2 óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, jó utat, jó munkát! Egy olyan előadó jön most a Fogyadásban, aki nemrég Magyarországon járt, és hozta a családot is, meg egy kicsi plusz időt el is töltöttek nálunk, az pedig szerintem mindig nagyon menő, hogyha a nagy amerikai sztárok picit felfedezik Magyarországot. Ő Jason Derulo, akiről beszélek, az igazi mai slágere pedig a Take You Dance.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert köztük pedig a folytatásban Sam Feld, Cookie után, a két DJ-ben pedig több közös is van, amellett, hogy DJ-k és producerek is saját dolgokat csinálnak. Mind a ketten játszanak remekül hangszereken, Cookie is például remekül tud zongorázni és gitározni is, és Sam Feld is több hangszeren játszik, amit rendszeresen használ is a stúdióban, ő nem csak potmétereket kevergető, rendesen leül hangszerekhez is úgy játsza fel a különböző dallamokat. Most az igazi mai slágerben Rosalinnel jön Sam Feld, ez a Heart Like Mine, amit már is indítok.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez Rádió egy csak igazi mai sláger, meg Tiesto után pedig Joel Corey, hát példakép után a fiatal tehetség, szerencsére mind a ketten aktívak, de tényleg Joel Corey nagyon sokat nézte korábban Tiestót, és elbűvölte az a technikai tudás, amivel ő dolgozik, és az az alázat, ami egyébként mind a mai napig abszolút jellemző Tiestóra, meg Joel Coreyra is, csak hát ugye igazi jóval fiatalabb. Galantisszal közösen Joel Corey, ez a Stay a Little Longer, itt a Rádió 1-en. Oh, just...

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, jó munkát, ha dolgozni kell, jó utat, ha úton vagyunk. Aki üzenne, a számunk 0620-311-111. Én pedig jó munkatárs leszek a következő órában is. Nem dumálok feleslegesen, de hozom a legnagyobb kedvenceket többek között Bibi Rexától, DJ Metzger Vicky-től, vagy éppen Ray-től, vagy mindjárt a kezdésben Taylor Swift-től a The Fate of a Philia bekészítve. Perc, és a hírek után ezzel indítom a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezen a hétvégén pedig Dunapart Fest, természetesen rádió stage-el, ahol Nyújik is zenél, akinek a saját igazi mai slágerét lett, mint bekészítettem, és ezt hozom mindjárt. Előtte viszont Cashmere jön, ez a Wild Ride, kellemes éjszakát!

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, ő pedig Bibi Rexha, aki majdnem ott hagyta a zenei part néhány évvel ezelőtt, amikor megunta, hogy csak másoknak írt dalt, ő viszont alig kapott lehetőséget. Na aztán ez szépen lassan elkezdett megváltozni, mostanra pedig hát a legnagyobb dalokban énekel, és bizony a dalok jelentős részét ő szerzi. Ezt most egy Faithless dalból csinálta, és óriásit megy. A nyár egyik nagy slágere Bibi Rexha és a New Religion. Ez jön a rádió egyen.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játszuk

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. DJ Metzger Viki remixében Nagy Bogi Dex és a Jó leszek újra, ami jön. Vikit pedig ezen a héten is, és hát igazából egész nyáron 2 órán keresztül lehet majd hallani a Live Mixben, mert hogy Rádió 1 Live Mix Summer Edition az ország legjobb DJ-vel 5-től 7-ig 2 órán keresztül pörögnek az igazi mai slágerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, The Weeknd után pedig Ray a folytatásban, egy olyan dallal, amiben keveredik a pop, az R&B, a jazz, és az egész valami olyan jó egységet alkot, ami hát mindenhol a slágerlisták élére repítette a dalt. Ray, Where is my husband? Ezt indítom a rádió egyen.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól pedig ma is Balázsék csak itt a Rádió 1-en, ahogy az igazi mai slágerek is csak itt a Rádió 1-en szólnak. A következő óra elején a hírek után például egy csillan és a kamera pár perc és indítom Siri remixében. Kellemes éjszakát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel, 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont, ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, 4 óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A Jonas Brothers után pedig Alex Kenji, aki néhány éve úgy döntött, hogy ő is megpróbál saját stúdiót és saját kiadót alapítani, és ami azt illeti bejött. Nagyon sok olasz DJ-vel és producerrel dolgozik közösen, ez pedig a nyár egyik nagy slágere tőle, Alex Kenji és a Bambolea Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezen a héten pedig újra együtt bulizhatunk a Dunapart Festen, július 2-től 4-ig Ráckevén a Rádió Esztizset felállítjuk és visszük az összes Rádió 1 DJ-t, minden info ezzel kapcsolatban a radio1.hu-n, ő pedig jó, a Max már ismert, hogy azt ígértem, hogy hozom a legjobbakat egymás után, az igazi mai slágerek között ez a Szólt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és picivel 3-4-4 után arra gondolt 3-4-4-3-4-5 nyugalom. Nem, rosszul mondtam, 3-4-5 után. Egy igazi újdonságot hozok Taylor Swift-től, akiről az a hír járja, hogy kifejezetten romantikus alkat, és nagyon sokszor szereti meglepni a párját is, és sokszor a párja is meglepi őt, szóval ez ilyen otthoni rutin náluk, ami egyébként tök jó, mindenkinek ajánlom, hogy vegye át. Apró kis kedvességek. Jók azok. Ez pedig az igazi mai sláger tőle, persze, hogy listavezető mindenhol. Taylor Swift és az Opelite. Ezt indítom már is a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Megnyílt a Mesterek és Tanítványok kiállítás, itt a Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi évada. Szúnyoggyérítés lesz Szegeden. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. A Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola 40 éve végzett diákjainak és mestereinek alkotásaiból nyílt új időszaki kiállítás a Fekete Házban. A tárlat célja az, hogy megmutassa, ki miben találta meg az alkotás örömét 1986 óta. A tárlaton szobrokat, kisplasztikákat, ceruzarajzokat és pasztelképeket is láthatnak az érdeklődők, mondta el a kiállítás megálmodója Juhász Zsolt, koreográfus a Szegedi Rádió 1-nek.
3: Mivel ebben az osztályban ugye szobrászok, grafikusok, kerámikusok, esztélesek voltak, ezért itt nagyon többféle műfaj jelenik meg. Van már, aki nagyon eltért a szobrászkodástól is, például a kis Attila nevű osztálytársunk, ő például bábokat készít Szegeden a Bábszínházba, bábjából állított ki kiállítást. Van, aki a lovas múltjáról, mert lovasoktató lett. Jó magam például, mint koreográfus, azt mutattam meg, hogy mint koreográfus, tehát nem képzőmészként nyilvánultam meg, tehát az látható a kiállításon.
2: Megkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi 75. évada, számolt be a délmagyar.hu. A fesztivált a Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertje nyitotta meg a Dóm téren. A kettős jubileum alkalmából Szeged városa zászlót adományozott a rendezvénysorozatnak. A következő hetekben a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Hősök Hajnala című előadása, a Három Testőr Musical, a budafoki Dohnányi Zenekar Cinefonik produkciója és Bizé Kármennye is műsorra kerül. Az évadot augusztus közepén a Vikit szabadtéri bemutatója zárja, miközben az új szegedi szabadtéri színpadon egész nyáron koncertek és színházi előadások várják a közönséget. Földi kémiai csípőszúnyoggyérítést végeznek Szegeden ma, tudatták a városi honlapon. A kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolják az ajtók és ablakok zárvatartását, a szabadban tárolt tárgyak letakarását vagy összegyűjtését, valamint a kertben termelt zöldségek és gyümölcsök alapos megmosását fogyasztás előtt. Kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén elhalasztják a beavatkozást. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar előfordulhat. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke ma 36 és 42 fok között alakul. Fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot és kenjék be a bőrüket naptejjel, hogyha kint tartózkodnak a szabadban. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgén fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyó

0: Itt csak igazi mai sláger megy, már 5 óra 14 perc van, azt a mindenit. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Június 30-a van, holnap már július, de ez még csak június. A pálok, a névnaposok, nekik kívánunk sok boldogságot. Regán Lili jön a legújabb dalával, az igazi mai slágerrel, ez a Heal Me.
1: Sziasztok, Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadj!

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos, ma is 2 órás lesz a Live Mix, 5-től 7-ig Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Az ország legjobb DJ-i 2 órán keresztül pörgetik az igazi mai slágereket minden nap, csak itt a Rádió 1-en. Ő pedig Benson Boone, a nagy kedvencről a Beautiful Things, amit már is indítok.

Nincs megállás. Itt csak igazi mai sláger megy. Rádió 1, Rádió 1. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nagyon fontos a harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben. És hát igen, azért, mert ma is 36 fok, amire készülni kell. Legyünk nagyon óvatosak, ha kint vagyunk napközben a szabadban. Magas faktorú napvédő, az nagyon fontos, rengeteg folyadék, árnyék, sapka. Tényleg figyázzunk, mert meleg van, és meleg is lesz. Ed Sheeran, Shivers, ez pedig a hírek után jön. Aztán a Balázsék beszólhattól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytató!

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Hogy járt egy vendég egy szállodában? Kíváncsi vagyok, hogy ki mit gondol. Csapvíz turista, aki ugye így hívja, csapvíz turista, ő hosszú évek óta pereskedik, ugyanis a Dolomitokban volt egy 5 csillagos szállodában. Nem olyan régen, hát most már pár év eltelt, mert hogy most jött ki a hír, ugye, hogy kártérítési per lett belőle, és véget ért a per. 5 csillagos szállodában hosszú jogi procedúrára ment be, ő ezt nem is gondolta, az olasz legfelsőbb bíróságra. 2019-ben volt ő vendég karácsonykor, és új év idején egy hetet töltött egy gyönyörű síközpont, Dolomitok, Olaszország, Csilli-Villi, hatalmas hegyek, óriási csillesz. Félpanziós ellátással rendelkezett a nő, ugye az italok kivételével az esti étkezést is tartalmazza, és a nő többször kért csapvizet az étkezéshez. Csapvizet.
2: Aha.
1: Na most, ugye felajánlotta egyébként, hogy ő szeretne inni, és ha kell, fizet is érte. A személyzet azonban elutasította ezt, és azt mondta, hogy minden este egy 0,7 literes, 7 eurós ásványvizet kap az asztalára a vacsorához, nem adnak ingyen csapvizet. A nő berágott, 3000 eurós kártérítési pert indított, 5 évig ment a per, és azt mondja, hogy a víz természeti erőforrás egyetemes emberi jog, még a szállodában is. Emellett megfogalmazta, hogy a minimális létfontosságú mennyiség ingyenes biztosítása szükséges az alapvető szükségletek kielégítéséhez, és garantálni kell minden esetben. Beperelte a szállodát, és most hoztak ítéletet. Mi lett az ítélet szerinted?
2: Nyert vagy nem? Nem nyert.
1: Ugye csapvizet kiért a szálloda, azt mondta, hogy mi nem szeretett szolgálat vagyunk, mi egy profilra, de
2: várunk. Megveszed az 5 csillagos szállást a Dolomitokban, tudod mi pénz az? Szilveszterkor?
1: Horror
2: áron, és akkor a 7 eurós vizen kezdesz el hart rágni.
1: Igen. Azt mondja a nő, hogy gazdasági hátrány is érte, de nem emiatt perelt, hanem állítása szerint érzelmi gyötrelem is érte, hogy ő nem kapott egy rohadványos pohár
2: vizet. De miért nem ment föl a szállodai szobájába? Gondolom, hogy ott a csapból iható víz folyik.
1: Valószínűleg nem akart fölmenni. Ő azt mondta, hogy alanyi jogon jár, hozzatok a vacsorához nekem egy pohár vizet ingyen. Ne pénzért adjátok azt, ami mindenkinek jár.
2: Aha.
1: Az első és a másodfok elutasította a keresetét, a nő nem állt meg, 5 év után tovább ment.
2: Hát van benne spiritus.
1: Nagyon kemény. Tovább ment, a legfelső bírósághoz fordult, és ott kimondták, hogy Olaszországban nincs olyan törvény, ami kötelezné az éttermeket vagy a szállóda tulajdonosokat csapvíz felszolgálására. Tehát a nő elvesztette a pert. Nem kell ingyen csapvizet adni.
2: Kellett neked ugrálni, érted? Most fizetetted az ügyvédi költséget, meg mindent. Igen, itt látom már hozzászólásokat, hogy 7 euró egy palack víz, hogy az milyen sok pénz. Valószínűleg, mivel ez egy 5 csillagos, tehát még egyszer hangsúlyoznám, ez egy 5 csillagos szálloda, ahol valószínűleg mondjuk Evian-t szolgálnak föl, vagy mondj valami nagyon drága ásványvizet, nem tudom mit. Igen, az ennyibe kerül. És egy 5 csillagos szorzó van rajta, mint ahogy az 5 csillagos szálloda, a szállodai szoba se 30 ezer forint, hanem ez a Dolomitokban van 300 ezer egy estére. Tehát akkor ne csodálkozz, hogy a víz is 7 euró. És egyébként meg tényleg miért kéne adni?
1: Tehát szereted azt az embert, aki a Flórián téren kiáll egy táblára és azt mondja, hogy büszke vagyok rád. Igen. De igazat adsz annak a szállodának, aki így nem ad ennek, igen, a nyomorultak egy pohár vizet, igen, ingyen, és azt, hogy így áll, spiné, idd meg, bige, aztán ne így zsibbazd magad, add át az asztalt, érted, lefetyelt fel azt a rohadmányos pohár vizet, aztán húzzál, főzessi anyáddal, vagy így áll, bubisat.
2: Igen.
1: Annak viszont igazat adsz.
2: Igen.
1: Érzelminek sanyargatják. De kinn áll a Flórián térdél, a szeretet hiányos félbolond, azt meg azt mondta, hogy igen, azt mondja, hogy büszke vagyok rád, azt viszont szeressük, hogy kiáll egy táblával, hogy legyen ma szép napod, és büszke vagyok rád. Nem. Rám az legyen büszke, aki ismer. Az oké.
2: Ő a valóság. Ez a nő, ez el van ragadva a valóságtól, érted?
1: Miféle kifancsalódott értékidélet? Miféle zsülfő mutatja
2: büszke
1: táblát?
2: Vagyok büszke rád. Vagyok rád. Gyula. Hát én is így jobban megyek bele ebbe a harcba, hogy egy Zsül is büszke. Hát hogy ne?
1: Adjon már egy nyomorúság. Tudod, mi van? Emberségből. Semmit nem bukik rajta.
2: De ez nem emberség
1: kérdése. A szálloda feltételezése gennyes, mert ő azt mondja, hogy ha te most kapsz egy pohár vizet, akkor te nem fogod megrendelni a proszekót, meg a bort, meg a vizet, holott közben ez az, figyelj, itt van egy pohár víz,
2: de
1: itt meg.
2: De ő nem kötelez téged vízivásra. Ez a felvetésed abban az esetben állná meg a helyét, ha kötelező lenne megvenni a hogy hívják ott. Mi van, ha ennek egészségügyi okai vannak, hogy a szálloda konyháján nincs iható víz?
1: Érted? A leggennyesebb dolog, két gennyes dolog van az étteremben, elmondom nektek, ami igazán föl tud cseszni. Az 1000 forintos presszó kávé, hogy rohadnátok el, de tényleg 50 forintba kerül nektek, nem érdekes. A másik, hogy kihoztuk egy üvegvizet lehűtve 1900 forintért, úgyhogy valami, azt mondjátok, hogy agyon szűrt, elefántból kicsorgatott gyöngytyúk evián.
2: Nem elefántból van, hanem mamutból.
1: A francia gletscherből szedtétek, föltöltitek szűrt vízzel, berakjátok a hűtőbe, és azt mondjátok, hogy 2002.
2: Igen, a hűtőszekrény,
1: hát a
2: szerinted a hűtőszekrény az fogyaszt áramot? Szerinted az az ember, aki ezt megcsinálja, az ingyen csinálja?
1: Csak
2: meg?
1: Vizet adtok el, most már leüvegezve, ráírva, ráfrancolva, hogy szűrt
2: ásványvizet, szűrt vizet.
1: Szűrt ásványviz a legnagyobb kamu.
2: Szűrt vizet adunk.
1: Hűtös nagy kamusok vagytok.
2: Nem, hát az... Micsoda?
1: Jó, őszintén.
2: Hát te szereltetted be ide nekünk a szűrt vizet. Ezt az országot te szoktattad rá.
1: De ingyen adom.
2: De neked nem, neked pénzbe kerül.
1: Az én kontomra isszátok a szűrt vizet, nem isszátok be, a szarklóros csapvizet isszátok,
2: mert
1: érted?
2: Azon te nagy lelkűséged, az egy másik dolog, jó, ami itt-ott megmutatkozik.
1: Tök őszintén. Az 1200 fontos kapucsinom.
2: Igen.
1: Mennyiből jön ki?
2: 1190.
1: Hagyjad már kamudat. 50 forint vagy 80 forint a presszó bekerülés jár, hogy te hogy leveszel 800-ért egy presszót. Nekem is kifizetem, nem baj, tudom, hogy étterem bülök. Mennyiből jön ki a presszó? Tudom, áfa, fekete.
2: 1180.
1: Fülöp-szigeteki mosogató, sokat kér.
2: De azt is kell, annak is kell fizetést adni. Te azt gondolod, hogy a rántott hús az ugyanúgy
1: van, tudom, egy csomó minden van.
2: Érted? Hát ráragad, 1200 a cappuccino.
1: És 1350
2: forint.
1: Nem, nem, nem.
2: 1350-be kerül nekem.
1: De most
2: frankon. Azt neked csak tisztán azért, mert a jó szívünk miatt.
1: Oké, akkor úgy kérdezem, mellé lövök-e akkor, ha azt mondom, hogy az étteremben egy cappuccino 950 vagy 1001, az neked nagyjából a 80 és a 130 forint
2: nagyon
1: között van.
2: Nagyon csúnyán, 40-ből kijön.
1: Inkább a víz és a cappuccino, a presszó, a legnagyobb fogásotok, éttermesek.
2: De
1: a legtöbbet
2: nem
1: azon fogtok.
2: Az alapanyag, igen, de a
1: miért
2: gondos...
1: Miért nem eszem meg a csészét, milyen alapanyag?
2: A gondos cappuccino elkészítéséhez az kell, érted, hogy te ezt képezted az emberedet például. Tudod, mennyibe kerül egy barista tanfolyam?
1: Marika ott áll, meghúzza a kart, berakja a kávét, azt hiszi, megvárja, még lepötyög a kávé, azt addig elmegy.
2: Hát ha te így iszol cappuccinót, hogy lehúzza a kart, akkor téged szivatnak, haver.
1: Kicsit ott lögyből valami tejet, azt csinálj. Meglögybőli a teret, rájönt itt, nesze paraszt, itt megért az 1200-ért. Hát az tudom szeretni.
2: Mondom, az 1200-es kapucsinó, az nálunk 1300-ba kerül nekünk.
1: Buktok, érte? Rajta.
2: Azon mi csak bugunk, az csak jótékonyságból tart.
1: De a lebbencs levesen visszahozzátok.
2: Persze.
1: Tudod, mit kívánok neked? Sok Párizs Saint-Germain ultrát az étteremben a szombat estén.
2: Rohadj meg!
1: Nézzük meg, mi az a mágiarakás Feri módra.
2: Igen, ad égjen!
1: Mágiarakás PSG módra. Százszor inkább egy pohár víz ennek a nyomorultnak, mint egy büszke vagyok egy rá tábla a Flórián téren. Egy vadidegen embertől, hogy vagy
3: az
1: ember.
3: Látod, gondolkodásbeli különbség. Az nem az... illik a fine dining narratívába, ezért nem adnak vizet. A legnagyobb haszonkulcsutétel, a legnagyobb, a víz meg a kávé.
1: Te is azt gondolod, hogy százszor inkább egy ingyen pohár víz, mint egy szeretlek téged tábla a Flórián téren?
3: Egyetértek.
1: Ugye?
3: Így van.
2: Hát az a víz, ott az nem folyik ingyen.
1: Szóval akkor te... 5 év érzelmi gyötrelem után inkább vagy az étteremmel.
2: Az étterem nyert ebben a perben.
1: Egyébként megnyerte az
2: hölgyeim
1: étterem.
2: Hölgyeim és uraim, miről beszélgetünk? Ez az étterem megnyerte a pert.
3: Ez olyan fura nekem, hogy megnyerte a pert.
2: Megnyerték.
3: Azért tudom, igen, ez olyan fura.
1: Azt mondták, hogy nem kötelezhetik az éttermeket arra, hogy ingyen adjanak vizet. Nincs olyan törvény, hogy a szálloda tulajdonosoknak kötelező csapvizet ingyen felszolgálni. Megvédte a bírósága az étterem tulajdonos. 5 évig perelt a nő. A hülye nem, számban nem kapott vizet, meggyötörték érzel, meg 5 évileg perelt, és elvesztette. Szerinted igen, egész életében a vizet iszik, mindig ezt fog eszébe jutni.
3: Az biztos.
2: Mennyit buktam ezen?
1: És ő mi a perköltség? Ő mit bukott ezen?
3: Hány vizet vehetett volna rajta?
1: De tökös, hogy végigment. Én az egyébként bírom. Szóval 5 évig beleállni egy pohár vizes ügybe, hogy ennek a mindenféle érzelmi tárgyalásra járni, vinni egy pohár vízért, ne a kalappal, hogy vannak azok az emberek, akik ezt végigvizik. Hogy ő beleáll abba,
2: van
1: hogy
2: tartás.
1: A kisember megküzd a nagy szállodával, és bepereli őket, hogy nem adhatok így. Tökös a nő.
2: Sok pénzre perelt, vagy valami apróra?
1: Azt nem tudom, hogy pontosan mennyi. Hogy 2700 eurós kártérítési pert indított.
2: Tehát ő tényleg nem a pénzért csinálta.
3: Elvei vannak. Elvei vannak. Szimpatikus egyébként, abszolút.
2: Mert, na, például itt van egy jó felvetés. Te, mint szálloda tulajdonos, vagy mint alkalmazott, kiviszed ezt a pohár vizet. Megissza a nő, és rosszul lesz. Na, kijön a kölyál, és már nincs ilyen, bezárják az egész szállodást, de hát, hogy te nem palackozott vizet adtál neki, ami ugye már nem a te felelősséged, mert nem te palackozott, hanem te csapoltad ki neki a folyóvizet, megitta is ettől rosszul lett, bezáratják az egész kótszerájt, ki kell vizsgáztatnod a vizedet, ami folyik a csapból. Na, jó jársz? Hát
1: nem
2: a baj, hogy senki.
1: Azt nem értem, hogy ha, akkor miért nem mondta azt neki a szállod, hogy figyelj, akkor adjál 5 eurót, és itt egy csapvíz. Érted? Tehát a nő ugye kifizette volna. Tehát a nő azt mondta, hogy én adok érte pénzt, csak ugye ő azt mondta, hogy nekünk ne adjál pénzt, nekünk itt van a 7 eurós ásványzünk, vedd meg ezt. De akkor a szállod nem fog külön beárazni egy pohár vizet, nem?
2: Egyrészt nem tudod fölütni, érted? Ha nincs benne a gébe, tehát ezt be kell vinni, hogy van egy ilyen tételet, hogy pohár víz, 2 euró. Nem lehet megtenni. Másrészt, ez egy 5 csillagos szálloda. Ez olyan, mintha te bemennél JP úrhoz, hogy az új mergádba te egy videóton kazettás magnót akarsz beszereltetni.
1: Furán néznének
2: rá. Azt fogja mondani, hogy nem fogjuk belerakni, Balázs, mert ez egy full extrás, kiváló minőségű jármű, és nem rakunk bele ilyet. Érted? Tehát, hogy egy csomó ponton ez összeegyeztethetetlen.
3: Na de ha kérek egy pohár clear water-t, akkor most megfogtam őket. Minden szállodában van, abból hozzon nekem egyszeres. Most szeretném. Akkor ott nem történik semmi. Az egy gyönyörű szűrt víz.
1: Beült, kérsz egy 0-te szűrt vizet, meg egy kapucsinót, ez a rohadt éttermesek, meg a másik oldalon így dörzsölik a kezüket.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Három dolog a tudatos babaváráshoz, te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
7: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
8: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lover 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondű szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
9: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: hírek a Rádió 1-en.
1: Újra van krokodil a Tiszaparton. Szőregen minden a rózsáról szólt. 60-70 fokos is lehet az aszfalt a legmelegebb órákban. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Elkészült a Lapos Beach hagyományos homokkrokodilja a szegedi szabadstrandon, olvasható a délmagyar.hu-n. A több méter hosszú homokszobrot hétvégén a felnőttek és a gyerekek közösen építették fel. Az idei alkotási Szívó Sándor irányításával készült, aki 2016-ban készítette el a Lapos Beach első óriás krokodilját. A homokkrokodil azóta a strand egyik nyári hagyományává vált, amelynek építésében minden évben önkéntesek is részt vesznek. Lezajlott a szőregi rózsa ünnep Szőregen. A délmagyar.hu azt írja, a központi esemény a rózsaföldeken meghirdetett Szedd Magad akció volt, amelyhez folyamatosan közlekedtek a buszok, a résztvevők pedig maguk válogathatták össze a hazavihető virágokat. A Monti Sándor Parkban rózsafutást, gulyásfőző versenyt, gyermek és táncos műsorokat, valamint hobbi kutya szépségversenyt is rendeztek. Az esti programban kitüntetéseket is átadtak majd Vastag Tamás, a dívák és Bebe adott koncertet. A szőregi rózsa ünnepet utcabál zárta. Óvatosságra intenek minket kutyáink sétáltatásánál a szakemberek. Ebben a melegben ugyanis égési sérülések is keletkezhetnek a kutyák tapancsán, ha a forró betonon sétálnak. A kutyák nem úgy adják le a hőt, mint mi emberek, ezért ők lihegéssel is a tapancsaikon keresztül tudják csak hűteni magukat, ezért fokozottan oda kell rájuk figyelni a hőségben, mondta rádiónknak Halász Helga, az Everdog kutyaközpont vezetője.
2: Lehet akkor a reggeli időszakot választani, vagy a késő esti időszakot, de ez a 11 és 17 óra közötti időszak az tényleg a legeslegmelegebb, úgyhogy abban az időszakban semmiképpen sem. Illetve ha visszük is, akkor csak nagyon-nagyon rövidre, éppen csak egy kis egészségügyi sétára. Túl intenzív mozgást, azt kerüljük ilyenkor a kutyákkal. Illetve hát, amire még oda kellene figyelni, az az aszfaltnak a veszélye, mert ugyanis az aszfalt akár 60-70 fokosra is fel tud melegedni ezekben a nagyon melegekben, és ezek meg ugye égési sérülést tudnak okozni a tappancsinkon.
1: Most pedig néhány szó a várható időjárásról. Sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar előfordulhat. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke ma 36 és 42 fok között alakul. Fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot és kenjék be a bőrüket naptejjel, hogyha kint tartózkodnak a szabadban. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: téma. Ha megdicsérték, akkor is hogyan mondtak még mellé valamilyen mondatot, ami kifejezetten mérgező mondat volt. És hogy ez bizony, hát ez mindig próbált őt a földön tartani, és éreztetni, hogy ugye ennek az egésznek az ő a része, de hogy mégis csak azért valahogy ő az ő szüleit visszahúzta, vagy az ő szülei visszahúzták a földre azzal, hogy milyen mondatokat mondtak neki. És ez érdekes, mert arról beszél, hogy a pszichológus segítségével ez hogyan terápiázott ki magadból, hogy hogyan hatnak ezek a mondatok a felnőtt életedre, és hogy mennyire meghatározzák az önbizalmadat, az önképedet, a hit vagy hiedelemrendszeredet, amit a szülőktől hallasz. És azon kezdtünk gondolkodni, hogy valószínűleg
1: hány ilyen életre hány szóló,
0: ilyen életre szóló
1: beégett üzenet van.
0: Igen, mondatot kaptál, vagy,
1: volt ilyen?
0: Vagy kaphattál, ami nagyon beégett, uh-huh. vagy amilyen nagyon...
2: Ennyire klasszikus, hogy de úgyse leszel semmi, meg ilyenek.
1: Akár, aha.
0: Igen, ugye csak, hogy Kovács Pati, csak értsétek a sortot, ugye azt mondta, hogy mi amikor, amikor megdicsérték, hogy milyen szépet mond Merset, vagy milyen helyes kislány, rögtön az anyukája hozzátette, hogy milyen csálék a fogai.
2: De jó fej a mama.
0: De hogy ez nem tűnik annyira erősnek, hát, de hogy ugye ez, szerintem ez egy ilyen önszabályozó rendszer volt a mamából, dicsért is, de azért ne szálljál meg, ne gondolj magadról túl sokat, azért tud, hogy milyen csálék a fogaid.
2: De ráadásul egy olyan nagy cseszegeted, amiről nem tehet. Szerintem ez a legalja. Érted? Hogy csálék a fogaid, hát arról nem teheted, szegény. Meg akkor mi anyuka, miért nem viszi el fogszabályzóhoz?
1: 1990. Mészáros Lajosba voltam szerelmes, és várta az iskola
0: előtt. Azt hittem másról folytatsz a Mészárossal.
1: Várta az iskola előtt. A barátaival nagyon röhögtek, és azt mondta, hogy Juli, figyelj, akkora az orrod, mint a bazilika kilincse. És én éveken keresztül utána takargattam az orromat, mert engem halálosan komolyan frusztrált utána, egy olyan magot ültetett el bennem ezzel.
0: De hogy ez mennyire megmarad?
1: Igen.
0: Ez mennyire
2: de aztán
0: megmarad?
2: Egyensúlyoztál, mert a melműtéttel
1: oda volt. Így van, magam
2: halon.
0: És azt mondják, hogy a pszichológus azt mondja, hogy ilyenkor ebben az élethelyzetben, ugye, ha pozitív megerősítéseket kap a gyerek, az ugye kihat a felnőtt korra, az összes hozadékát élvezed, és nyilván egy kiegyensúlyozottabb felnőtt leszel. Míg ha te gyerekedet teleplántálod ilyen és ehhez hasonló negatív megerősítésekkel, az bizony az ő felnőtt korára is kihat. De a mi gyerekkorunkban nem volt azért olyan nagyon divat a pozitív nevelés, nem? Vagy akkor azért így a szülők még így jobban megengedték maguknak azt, hogy felhívják a negatív dolgokra. Kicsit verbálisan erősebben a figyelmet, mint most.
1: Nem halmoztak el minket.
0: Nem volt ennyi szakirodalom, igen.
2: Mondjuk nálunk ebből a szempontból, hogy volt jó, hogy nem beszélgettünk. Ugyan dicséretet se kaptunk, de ilyet se, hogy de csálé a fogad meg.
0: De nem volt dicséret se. De nem volt negatív se?
2: Nem. Tehát az se volt. Pont ezért mondtam, hogy tulajdonképpen jó, hogy mi egy szó nélkül nőttük fel a szüleinket.
0: Apád nem beszélt semmit. Sokat. Igen. Ugye hát aztán itt jön aztán a szülő, aki aztán ezt kompenzálja a saját gyerekénél, vagy megpróbálja máshogy csinálni. De biztos van egy csomó hallgatónknak olyan beégett mondat. Nagymama, anyuka, apuka, testvér, nem? Hát gondolom, nyilván a barát is tud olyat mondani, vagy az osztálytárs, de a leginkább, ami beég, az a családtagoktól.
1: Nekem nem
0: egy olyan mondat.
1: Nem vagyok elég jó.
0: Ezt mondták így neked?
1: Ez nekem amikor láttam ezt a cikket, így rögtön eszembe jutott. Hát az, hogy nekem mennyire terhelt a családom, arról már beszéltem egy pár szót.
0: Van némi ez irányú terhetség.
1: Két óra alatt ki tudnák kezelni valószínűleg. És hát édesapám szenvedélybeteg volt, és édesanyám mindig azt mondta nekünk, gyerekeknek, hogy apátok azért nem tud megjavulni, vagy meggyógyulni, mert mi nem vagyunk elég jó neki.
2: Hú, basszus.
1: És akárhányszor ventilált ismerősnek barátnőnek, akkor mindig ez volt, hogy hát mi nem vagyunk elég jó nekik. És tudod, azon gondolkodtam, hogy ha hárman se vagyunk elég jók arra, hogy apám emiatt kilépjen ebből a szenvedélybetegségből, akkor én egyedül mennyire nagyon nem lehetek jó.
0: És ez anyukád mondta.
1: Igen.
0: De
1: tulajdonképpen ő ezt
0: nem bántás.
1: Nem volt semmiféle rossz
0: indulat.
1: De hogy ez azért nekem rendesen beégett, és akkor, hogyha beindulnak ezek a mechanizmusok a mai napig, hogy elbizonytalanodom, akkor mindig figyelmeztetnem kell magamat arról, hogy ez egy nagyon régi patyú, amit cipelek, és ez nem a jelenlegi állapotomra vonatkozik.
0: Igen, hát ez a sértett belső gyermek, aki nincs meggyógyítva, igen. És reagál erre a helyzetre. Igen, ez egy trauma.
1: Akkor jó,
0: persze.
1: Hogyha ezt felismered egyébként, és tudod, hogy valaki hátulról súg, vagy valami program hátul fog.
0: Igen, és ez azért nagyon nehéz mondat, mert ugye egyrészt felmenti az alkoholistát, hogy ő nem magától nem akar meggyógyulni, hanem a gyereké nem elég jó, plusz a gyerekek ugye az saját önvád mellett még a nyakukba veszik azt, hogy hát apa alkoholizmusáros én tehetek. De ez egy súlyosan terhelt mondat azért.
1: Hát eléggé.
0: Igen, ezt így azért értem, hogy...
1: Hogy miért vagy itt, és miért vagy ilyen?
0: Tök jó állapotban vagy. Tehát ilyen mondatok hangzottak el, teljesen jó. Izzalatosan instabilnak kéne lenned, labilisnak, és mániás depressziósnak, és alkoholistának, és járnod kéne nagyon sok terapeutát. Ahhoz

0: tök jól lehozod ezt az egészet. Azért ez egy nehéz mondat. Nekem a szülőnapon mondták mindig, hogy a TSZ-be lehetsz tehén, pásztor. Mert nagyon intelligens létem, mindig rossz tanuló voltam, buktam is. 21 évesen Svédországba költöztem, 2 év alatt vezető pozícióba tornáztam magam 2 milliós havi fizuval. Lehet, hogy ez a bizonyos mondat sarkalt arra, hogy bebizonyítsam, hogy tévedtek.
1: Akkor te vagy a szerencsés ebben a dologban, aki ezt föl tudta dolgozni, meg jól jött ki belőle.
0: Igen.
1: Úgyhogy most valami igazán durvát olvas be.
0: Igen, apám, ha bármit véletlenül elrontottam, vagy összetörtem, mindig azt mondta, te szerencsétlen, nem lesz belőled semmi. Kamaszként elhatároztam, hogy akkor is megmutatom. Elkezdtem dolgozni, távközlési cég ügyfelszolgáltam, 20 év után ugyanott vezérigazgatói tanácsadóként jöttem el. Szóval, hogy azért ilyen példák is vannak. Igen. Az én apukám mindig azt mondta, nem vagy szép kislányom, na de érdekes. De tudtam, hogy...
1: Jó, de akkor sem, értem, hogy imád az apád, na de akkor sem mondasz ilyet.
0: Hogy nem vagy szép, hanem érdekes?
1: Igen, hanem hogy inkább érdekes. De rengeteg olyan van, aki például étkezési zavarral küzd a mai napig is az SMS-ek között. Az egyik legnagyobb izé, hogy kövérezték, vagy pont az ellenkezője, hogy bocsáska vagy édes gyerekem, senkinek nem fogsz kelleni, és most 50 éves, és nem sikerült földolgoznia.
0: Aha.
1: Szóval, hogy így ez aranyosan mentünk neki a témának, és tök jó, hogy a pozitívakat olvastad, mert ez egy nagyon jó védekezési módszer, de hogy rengeteg
0: igen.
1: olyan van, ami teljes katasztrófa.
0: Apámtól hangzott el a mondat, belőled soha nem lesz semmi, nézel már magadra, kinek kellene, te idiótán vett malac. A szitu után elköltöztem, akkor voltam 20 éves, azóta 11 év telt el, gyermekem van, párom, aki szeret megbecsül, mai napig gombóc van a torkomon, ha valakinek mesélek róla. A középső gyerekként a konfliktusokat úgy kezeltem, hogy elvonultam, sírtam, emiatt a szüleimtől rendszeresen azt hallgattam, hogy idegbeteg vagyok, nem fogok találni senkit. Azóta is nehéz elfogadom, hogy a férjem szeret és kellek neki. 10 éves voltam, amikor anyu a fejemhez vágta, miattad váltunk el apáddal. Mert 5 évesen felvettek egy neves budapesti sportegyesülethez, így vidékről kellett anyukámmal felköltöznünk, mintha 5 évesen én ezt döntettem volna el, és nem ő. Elég sokszor nyomasztott ez az egy mondat. Apám ikonikus szövege, mind a mai napig, ha neki akarok állni valamit megszerelni, vagy megcsinálni, már a kezedben is rosszul áll az a szerszám, rossz nézni, ahogy neki állsz. Mondjuk nem alaptalanul, na de akkor is. Esélyt sem adott megtanulni az ilyeneket, most 34 vagyok. Igen, köszönjük a nővére, mert 9 év kor különbség van, ő az idősebb, bármit csináltam, bármilyen jó eredményt értem el, mindig az volt a válasz, hogy jó, de a nővéred mindig jobb volt nálad. Ez azóta is elkísér, így 52 évesen is úgy érzem, hogy kevesebb vagyok. Másoknál nagyon nehéz az ellenkezőjét bizonyítani magam, és mások előtt
1: elég. 50 éves, egy leélt élet, ilyen mondatok miatt, gyerekek, az kemény.
0: Nem mondj ilyet, hogy 52 éves, egy leélt élet, ezek mindig szorongani kezdve.
1: Hát 50 éves.
0: A nagy része, igen. Anyám legidegesebb mondata, hogy te vagy a legszerencsésebb a családban. A semmi 19 évesen kellett külföldre mennem ahhoz, hogy valaki lehessek, elvált szülők, nehéz körülmények között nőttünk fel, most saját céggel működöm Németországban, 4 ingatlan tulajdonosa vagyok.
2: Ez nem szerencse.
1: Na de itt van ugye a dundus dunyha, így becézték a kis csajt, vasgyúró kislány volt, alig bírtalak megemelni drágám már kiskorodba is.
0: Jézus okay. Isten.
1: Testkép Jézus és Isten. Táplálkozás az zavarral küzd azóta se. Nem jött össze 3 évig a gyerek, mert nem evett rendesen. Na, érted? Ilyen. Mert milyen aranyos, hogy azt mondjuk, hogy kicsi dundusom. Na, gyere,
0: kicsi
1: ide.
0: Dundus, igen.
1: Azért beleégett rendesen.
0: Igen, általános iskolás koromban anyu mondta mindig, ha valami jól menne nekem, hogy bárcsak a tanulás menne így. De 3-as átlaggal te csak egy közepes ember vagy. 36 éves férfi vagyok. Egyszer vittem haza az iskolai rajzomat, apám közölte, nem én csináltam, szerint ez dicséret volt. Papa milyen jó érzéke van. Megállva, igen. Mamámtól, ha megdicsértek, hogy szép vagyok, mindig csak azért, jaj, ne mondd neki, nehogy elbízza magát. Apámtól egyszer, amikor kicsit 2 kilót hisztam 15 évesen, jó lenne, ha lefogynál, kövéren nem kell lesz majd senkinek, mondat jött. Azóta is állandóan a súlyommal foglalkozom. 51 kiló vagyok, 6 hónappal a szülés után. Igen. Apám ezt mondogatta, ha így folytatod, semmire kellő leszel, vagy börtön töltelék, miattad kár volt letolni a nadrágot. 18 évesen fegyőr lettem.
1: Akkor bejött.
0: A börtönnel kapcsolatban a dolog az összejött. Igen. Nagypapám mondta többször, hogy nem lehetek stewardess, mert ha felszállok arra a repülőre, lezuhan a gép. Sőt, balettozni sem mehettem, mert ott a színpadot féltette a beszakadástól. 58 vagyok, kb. 10 éve tudom, hogy miért voltam állandóan önbizalom hiányos. Miért vártam mindig külső megerősítés, Zsuzsa küldte nekünk. Mi állandóan azt hallgattuk, hogy lusták vagyunk, hárman gyerekek, azóta is megfelelési kényszeresek vagyunk, és a pihenünk lelkiismeret furdalása van mindenkinek. Hatnál tovább nem tud egyikünk sem aludni, mert fel kell kelni akkor is, ha semmit nem kell csinálni. Gyűlölöm a szüleimet emiatt. Csak a lusták alszanak állítólag. És nem is biztos, hogy ártó szándékkal mondja ezt az ember, nem? Csak nem tudod, hogy milyen súlya van ott annak a mondatnak, hát, amit aztán később a gyerek ugye visszamondta, hogy abban az élethelyzetben ott te hányszor mondtad el ezt nekem.
1: Igen, de a törvény nem ismerete, ugye?
0: Ja, hogy ne, persze, csak nem csak sokszor azt mondom, hogy a negatív mondat mögött is egyfajta biztatás van, csak rosszul.
2: Attila írja, hogy mennyi nyif-nyaf, az élet nem egy idealizált világ, meg hogy legkönnyebb másokat hibáztatni. Nem arról van szó, hogy másokat, illetve elmondasz egy történetet. Ezek az emberek a legfontosabb emberek számodra, a szüleid, akitől a megerősítést kell, hogy kapd. Az, hogy ők mit mondanak, hogy indítanak el téged az életben, az alapvetően határozza meg a te személyiségedet, az önbecsülésedet, a mindent. Hogyha ez egy nagyon rossz csomag, egy terhelt csomag, akkor ezt egész életedben cipeled.
0: Igen, de ez kettő szerintem. Tehát, hogy a terhelt csomag...
2: Igen, ha felismered, és tudsz vele mit kezdeni, és tudod, hogy ez nem a te csomagod, hanem ez valaki más csomagja, akkor tudod kezelni, de akkor is meghatározza a kapcsolataidat.
1: Nagyon nagy meló.
0: Nagyon nagy meló, igen, de hogy közben meg egy ilyen buszerként is működik. Tehát, hogy a fel nem ismerés is közben egy olyan kerozin, meg egy üzemanyag, meg egy hajtás, hogy fura módon sokszor a nagyon sebzett gyerekek viszik aztán nagyon sok mindenre, és állnak színpadra, vagy lesznek színészek, vagy előadó művészek, akik ha egy családi rendezvény nem mertek megszólalni, de ki a 300 elé a Vixi házba, és olyat csinál, mint senki, mert egyébként egy nagyon zaklató gyerekkora volt. Tehát, hogy ez az áldás vagy átok, ez egy nehéz kérdés. Nyilván sokszor átok, meg a legtöbbször az. De azt gondolom, sokszor nem véletlen érkezel abba a családba, hogy azt tapasztald meg, ami aztán üzemanyag is lehet, vagy épp az ellenkezőjét akarod bebizonyítani, vagy a sok negatív ad erőt, hogy kitörjél, hogy megváltoztasd, hogy átírt, hogy meghaladt, hogy megfejlődt, hogy bebizonyítsd, hogy te mégsem. Szóval, hogy ez egy érdekes dolog, hogy biztos, hogy átok, de ugyanakkor sokszor látom azt, hogy mégis egyfajta motiváló erő, vagy hajtóerő, vagy üzemanyag, hogy bebizonyítsd az ellenkezőjét. Lehet, hogy elkényeztetett érzelmileg körülvett puha családból jössz, akkor nem biztos, hogy ezek a rakéták bekapcsolódnak, ami nem azt mondom, hogy ezeknek a mondatnak helye van, és igenis így kell, de hogy is, csak mondom, hogy ez sokszor egyébként az bizonyos típusú embereknél ez üzemanyag. Van, ahol meg önszabotáló hitrendszereket
1: igen,
0: indít el, persze.
1: Igen, egy olyan családban nősz föl, ahol nem ezek
0: ahol
1: a mondatok.
0: Ahol csak ez van, hogy ne.
1: Igen, na, ugyanoda, tehát egyik oldal, a másik oldal is játszik, ha olyan családban nősz föl, ahol viszont azért a támogató mondatok vannak, ahol érzed, hogy mögötted állnak, akkor lehet, hogy nem fogsz boosterként érted kilőni egy ilyen rakétaként, viszont lesz egy normális igen. életed, az nem rossz.
0: Igen, igen,
2: hát
0: igen.
2: Ennyire káros, ahol érdemtelenül dicsérik folyamatosan a gyereket.
0: Hát az a másik oldal. Az meg a másik oldal. Az kudarc kerülő lesz, persze félni fog mindentől, ami új, meg nem tudom, meri kipróbálni, nehogy hibázzon. Hiszen akkor elveszíti azt a státuszt, amiben őt 20 évig tartották. Ők lesznek egyébként a leginkább kudarc kerülők. Jó, az ugyanolyan szorongás. Jaj, nem hibázhatok. Ugyan. Mert akkor a kép rólam megváltozik. Engem, ha valaki megdicsért, anyám hozzátette, á, olyan lófejű.
2: Basszus.
0: Nem zavarta, hogy hallom. Igen, igen, azért ez is kemény. Azt mondja, hogy anyám a 10 évesen, amikor megkérdeztem, hogy a bátyám után hogy jött, hogy legyen második, vagyis én, hát felvettük a szocpolt, de már ha kell, de már el is költöttük. Felvettük a szocpolt, hát el is költöttük, és hát na, igen. Igen. A tesi tanárom mondta mindig, hogy akkora fülem van, hogy fogom vele a UPC-t. Azt mondja, nekem apukám mondta általános iskolában egy törtes egyenletes matek feladánynál, amit próbált elmagyarázni, hogy hülye vagyok. Belém éget, 30 éves leszek idén, azóta is keresem a helyem. Igen, hát ez, igen, ez a sértett, sebzett belső gyermekgyógyítás, ez egy fontos. Minden terápiának ez kellene, hogy legyen az alapja, hogy valahogy ahhoz a gyerekhez te visszataláljál.
2: Na de ha vissza is találsz, akkor mit csinálsz? Tehát az a bajom...
0: Hát erre nagyon sok technika van.
1: Mert akkor már látod legalább a problémát, de látod, sokan ezt nem látják, tehát hogy mit cipelnek gyerekkortól.
2: Ha valakinek az önbecsülése mélyen sérült, tehát hogy az van, úgy vagy húzalozva, hogy te nem vagy elég jó, te nem vagy elég tökéletes, és sose leszel az, ebben a millióben töltöd az első 20 évedet, ebben a lelki állapotban, ebben a gondolatmenetben, utána jöhet melléd bárki, és az tuningolhat téged. Júli, sose fogod igazán elhinni magadról, hogy igaza van.
1: De akkor már legalább látod, hogy mi a probléma, hogy te miért vagy ilyen. Szerintem az az első és legfontosabb lépés. Nem a kezelés az első lépés, hogy akkor ebből jöjjünk ki, és változzon meg minden. A legfontosabb lépés az, hogy tudjam, hogy ma én 40-50 évesen azért működöm így, mert ilyen mondatokat kaptam gyerekkoromban. Ennél fontosabb nincs. Ha ez megvan, akkor már legalább magyarázatod van arra, és nem állsz ott 40-50 évesen, hogy mit nem csinálok én jól az életben. Hanem először megtudtad azt, hogy miért nem csinálod jól, és utána kezdhetsz rajta dolgozni, hogy ez megváltozzon, és ne add tovább a gyerekeidnek.
0: Hát ez a nulladik pont, igen, de ez egy belső munka, tehát ez egy önismereti út. Ebből senki nem tud kiúzni. Segíteni tud, könnyebbé tenni tudja, de ha belső hiányosságok vannak, azt nem fogja tudni meggyógyítani szerintem. Az neked kell egy belső munka legyen, hogy utána menjél. Sőt, sokan ugyanolyan párt választanak, aki aztán arra a hitrendszerre erősít rá, mit gondolsz magadról. Tehát, hogy ugye ez egy nagy csavar, mert ugye aztán nem tudod, hogy miért mindig olyat vonzol be, de azt a gyerekkori traumát cipeled, és mindig olyat vonzol, aki egyébként meg nem hogy teljesítené, hanem azokat a gombokat nyomja, amivel aztán meg még pláne ráerősít arra, amit te gondolsz magadról. Nyári szünetben 10-ig aludtunk a hugommal, egyik vasárnap anyám azt mondta, hogy milyen nő az, aki délelőtt 10-ig alszik. 9 és 11 évesek voltunk. Azóta 6 után kellek, már rosszul érzem magam, Puszi Kriszti. Szakmaválasztás előtt álltam, szakásnak szerettem volna tanulni, apám azt mondta, nem, nekem való még kövérebb leszek. Ezért máshova mentem. Apu mindig minden gyerekkoromban nekem mindig azt mondta, hogy trampli vagyok, hülye vagyok hozzá, a mai napig testképzavarom van, 48 vagyok. Szóval ezért ez milyen kemény, nem? Nekem mindig azt mondták, hogy lusta vagyok, és senki nem lesz belőlem. Honnan tudták?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert.
3: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
4: Három dolog a tudatos babaváráshoz, te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea, belső társad az anyaság útján.
5: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
7: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
7: A 87.9 Rádió 1 segít, ahol tud.
0: De most legfőképp a szegedieknek.
7: Most segítünk megismerni kedvenc városodat és környékét. Elmondjuk, hol lehet egy jót csobbanni, kipróbálni extrém sportokat.
0: És van arra is tippünk, ha kultúrára, kirándulásra vagy csak pihenésre vágysz.
7: Fedezzük fel Szegedet és környékét közösen.
8: Ezen a héten jönnek a legtutibb tippek a 87.9 Rádió 1-től. Egyedül, párban vagy családdal, képzeld, rengeteg csodás hely vár téged, és sokról még csak nem is tudsz.
0: Ezt hallgassátok, ezen a héten mit ajánlunk.
9: A nyári élmények elengedhetetlen kelléke a hűsítő víz. Aldjön akár a Tisza partján kiépített szabad strandon, akár pedig a Borbála fürdő minden igényt kielégítő melegvizes medencéiben is megmártózhat. Kényeztesse magát a folyamatosan fertőtlenített gyógy és élmény medencékben. Az úszómedence pedig kiválóan alkalmas egy reggeli frissítő úszásra, vagy egy munkával teli nap utáni levezetésre. Zárja ki a külvilágot a wellness funkciókkal ellátott élmény medencében, amíg a bababarát vízzel üzemeltetett gyerekpancsolóban a gyerekek játszanak.
7: Ez is egy remek tipp a környéken, ami valódi kikapcsolódás.
8: Ide is eljuthatsz, mert minden nap értékes belépőket nyerhetsz Szeged és környéke legfantasztikusabb és legizgalmasabb helyeire.
7: Csak hallgass dél és 14 óra között Szeged kedvenc rádióját.
10: Fess, és spórolj egyszerre!
11: Oké, könnyű ezt mondani.
10: Ezt nem csak mondom. A Dunakorban a 15 literes Héra Gold matt fehér falfesték most csak 13.390 forint.
11: Ezt meg hogy?
10: Siess a Dunakor üzletek valamelyikébe. Szeged Gáz utca 1, Kiskunhalas Vasút utca 7-11, Kecskemét március 15-e utca 3-5.
7: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.

0: The World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Rádió 1-en.
3: Programokkal telik meg a Wagner udvar, fagylaltozókat ellenőriz a NAV, kezdődik a hazai görög dinnye szezon. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Megkezdődött a Szegedért Alapítvány hagyományos nyári programsorozata, tudatta a délmagyar.hu. A Wagner udvarban megnyílt a Találkozások 2 című szabadtéri képzőművészeti kiállítás, amely a Temesvári Nyugati Egyetem művészeti és formatervező karának oktatói és egykori hallgatói közül 19 művész alkotásait mutatja be. A programsorozat július 2-án csütörtökön a Tamburó Ütő Együttes koncertjével folytatódik, a Tisza Virág Néptánc Együttessel is lehet majd találkozni, főként a gyerekeket várják majd július 9-én, az STE Bartók Béla művészeti kar gitárszakos hallgatói pedig július 17-én adnak koncertet. Ellenőrzés tart a NAV a fagylaltozókban és a cukrászdákban Csongrád-Csanád vármegyében július 1-én és 2-án. A hivatal honlapján elérhető tájékoztatás szerint az adóellenőrök elsősorban azt vizsgálják, hogy megfelelően adják-e a nyugtát vagy a számlát, valamint szabályosan használják-e a pénztárgépeket. Emellett ellenőrzik a foglalkoztatottak bejelentését is, szükség esetén a jövedéki termékek eredetét is vizsgálják. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalina Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Csongrád-Csanád vármegyéhez a legközelebb Békés vármegyében termelik a legnagyobb területen a görög dinnyét, csak nem 1300 hektáron. A kiskunfélegyházi Sardós Boldogasszony főplébánia templom búcsúját július 5-én vasárnap tartják. A félegyházi közlöny számolt be róla, hogy az ünnepi szentmisét, körmenet és szeretett vendégség követi. A búcsút megelőzően ünnepi szentmiség, 24 órás szentségimádás, férfi zarándoklat, templomtakarítás és közösségi programok várják a híveket. Szombat este pedig a Krédó együttes ad koncertet a templomban. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar előfordulhat. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke ma 36 és 42 fok között alakul. Fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot és kenjék be a bőrüket naptejjel, hogyha kint tartózkodnak a szabadban. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék, most felvételről szólnak. Hű, de dezsavűm van. Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
5: Sokszor beszéltünk arról, hogy világsztárok hogyan próbálnak meg, vagy hát nem világsztárok, hanem pontosabban csalók hogyan próbálnak meg ártatlan nőket és férfiakat átverni, úgyhogy hírességek játsszák el, ugye képletesen, hogy beléjük szerettek. Hát most egy olyat találtunk, ezt már nagyon sokszor megbeszéltük, de hogy mindig egyel újabb szintre emelkedik az ilyen típusú átverés, sírva, röhögve, ordítva, nem hiszed el, hogy ez megtörténhet. Egy francia nőről van szó, aki most kapaszkodjatok meg, 830 ezer eurót.
6: Az.
7: Úristen.
5: Fizetett a kórházi kezelés alatt álló Brad Pittnek.
7: Micsoda.
5: Hát, de várjál, hát ez a történet, ezzel sokszor hallottuk, ugye, ennek már volt magyar vonatkozása, a pápai ott szíve, beleszeretett meg minden, de hogy ezzel a nővel elhitették, azt képzeljétek el, elmondta, hogy nyilatkozott a nő, hogy valaki először is Brad Pitt édesanyjaként ráírt, Brad Pitt édesanyjaként, hogy Brad a kórházban van, és egy ilyen nőre van szüksége, mint ő. Kiszemelték valahogy ezt az ártatlan francia nőt. A profi alapján, a Facebook alapján helyes, csinos, nem monitorozták, nem tudom. Ráírt a Brad Pitt anyukája, hogy nagy baj van, és egy ilyen nőt keres Brad.
7: Mi az első sor? Kedves Matilda, Brad Pitt anyukája vagyok, igen. Ne haragudj, hogy ismeretlenül zavarlak.
6: Így van, igen. És először nyilván lelki támogatást kért a szegény Brad Pitt számára.
5: A nő nagyon okosan azt mondta, hogy szerintem ez kamu, és ilyen nincsen, és hogy ő ezt nem hiszi el, de azt mondja, hogy nem vagyok jártas a közösségi médiában, így nem igazán értettem, hogy mi történik, emlékszik vissza az asszony, és hát a dolog tovább folytatódott, ugyanis elkezdtek fotók érkezni a kórházi kezelés alatt álló Brad Pittről. Várjál, és mutatom neked az oldalt.
6: Nézd a fotókat.
5: Nézd meg a fotókat, AI segítségével ilyen rettenetesen nyomorúságosan legenerált fotók, hogy leveszik a fejet, és egy Brad Pitt fotót odaraknak egy fekvő, egy szomorúan néző, egy pizsomás, egy ilyen bemonitorozott szobába, egy comba, amit éppen szúrnak, és a legjobb fotó a jobb oldali lent, ahol egy kicsi Brad Pitt fotót rátettek egy műtött emberre, és két maszkos műtétet elkövető ember éppen fölé hajol Brad Pittnek, és látszik, hogy nyitva van a szem. Hát ez ugye sírsz rajta. Nem hiszed el, egy évig tartott a dolog, 830 ezer eurót utalt el a nő. És ugye,
7: de várjál, Brad Pitt anyukája írt először, hogy Brad Pitt kórházba bajban kerül, van. De miért nincsen pénze a kórházi?
5: Nincsen pénze, mert hogy az Angelina Jolie-val való válása miatt elzárták a bankszámláját.
7: Ez a ribanc.
6: Még a pénzét is elveszi.
5: Érkeztek az üzenetek a hamis fióktól, személyes hangvételű versek, sőt, jött egy olyan fotó, hogy Brad tartja a kórházi szobában, hogy szeretlek-en. Ott van az a fotó, az a csajnak a neve I Love You M. Ugye megérkezett a fotó, egy kétségbe se tartó Brad Pitt. Hogy tartja a fotót a szobában kék köpenyben. Nagyon jók a fotók, gyerekek, szenzációsak. A jobb oldali felső, hogy lefésült fejjel, kicsit szomorúan néz az ágyból.
6: Egy 8 éves gyerek szintjén vannak a fotomontások, főleg a legalsó, ugye,
7: hát
6: amit mondtál.
7: Ez csodálatos.
6: Tehát sírsz minden rajta. Gyerekek, egy kékbe úszó műtőt képzeljetek el, minden ilyen picit pasztelszínű, kivéve Brad Pitt arca, ami egész sárgán, tűnélesen
5: odanak a két maszkos csávunk így fölé hajol, valami látszik a monitoron, nagyon sötét kék műtött, ilyen műtői hangulat.
7: Ráadásul ilyen stockfotó egyébként.
5: Vállalhatatlan az egész. Egy évig tartott a dolog, a férjétől is elvált. Gyerekek, elvált a férjétől, hogy együtt lehessen.
7: Egy éven keresztül kezelték Brad Pittet úgy, hogy neki nem tűnt föl, hogy egyébként, ha néha bekapcsolja a tévét, akkor látja, hogy Brad Pitt forgat, Brad Pitt a Golden Globe.
5: De erre hivatkozott, megkérdezték tőle a francia lapokban, hogy jött rá, hogy végre átverés, és azt mondta, hogy meglátta az új csajával a fotókat, hogy jól van, egészséges, hulla, szerelmes, és együtt van a 35 éves, egyébként helyes csajcival, ugye? És hát ekkor rájött, hogy átverték.
7: És akkor írt neki egy kicsit számonkérő hangvételű levelet. Kedves Pitt! Kedves Brad!
5: Kedves Brad!
6: Mi lett a 340 millió forintnak megfelelő euróval?
5: Fia, a nő állítólag kikészült, tehát kórházban van, pszichiátriai kezelésen, befizetett 830 ezer eurót, a Netflix már azzal szórakozik, valamilyen francia újság, vagy lap, vagy nem tudom, az megkereste azt a kórházat, és lenyilatkozta, hogy itt fekszik nálunk Brad Pitt, tehát hatalmas bulvárhír van most ebből Franciaországban. Ugye ő egy francia csatornán ugye interjút adott, és hát borzasztó gyűlölet hullám megy a nő irányába. Egészen durva, el kellett távolítani, már nem lehet visszajátszani. Mert hogy lehet ennyire naív, meg hogy csináltad. Ez megkiderült, hogy mentális problémákkal küzdött, súlyos depresszióban szenvedett, vagy azóta nem tudom, már ez van, de hogy kórházba is kezelték a nőt.
6: Gyakorlatilag
5: durva.
6: A kérdés az, amit egyébként a hallgató is felvetett, hogyha ennyire hiszékeny a nő, ennyire átverhető, ennyire, hát hogy mondjam, suta, honnan tudott összeszedni 830 ezer eurót?
5: 830 ezer eurót, igen.
6: Miből?
5: A jó kérdés. A francia csatorna eltávolította a műsort, hogy ne bántsák a nőt, mert hogy egyszer szétszették. És van egy francia futballklub, ami az X-en azt írta, hogy Brad azt mondta nekünk, hogy szerdán a stadionban lesz. Aztán visszavonták a bejegyzést, és közvetítettek egy bocsánatkérést, illetve a franciaországi Netflix is felszállt a trendre, mikor kiírták a közösségi média felületükön, hogy 4 filmet nézzen meg Brad Pitt-tel, valójában ingyen. Feljelentést tett egyébként a csaló ellen a rendőrségen, hát most gondold el, ennek a nőnek vége van.
7: Ezek után egyszer Brad Pitt tényleg beteg lesz, és tényleg kórházba fog kerülni, a kutya nem fogja neki elhinni, hogy valami problémája van. Á, ez csak átverés.
5: Ez is baj, de hogyan, tehát én nem is értem.
7: De tudod, én azt
5: mondom, mennyire profik, hogy mennyire profin csinálják.
7: Az elmúlt másfél évben folyamatosan azt hallott, hogy ilyen típusú átverések terjengenek. Órán száján mindenki ezt hangoztatja, és ezek után elküldi neked a Brad Pitt a fotóját, ahogy kilóg a kanyú kiderül a karjából, és
5: szerintem nagyon durván monitorozzák őket. Szerintem egészen.
7: De mit monitoroz? Hát a megosztásaimat nézi, hogy
5: megnézi a képeidet, megnézi a megosztásodat, megnézi, hogy férnél vagy, látja a profilodat, hogy milyen karakter vagy, hogy mennyire lehetsz naív. Hát gondolom elküldenek ezret, abból bejön egy, tehát hogy nem ezt csak ennek a nőnek ment, de hogy valahogy nagyon jól profiloznak. És gondolod, de 830 ezer euró, az kb. 384 millió forint. Plusz elválsz, mert reménykedsz abban, hogy Brett, ha meggyógyul, akkor majd hozzád jön. Ez már nem csak naivitás, ez már egy ilyen szeretet hiány, önképzava, nem tudom ebben mi van, azok, hogy nagyon hülye vagy, vagy buta vagy, de hogy ez több mindenről szól.
7: Hogyan küszöbölte ki azt vajon, hogy azt mondta, hogy elmegyek meglátogatni téged?
5: Hát ez egy jó biztos, hogy zajlott.
7: Hát ezzel is egy dolgon alkalom van arra, hogy leellenőrizd azt, hogy valóban...
5: A szeretleken, az szerintem az agy valami bizonyítékot arra, hogy te vagy. Erre beletettek a kezébe egy papírt, hogy szeretleken, és föltartja Brad. Ja, akkor jó. Akkor megnyugodtam. Hát látom, hogy szeretsz, ott van. And I love you. Érted? Arra szerintem lehet, hogy a csaj kért valamit. Hogy küldj valami bizonyítékot. Szeretleken. És meglátod a saját nevedet egy világsztár kezében egy kórházban, lehet, hogy én is utalnék.
6: Balázs, I love you.
5: Nem mond azért, érted, ha Jennifer Lopez nem mondná, hogy Balázs, kórházban vagyok, utalj nekem egy kicsit, nagyon nagy baj vagyok, bent se segít
7: ha
5: már.
7: Ha Brad Pitt azt írja nekem, hogy szeretlek el, akkor nem kezdem el ezt utána mindenkinek mutogatni, és azt mondani, hogy figyelj csak, látod, miben
6: vagyok. És valószínűleg mindenki meg akarta győzni róla, hogy ez kamu.
5: Hát a magyar nő, aki szerelmes ott a Pápa Jocsiba, ő az egész család azon dolgozott, hogy hidd el, hogy nem.
6: A családja győzködte, hogy figyelj, nem, ő nem a Pápai Jocsi, de ő az, ti nem szerettek engem, kész, már le is van dobva a lánc.
5: Elvált ő is, vagy ott hagyta a férjét, emlékeztek? Hát és a lányával beszéltünk, elmondta, hogy nem tudtak ráhatni, ő ment a Pápai Jocsi klubba, mert a Jocsi szerelmes belé, és csengetett, vagy nem tudom mi volt.
7: Istenem, ez a francia nő én vagyok.
5: Igen, és hol van a Vekerlei ház? Eladtam, mindent felszámoltam. Antonio Banderasnak utaltam egy brazil kórházban.
7: De most kezded, de biztos, hogy körbejárta az ismerőseit. Nem hiszem, hogy volt ennyi megtakarított pénze. Valószínűleg felvett hitelt.
5: Lehet, hogy vagy kölcsönkért. Igen, erről nem szól a hír.
7: Igen.
5: De hogy, és gondolod, egy évig, tehát egy év alatt azért nem jön szembe egy bredes hír, hogy nem buknak le, hogy elutal 100 000-et, 200 000-et, hogy nem gyanús, hogy húzzák az időt, hogy nem gyógyul meg. Tehát annyi ponton eshet azért ez a dolog, hogy mennyire naívnak, vaknak, butának, szeretethiányosnak, nem tudom, minek kell lenni. Valószínűleg lehet, hogy ebben volt tényleg valami személyiségzavar, nem tudom, hogy profilozták a nőt, de azért ez bődületesen sok pénz. Nagyon sok pénz a 830 ezer euró.
7: Borzasztó sok. Azért azt a beszélgetést...
5: Egy világsztárnak, aki nyilván tele van. Tehát még nem is az, hogy egy ártatlan ember.
7: De hát nem fér hozzá, mert az a ribanc, Angelina Jolie, az elzárta a csapokat.
5: Ez igaz, ez mondjuk meggyőző.
7: Még egy ilyen kiszolgáltatott állapotban is szerencsétlen. Én is biztos, hogy entől kérnék segítséget.
5: Igen. Mesterséges intelligenciával akár FaceTime videóhívást is lehet csinálni Brad Pitt arcával. Egyébként igen. Tehát ez van, amiről ugye mi is beszélünk, hogy az AI-jal összemosódik a valóság, a realitás, a fikció, tehát hogy egyre durvább csalások lesznek. Szerintem a hang a következő, amikor följön majd az anyád a telefonon.
7: Hát már hív.
6: Ja, persze.
5: És AI által generált, nagyon sok ilyen programot nézek én is. Betáplád az AI-ba a hangodat, egy fél órát, 2 perc múlva ott van a hangod. Bárkit föl tudnak hívni. Én föl tudlak téged hívni, Feri, hogy legyen valami jelszó, amit megbeszélünk.
6: Jó.
5: Legyen okay. A tücsök. Ja, várj, nem mondom be.
6: Nem jó.
5: Igaz, nem jó, várj, nem mondom be. Ne a tücsök. Tehát ez lesz a következő, hogy az AI által a hangján hívják majd föl, és a képével egy videóhívást. Tényleg, ez nem a következő, ez már itt van. Tehát ez létezik. Hanggenerátor.
6: És figyelj, a pénzt például nem lehet nyomon követni?
5: Hát szerintem ügyesek.
6: Nem, hogy adtál be, hogy egy számlára kell utalni a pénzt.
5: Hát a kriptó akkor biztos nem, ha a nő lehet, hogy megtanított, hogy utalj kriptót. Aha. Mert hogy a bankszámlára nem tudsz, mert azt letiltják. És levezetem.
6: Azt a Angelina Jolie elveszi.
5: Igen, virágos. De utalj kriptót, elment, leváltotta, beutalta, megtanították. Tehát nem azért ők ennél ravaszabbak, hogy Monsieur Julien, Párizs, de nem tudom, Champs-Élysées 26, tudod. Tehát hogy valahogy nyilván úgy csinálják, hogy nem. Vagy egy, nem tudom, nemzetközi bankszámlára, vagy nem tudom, Oxford cég. Nem tudom, hova utalják. Ez egyébként jó kérdés. És hogy hova ment azért az a 830 ezer euró? Hova utalod? Annak azért csak van egy nyoma.
7: Benne van a megmentés faktor is, hogy egy kicsit úgy érzem, hogy én mentem meg Brad Pittet. Ja,
5: hogy ő téged választott.
7: És hogy ő engem választott,
5: persze.
7: Ez a jóképű
5: hát fiatal. Te vagy az ő kiválasztottja. Igen. Hát ebbe azért kicsit beleszeretsz így ebben a formában. Hát most holnap rád írna. Nem tudom.
7: Például rám írnál.
5: Tessék.
7: Rám írnál.
5: Angela Merkel.
6: Nagy bajban vagyok, se pozíció, Luzi se pénz.
5: Igen, se pozíció, de Angela Merkel. És rájöttem, szeretem a magyar fiatal műsorvezetőket. Hát azért nem mondta, hogy nem írná vissza valamit.
7: Dehogy nem. Én?
6: Szerintem simán.
5: Nem tudom. Ehhez azért tényleg borzasztó. Nagyon kell lenni. Föltesszük majd a Facebookunkra, nézzétek meg. Itt igazából ez a hír már százszor volt, de hogy a fotók miatt nagyon érdekes. Hogy hiába ilyen generálta, hát azért önmagában teljesen vállalhatatlan a jobb oldali.
7: De felülről a második fotó tényleg eléggé csapzott. Igen,
5: és a harmadik is. Hogy ilyen nagyon szomorúan nézen rá. Igen.
7: Elképzeled ott a kórházi koszton.
5: Persze, ha csak ez 830 millió euró, akkor éves szinten ez hány milliárd dollár, hány milliárd euró cserél úgy gazdát, hogy ez csak a csalókhoz megy. Ez nem 1 millió, ez nem 10 millió.
7: És ez csak egy, az sokból, és mert nyilván, csak egy. Hogy lehet, hogy az első kórházi kezelésre még nem csak en, hanem még Matilda is akárki is utalt, csak az már nem jut el a rendőrségre, mert hogy annyira szégyelli. Arra is kíváncsi lennék, hogy milyen volt ez a beszélgetés, amikor en leült a férjével megbeszélni, hogy akkor válasz.
5: Hogy elválok? Hogy gondolod, hogy elválok, igen. Brennan. Anyámmal nem tudnának megszivatni, mindig részek, azt nem lehet utánozni valaki. Mondjuk a Zenusa FaceTime hívásban pakisztáni akcentussal beszél a Brad. Igen, ez mondjuk egy kicsit durva. Azt a mindenségi gyerekek. Hát igen, ez van.
7: Szerintem ti simán be tudnátok rántani bárkit.
5: Hát ugye, az én arcommal rendeteg ilyen kriptós befektetés megy.
6: Fizetünk is.
5: Rengeteg ilyen fejes. Én már nem is próbálom tiltani, meg ügyvédben nem érdekel, nem annyi van, de hogy mindig elmondom, hogy semmi gyerekek, és mégis küldik, bedőlnek, megveszik. Kriptós befektetésből van 30 darab, ami az én arcommal, és ez csak a kriptó. Nem, és ez nagyon béna, mert ott az index címlap régi, és akkor ott van fölött, és akkor nem tudom mi. Meg beszélgetéseket is csinálnak már, hogy én beszélek valamilyen befektetésről.
7: És akkor állsz egy ilyen golfklub előtt, ilyen karbetett kézzel, ilyen nagyon maga biztosan mosolyogsz,
6: Nem,
7: én már tudom a titkot.
5: Nem,
7: vagy,
5: kivesznek podcastekből részletet, ahol én mondjuk beszéltem valamilyen podcastben a kriptóról, és akkor az alá írnak valamit, hogy ebben a podcastben én erről beszélek. De én már láttam hanggenerált által is megcsináltad. Tehát, hogy
7: te
5: van
7: te beszél a saját hangodon, ajánlod azt, hogy vegyél tőlem.
5: Igen, kivágnak egy részletet, és igen, abszolút megcsinálják. Nagyon durvák vannak, úgyhogy tényleg legyetek akartosak, és csak azokban a befektetésekben vágjatok be, mert érángatlak bele benneteket a saját oldalamon.
6: De jó, de az korrekt.
7: Én nem, már csak egy ugrás, hogy te is valamelyik kórházi osztályról jelentkezz be, Balázs.
5: Van az a híresség, aki ráírna egy pillanatra, elgondolkoznátok? Vagy már tök hihetetlen. Nincs, nem?
6: Tehát há?
5: Írna Sakira, hogy el akar jönni az étterembe vacsorázni.
6: Akkor igen.
5: Csak nem tud felszállni, mert nem tudom, mi van. Küldjél a magángépébe
6: 200 milliót,
5: meg kerozíra kell.
7: Most bármelyikőtök írna nekem azzal, hogy Juli bajban vagyok, mert elraboltak.
5: Szerintem te utalnál.
6: Hát de a sztori maga nem, mi az, hogy elraboltak?
7: Nem, arra. Hívnálak azonnal. Nem, de és akkor, hogyha meg lenne a hanggenerátor, akkor visszaszólnál. Igen, hogy tényleg. Hát Juli bajban vagyok, gyorsan utalak.
5: Te leszel az első, ez biztos. Aki valahogy a mi hangunk által belőled igen. Fognak lóvét kiszedni. Olyan. Igen. Mondom, IBAN 36, 11, 70, 30. Utalom, várj, hova utaljon?
7: Bali, diktáld még egyszer. Nem sikerült felírnom, a buszon vagyok.
5: Igen, de te ilyen jótét lélek, hogy te mennél, akarnál segíteni, utalnál. Tehát, hogy téged így elfogna ez a jótéteskedés. Nem, hogy persze segít ez. Nem ismerülne föl, hogy nem valid a hívás.
7: Ott állnék a szakadó esőben egy esernyővel a kaputok előtt.
5: Éppen 10 000 adsz egy hajléktalannak, aki nem, az csak látta, hogy jössz és eléd feküdt.
7: Bali, itt vagyok, Bali! Jöttem segíteni!
5: Azt a mindenit. Hogy állsz ebből talpra? Sehogy. Ez egy életre. Oda pénzed, a férjed.
6: Lelkileg, mentálisan, mindenhogy.
5: Franciaország rajtad röhög. Mindenki téged parodizál. Ez egyébként borzasztó lett. Szerencsétlen. Igen, nagyon kemény.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Elérkezett a sajtrajongók olvadás pontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
4: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
5: Úgy is tett.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
7: Előzzük meg a kánikulát! A Zengőalföld Kft-nél most az Olympia Splendid 3,5 kW-os inverteres klíma kedvezményes áron mindössze 139 ezer forint plusz áfa. Mindössze 139 ezer forint plusz áfa. Csepegtető tálcás védelem, megbízható szervízhálózat és igény szerint szakszerű beépítéssel is. Ne feledd, a kedvezményes ára készleteleig tart. Zengőalföld Kft. Szeged Szőregi út 50. Építsük tovább a jövőt!
8: Új kerékpár. Új lendület. Cube kerékpárok a lendület kerékpár szaküzletben. Szeged, Derkovics Fasor 94. Újlendület.hu.
9: A sulinak vége, és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
10: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
11: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
10: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
11: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
10: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
1: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keress

0: 91.1 Rádió 1.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Megnyílt a Mesterek és Tanítványok kiállítás, itt a Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi évada. Szúnyoggyérítés lesz Szegeden. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. A Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola 40 éve végzett diákjainak és mestereinek alkotásaiból nyílt új időszaki kiállítás a Fekete Házban. A tárlat célja az, hogy megmutassa, ki miben találta meg az alkotás örömét 1986 óta. A tárlaton szobrokat, kisplasztikákat, ceruzarajzokat és pasztelképeket is láthatnak az érdeklődők, mondta el a kiállítás megálmodója Juhász Zsolt, koreográfus a Szegedi Rádió 1-nek.
3: Mivel ebben az osztályban ugye szobrászok, grafikusok, kerámikusok, textilesek voltak, ezért itt nagyon többféle műfaj jelenik meg. Van már, aki nagyon eltért a szobrászkodástól is, például a kis Attila nevű osztálytársunk, ő például bábokat készít Szegeden a Bábszínházba, bábjából állított ki kiállítást. Van, aki a lovas múltjáról, mert lovas oktató lett. Jó magam például, mint koreográfus, azt mutattam meg, hogy mint koreográfus, tehát nem képzőművészként nyilvánultam meg, tehát az látható a kiállításon.
2: Megkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi 75. évada, számolt be a délmagyar.hu. A fesztivált a Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertje nyitotta meg a Dóm téren. A kettős jubileum alkalmából Szeged városa zászlót adományozott a rendezvénysorozatnak. A következő hetekben a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Hősök Hajnala című előadása, a Három Testőr Musical, a budafoki Dohnányi Zenekar Cinefonik produkciója és Bizé Kármennye is műsorra kerül. Az évadot augusztus közepén a Vikit szabadtéri bemutatója zárja, miközben az új szegedi szabadtéri színpadon egész nyáron koncertek és színházi előadások várják a közönséget. Földi kémiai csípőszúnyoggyérítést végeznek Szegeden ma, tudatták a városi honlapon. A kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolják az ajtók és ablakok zárvatartását, a szabadban tárolt tárgyak letakarását vagy összegyűjtését, valamint a kertben termelt zöldségek és gyümölcsök alapos megmosását fogyasztás előtt. Kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén elhalasztják a beavatkozást. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar előfordulhat. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke ma 36 és 42 fok között alakul. Fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot és kenjék be a bőrüket naptejjel, hogyha kint tartózkodnak a szabadban. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Megérkezett hozzánk vendégünk, Várkonyi Gábor autópiaci szakértő, aki egyébként közgazdász és talán politológus is, egyszerre nagyon hát komplexen nézi az iparágat, és sokszor beszélünk vele, nagyon szeretjük, volt már vendégünk is, és itt van most újra. Hello Gábor, jó reggelt!
2: Ciao. Jó reggelt, sziasztok!
1: Túl egy elektromos autózáson, Amsterdamban talán, vagy hova?
2: Igen, az ID. Cross-nak a bemutatója volt, ugye ez a kis elsőkerék hajtású elektromos Volkswagen, ami jönni fog, és hát úgy voltam vele, hogy akkor ne repülőzzünk, akkor megpróbáljuk ezt nyugati irányba egy tisztán elektromos autóval, egy olyannal, aminek kicsit nagyobb a hatótávja. 3200 kilométer lett, és hát meg kellett küzdenem, de megcsináltam.
3: Mikor bántad meg?
2: Egyébként nem bántam meg. Az egy más kérdés, hogy minden létező körülmény alapvetően adott volt ahhoz, hogy ez relatíve kényelmes legyen, tehát nincsen főszezon, nem indul el fél Európa egyszerre a tengerpartra, nincsen túl hideg, nincsen túl meleg.

0: Az egész elektromos autózás, tehát ez nagyon meg kell szeretni, vagy nagyon meg kell szokni. Én nem bírnám, hogy nem ülsz le egy seggel és mész 800 kilométert. Ez a megállok, töltök. És neked sem volt ennyire könnyű, mint ahogy most elmeséled.
1: Nem, és a konklúzióm is az volt, hogy én azért maradnék a belső égésűnél, plusz nekem nyilván van egy személyes kis, hogy mondjam, idegrendszer gyógyító hatása annak, amikor korlátlan autópályán, üres autópályán ki tudod élni azt, hogy gyorsan akarsz menni, és én gyorsan szoktam menni, hát az ezzel nem
2: adott. Szereti.
0: Na, hol tart most az iparág? Mesélj egy kicsit, amikor legutóbb itt voltál, ugye elképesztő, megdöbbentő, érdekes, és olyan szomorú dolgokat mondtál egyrészt arról, hogy az Unió, Németország, és hát mindenki az Unióban hogy lőtte tökön magát azzal, hogy szabályozzuk a belső égésű motorokat, talán 30-ra, 35-re, és hogy közben a kínaiak milyen iszonyú versenytempóban húznak el mellettünk, mind az elektromosban, mind pedig ugye ők tanulják és veszik át a belső égésű, de hogy nem törődnek itt mindenféle szén-dioxid kvótával, hanem egyszer leuralják a piacot. Van most ebből visszahátrálás? Kezd rájönni az Unió, hogy tökön lőttük magunkat? Nagyon nagy a baj, vagy még mindig megyünk a jéghegy felé úgy, hogy süllyed Németország, és vele együtt egész Európa.
1: Nagyon jó vidáman kezdtétek itt, hallgattam idefele, jövett.
2: Rárugtuk az ajtót.
0: Hát, húzzuk rá az ajtót, csapjuk rá.
1: Megvan az a mém, amikor keresztbe áll az iskolabusz, és jön a vonat.
0: Aggasztó volt, amit akkor mondtál, hogy egyszer nem érted, hogy döntéshozók mibe hisznek, és dráma, ami történik, az érdés, hogy változott-e a drámai helyzet.
1: 50 ezer munkahelyet fog megszüntetni csak a Volkswagen a következő években. 50 ezer munkahely, és amikor olvassuk ezeket a számokat, meg nézzük a beszámolókat, meg beszélgetünk arról, hogy gyakorlatilag kontinens függetlenül, mert egyébként ez nem csak Európára igaz, ugye az észak-amerikai autóipar is jelentős leírásokat volt kénytelen elkönyvelni az elektromos autózással kapcsolatos beruházásai kapcsán. Hát nem olyan nagyon jó helyzet, csak mi nem nagyon adjusztáljuk a kurzusunkat, mindenki más meg erősen a piaci realitások felé veszi az irányt, és itt nem azt akarom ezzel mondani, hogy ennek így nincs értelme, vagy a villanyautózás egy hülyeség, abszolút nem erről van szó. Arról van szó, hogy elsődlegesen a business of business is business, ugye? Tehát mégiscsak, és talán ezt múltkor is így beszéltük meg, hogy azért egy vállalatnak az elsődleges dolga az az, hogy a részvényeseit kielégítse, hogy profitot termeljen, és mindezt lehetőleg fenntartható módon tegye. És ehhez kéne megteremtenie szerintem a politikának a megfelelő környezetet. És amikor egy öncélé válik az, hogy valami zöld legyen, függetlenül attól, hogy ennek van-e értelme közgazdaságilag, piaci kereslet szempontjából, infrastruktúra szempontjából, és a többi, tehát amikor ez öncélé válik, és nem piaci mechanizmusok irányából közelítjük meg ezt az ügyet, akkor jönnek a zöld tervgazdaságnak ezek a nagyon durva, hát nem kellemes hatásai.
3: Tehát az európai autópiac az úgy akar zöld lenni, hogy ez biztos, hogy zsákutca és bukta. A kínai az miért tudja megcsinálni?
1: Ezt így nem jelenteném ki, hogy biztos, hogy zsákutca és bukta. Ahogy mi csináljuk határidőre, mereven, széttörve gyakorlatilag évtizedeken át épített ipari struktúrákat, tehát nem agyusztálva, hanem széttörve és erőszakkal végig verve az egész rendszeren, ez így bukta. Kínában meg ugye az van, hogy hát keressünk pénzt. Ja, hogy ez egyébként éppen most a zöld bulival is lehet, és nagyon jól lehet, hát akkor keressünk pénzt ezzel.
0: Mi a szándék? Mi az érdek? Mi a mögöttes álló lobby? Segíts megérteni. Tehát van egy húzó iparágunk, mint a német autóipar, a belső égésű motor, aminek, bár most mondhatni évszázados, nem tudom hány száz éves hagyománya van, sok, nem században, de hogy években mérhető. Jól megy. Mi exportálunk a világ minden részébe, vagy próbálunk exportálni. Ott van a Volkswagen koncern. Verhetetlenek vagyunk benne. Ezt a technológiát mindenki csak más tanulta hosszú évtizedekig keresztül, amit az európai elértek. Jön valaki, és azt mondja, hogy arra van a jéghegy, elindulunk, lefejezzük az iparágat, és azt mondjuk, az elektromos autózási a jövő, miközben Európa gazdasága pont emiatt fölbeáll, elbocsátások, Németországban mennyi a külkereskedelmi mérleg hiányuk? Hát mondtál egy számot, egészen megdöbbentő.
1: 90 milliárd, ha emlékeim nem csalnak, Kínával szemben.
0: Euró, mert igen. A kínaiak meg nem veszik meg már tőlünk a drága belség, és vagy előállítják, vagy elektromos autóznak. Miért csinálja ezt Európa? Van valahol egy lobby, aki azt mondja, hogy szét kell cseszni Európát? Mi az oka szerinted?
1: Hát szerintem az ideológia vezérelt gazdaságvezérlés.
0: Az ideológia, de szépen finoman fogalmaztál.
1: Szerintem ennyi. Hát,
0: az ideológia vezérelt gazdasági vezérlés.
1: Menjünk bele keményebben.
0: Vágjuk le a fejös tehenet, és vezessük jéghegynek Európa gazdaságát, hogy ne legyen belső égésű motor.
1: Attól zöldek leszünk, és az jó lesz.
0: De nem is értjük ezt a technológiát, nincs meg az infrastruktúránk, értjük, tanuljuk, de azt vesszük el, amiben igazán jók vagyunk.
1: Árnyaljuk ezt egy kicsit, és most akkor lehet, hogy az lesz, hogy én leszek egy picit az ügyvédje ennek az egésznek. Helyet cserélünk, és azt mondom, hogy voltak és vannak nagyon jó eredményeink ebben a kérdéskörben is. Hát például Magyarországon gyártják,

0: jelenleg a legfejlettebb európai elektromos autót. Ennek mi örülhetünk, hiszen egyébként technológiai szempontból ez a duma arról, hogy Kína megelőzött minket, ez engem irritál.
1: Ez a BYD, nem? Tehát ezt kimondhatjuk, nem?
0: Ez a BMW.
1: Ja, ez a BMW.
0: Ez a BMW Debrecenben.
1: Ja, Debrecen, mint BMW, mint elektromos
0: autó. Az X3 az jelen pillanatban a Mercedes CLA-val karöltve két olyan modell, ami technológiai értelemben szerintem tehát utolérhetetlen mások számára. És jönnek még bőségesen ilyen jellegű autók Európából. A kérdés az, hogy az egész értékláncnak a hangsúly eltolódása az, hogyan néz ki, és ebből ki fog a nap végén profitálni. Az, hogy baj van, azt szerintem abból lehet nagyon egyértelműen lemérni, hogy Európa is készül, és az európai törvények és törvényhozás is készül olyan jellegű intézkedésekre, amelyek valahogyan itt akarják tartani a termelést. Ez ugye a Made in Europe label, amiről beszélgetnek itt most már hetek óta. Állítólag ma lesz arról valami fajta döntés, vagy talán a héten, hogy ezt egy kicsit konkretizálják, ami ugye arról szólna, hogy legalább 70%-át annak, ami egy autót kitesz, azt Európában kellene gyártani, az akkumulátor cellákat Európában kéne gyártani, és csak akkor lehetne egy-egy autót bármilyen formában támogatni, akár adókedvezménnyel, akár konkrét hozzájárulással, akár közbeszerzésen való részvétel lehetőségével, ha ez egy Made in Europe labelt tud viselni. Nagyon-nagyon jól hangzik, csak nem tudom, hogy hogyan fogjuk a nyersanyag ellátási láncot ehhez passzolva megoldani, hiszen itt még mindig komoly lemaradásunk van, mondjuk Kínával szemben.
1: Úgyhogy közben jönnek a kínai elektromos autók, amik olcsóbbak, lehet, hogy minőségében nem tudják ugyanazt hozni, mint mondjuk egy BMW, de hogy iszonyatosan fejlődnek, 5 év alatt, 10 év alatt akkorát léptek, mint mi 50 év alatt se fogunk az elektromos autógyártásban, és meg fognak verni piaci alapon akár árképzésben is, nem?
0: Sőt, mondok ennél egyel még félelmetesebb ügyet. Mi most azzal vagyunk elfoglalva, hogy itt a sebeinket nyalogassuk. Valamit kezdjünk azzal, ami történt, amiben saját magunkat már növereztük bele. Kínában ugye az autóipar az 5 éves tervekben folyamatosan top prioritásként volt kikiáltva.
1: Állami támogatással.
0: Pontosan.
1: És nagyon sok állami támogatással.
0: De az egész infrastruktúra, minden, nem csak az infrastruktúra, az egész üzleti környezet, minden arra volt kihegyezve, hogy nagyon-nagyon rövid idő alatt, nagyon-nagyon komoly kapacitások kiépítésével egy új technológiára áthelyezve a hangsúlyt, olyat tudjanak alkotni, olyan üzleti környezetet tudjanak megoldani, ami világszinten export verő lesz. Mindenkinél több autót szeretnének gyártani és eladni mindenfelé a világban. De ez ugye alapvetően egy gyártás és autóipar fókuszú ügy. Ha felületesen nézzük az eseményeket Kínában, akkor azt mondhatjuk, hogy erről most levették a kezüket, de ez nem igaz. Azt mondják, innentől fogva Kínában, hogy kész vagyunk, a projekt első része lezárult, az autóipar a következő 5 éves tervekben nem szerepel további fókuszként, mert nincs miért támogatni őket. Van egy nagyjából 60%-os kihasználtsággal működő nagy infrastruktúránk, az azt jelenti, hogy a gyárak azért nincsenek teljesen kihasználva, ezeknek egy része el fog tűnni újra, és mindent át fogunk helyezni a mesterséges intelligenciára az autózásban. Tehát minden fókuszunkat, minden pénzünket, minden fejlesztési erőnket egy olyan szoftver alapú autózásba fogjuk fektetni, ahol, vagy amin keresztül a következő értékteremtés meg fog valósulni az autóiparban.
1: Félelmetes, hogy mi megint egy olyan dolog után megyünk, mint az elektromos autózás, ami már rég megvan, és megint kettővel előrébb vannak, és hozzák az AI technológiát, és már azon vannak, hogy az önvezető autó, ami egyébként tele van már Kína bizonyos városai, már önvezető taxik vannak.
0: Hogy ez mennyire működik, vagy nem, arról lehet.
1: Na, de hogy megint előrébb vannak. Igen.
0: Teljesen más a mindset.
1: Igen. Azt mondd meg nekem, hogy ha az Unió arra törekedik, hogy mentsük meg a világot, de csak az Unióban tiltjuk be a belső égési motort, Ázsia már gyártja magát. Dél-Amerikában rengeteget exportálnak a kínaiak. Tele vagyunk mindenhol belső égési motorral. Milyen víziója van az Uniónak? Kit kell megmenteni valójában? Hogy tudjuk megmenteni a Földet úgy, hogy vagyunk itt 300 millióan az Európai Unióban, van egy négyzetkilométer kitettségünk, és mindenki szarrá fossa a világot belső égési motorral, és azt mondják az indiaiak, a dél-amerikai kínaiak, hogy szarunk-e a kvótára, mi gyártjuk, mert ebből mi pénzt akarunk szerezni. Pontosan. Mi meg az Unióban azt mondjuk, hogy megmentjük a levegőt, meg a kvóta, meg a széndioxid, de nem tudjuk, mert a világ más részét elárasztják a belső égési motorok, mert nem érdekli őket a kvóta.
0: Az a stratégiánk, hogy legyünk öngyilkosok, mielőtt meghalunk.
1: Ez egyébként tényleg elképesztő.
0: De én ezt így tudom jellemezni.
1: De ez egy gyönyörű mondat, és ez történik.
2: De legalább büszkén halunk meg, hogy mi megtettünk mindent, amit a többiek nem.
0: Nem felé az olyan, mint hogy mi irányítanánk, nem?
1: Igen, tehát mi gondoljuk azt felsőbbrendűen, hogy majd megmondja. Miközben ugye hát Dél-Amerikát megnézzük, a Indiát megnézzük, tehát vagy a kínai exportot, akár a belső égésűben megtanulták azért.
0: Hát hogyne, sőt.
1: Előnyünk volt, de behozták és megtanulták.
0: Nézzük a Mercedes példáját. Két darab kínai tulajdonosa van a sok-sok tulajdonos közül részvényesi oldalon. Mind a kettő nagyjából egy 10%-os csomaggal rendelkezik. Ez a két 10%-os csomag, ez egyfelől egy teljesen állami szereplőhöz köthető, tehát lényegében egy kínai állami szereplő van benne félig, könnyékig a Mercedesben, a másik pedig a Geely csoportnak a tulajdonosa. Na most, ha van egy olyan tulajdonosi szerkezeted, ahol a részvényeidnek az ötöde olyanok kezében van, akiknek nem feltétlenül érdekük az, hogy neked sikered legyen, plusz az abból származó pénzt arra használják föl, hogy keresztfinanszírozzák a saját fejlesztéseiket, ami közvetlen konkurenciája a te autóidnak, akkor szerintem valami baj van. Most ilyet a büdös életben nem engedne egy kínai a saját vállalatában. És az, hogy ők azt a stratégiát követték, hogy kell egy olyan tulajdonosi szerkezet a piacra lépéshez, amiben ugye egy kínai jelenti az 51%-os tulajdonot, ezt már ugye rég elengedték, ennek megvan az oka. Ugye az volt az oka, hogy azokat a vállalatokat, azokat a cégeket, akik Kínában csak azért voltak, hogy kvázi egy ilyen védőernyőt adjanak a nyugatiaknak, hogy bizniszelhessenek ott, ezeket leválogatták, hiszen ezek nem jelentettek pluszt eredményt a gazdaság szempontjából. Megerősödve az első hullámban kijött egy potensebb autóipari szereplői gárda Kínában, és most már ott tartunk, hogy abszolút semmi szükség nincs a nyugatiakra, mindent tudnak maguktól. Ez nagyon rövid idő leforgása alatt történt meg. A kérdésem az, hogy ugyanezt a stratégiát miért nem tudtuk mi adott esetben Kínával szemben alkalmazni Európában. Tehát miért nem tudtuk azt mondani, hogy felismertük, hogy van egy stratégiai problémánk nyersanyag és technológiai oldalon, akkumulátor és elektromos autózás kapcsán. Ahelyett, hogy mi itt mindent megtennénk arra, hogy a lehető legkönnyebb piacot prezentáljuk tálcán a kínaiaknak, tessék, gyertek ide, vegyétek el. Ahelyett mondhattuk volna azt is, hogy gyertek ide bizniszelni, 51% európai tulajdon mellett. Erre nem mondhatja senki azt, hogy ez nem egy igazságos megoldás, hiszen az előző 40 évben így csináltátok ti is velünk. Ehhez kellett volna egy gazdaság stratégia. Nem a dolgok után való futkorászás, amit most
2: nem akartad az 51%-ot, érted, csak magadnál tartani, nem akartál 49-et odaadni, nem?
1: De így most a 49 helyett lett az író. Tehát a 49 legalább 49, vagy az 51.
0: Meg most semmi, ott meg rá lettél volna kényszerítve, hogy kooperálja velük, és ugyanazt a dolgot, amit ők megcsináltak velünk, tanulni, vagy adott esetben magadévá tenni technológiákat, és akkor szépen körülírom a dolgot, azt megcsináltuk volna mi is ugyanezzel a cinizmussal, hiszen business of business is business. Egy, kettő. Az már nehogy ilyen Nógrádi Györgyös legyen. Szóval a második dolog, amiről érdemes beszélni, mit tettünk annak érdekében, hogy ne rohanjanak le minket. Ugye volt egy ilyen védővámos sztori. Védővámos sztoriról kiderült, hogy ez így nem fog működni, mert abban a pillanatban, hogy kínai elektromos autókra, dömpingáron árult kínai elektromos autókra védővámot vetettünk ki, azonnal, adjusztálták a stratégiájukat, és belső égésű, valamint plug-in hibrid autókat kezdtek el dömpingáron Európába hozni. Nagyon szépen növekszik a piaci részesedésük. Mi a harmadik megoldás akkor, amit kitalált az EU? Legyen minimum ár. A minimum árnál egyszerűbben kijátszható szabály nincsen. Minimum ár. Értitek a problémát?
1: Félelmetes.
0: Tehát, hogy a minimum ár az, amikor azt mondod, hogy igen, ez a minimum ár, egyébként meg, hogy mennyi kedvezményt adtam, azt ellenőrizze már valamelyik hatóság. Sok sikert kívánok hozzá.
3: Ugye az EU-s célkitűzés az, hogy 2035-re 100%-os elektromobilitást kellene elérni. Az infrastruktúra erre fel van készülve, tehát elérhető egyébként 2035-re ez a cél. Például tisztán elektromos árammal tölthetőek ezek az autók. Van egy rendszer, ami ezt megoldható.
0: Én azt gondolom, hogy tehát mindent el lehet érni. A kérdés az, hogy van-e értelme, és van-e gazdasági, business case mögötte, és ezt nem látom. Főleg nem egy olyan korszakban, ahol az elektromos áramnak a kereslete az robbanásszerű ugrás előtt áll. Többek között például a mesterséges intelligencia miatt. Tehát nyilván erre lehet azt mondani, hogy olajkitettségünk is magas, és azzal is probléma van, lásd a jelenlegi helyzetben, de az olajat azért sokkal-sokkal több helyről lehet például importálni, mint mondjuk az akkumulátorhoz kapcsolódó dolgokat. Ezzel nem azt mondom, hogy az egyik jobb vagy a másik, hanem azt, hogy mielőtt azt mondjuk, hogy azért akarunk megszüntetni egy valamilyen függést, mert az jó nekünk, és közben nem veszük észre, hogy rohanunk bele egy másik függőségbe, a gazdasági mozgásterünket kellene növelni, és jelen pillanatban Európa a saját maga által állított szabályok kapcsán nem növeli a mozgásterét, hanem gyakorlatilag mindenben csökkenti.
1: Ki finanszírozza a korrupciót? Kínai nagy tőkések, amerikai nagy tőkések, kinek az érdeke akkor? Ki győzi meg azt a 10 döntéshozót Európába, hogy csinálj hülyeséget, vezesd a jéghegynek az autóipart, mert abból mi Kínába, Amerikába, de mit tudom, a szarra keresünk magunkat. Tehát hova lehet visszavezetni a láncot, amiért most éppen Európa szerinted legalább autógyártásilag totálisan tönkretesszük, és az autógyártás begyűrűzik. Tehát az elbocsátás, akkor csökken a fogyasztás, munkanélküliség van, tehát ez egy ilyen piramis, ami elkezdül lebomlani, és az leszivárog a legaljára.
0: Tehát amikor beindul a spirál, akkor ezt visszafordítani rettenetesen nehéz, ha egyáltalán lehet. Hát ugye szerintem ebben egyrészt tényleg az van, amit te is említesz, tehát egy kőkemény gazdasági lobby, amit pénzzel vívnak. Másrészt meg ugye egyszerűen van egy olyan társadalmi közeg, van egy olyan ideológia, ami nagyon-nagyon beette magát Nyugat-Európába.
1: A zöldnek, piszinek.
0: Degrowth és társai.
1: Aha. Tehát ide, ahogy mondtad, egy Trump kéne, aki vissza tudja fordítani. Hát, ez visszafordítható,
0: folyamat? Ide egy olyan politikai átállás kellene, ami arról szól, hogy minden egyéb ilyen meta problémát, azt most elengedünk egy picit, mert nem abban a helyzetben vagyunk gazdaságilag, hogy azzal tudjunk foglalkozni, hogy ilyen luxus problémákat oldjunk meg magunknak, mint hogy jó emberkedünk meg egyebek, hanem gazdasági kérdések előtérbe helyezése. Ez a lényeg szerintem. És erre én nem látom egyelőre a kísérletet Európában.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is. Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
8: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
9: Az első benyomás már az utcán megszületik. Tegye tartóssá és stílusossá otthonát a Horváth Szekker lemez termékeivel. Szeged, Cserjesor 10, horvathszekker.hu.
10: Kóstold meg a Novosquare ellenállhatatlan pizzáit. Frissen sütve, prémium alapanyagokból. Legyen szó egy gyors ebédről, baráti vacsoráról, vagy egy nyugodt estéről, nálunk megtalálod a kedvenced. Fogyaszd el Szeged egyik leghangulatosabb panorámás teraszán, vagy rendeld házhoz, és élvezd a Novosquare ízeit otthonod kényelmében. Novosquare. Ízek, amikhez visszatérsz.
11: Vonza taxis szakma? Gyors, megtérülő befektetést szeretnél? Két tanfolyam, most egy áráért. Júniusban minden személygépkocsi személyszállító alaptanfolyamra beiratkozó most a személytaxis tanfolyamot ajándékba kapja. Jelentkezz most! www.csillagautósiskola.hu. Új két szakmád lehet, akár egy hónap alatt.
12: Indítsd a nyarat az Engőalföld Kft. Hűsítő akcióival. Jacuzzi, műfű, kerti bútor és pergola kedvezményes árakon, hogy kerted a pihenés tökéletes helyszíne legyen. Ne maradj le, látogass el áruházunkba a Szőregi út 50 szám alá.

kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio

0: Crime Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Rádió 1-en.
3: Újra van krokodil a Tiszaparton. Szőregen minden a rózsáról szólt. 60-70 fokos is lehet az aszfalt a legmelegebb órákban. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Elkészült a Lapos Beach hagyományos homokkrokodilja a szegedi szabadstrandon, olvasható a délmagyar.hu-n. A több méter hosszú homokszobrot hétvégén a felnőttek és a gyerekek közösen építették fel. Az idei alkotási Szívó Sándor irányításával készült, aki 2016-ban készítette el a Lapos Beach első óriás krokodilját. A homokkrokodil azóta a strand egyik nyári hagyományává vált, amelynek építésében minden évben önkéntesek is részt vesznek. Lezajlott a szőregi rózsa ünnep Szőregen. A délmagyar.hu azt írja, a központi esemény a rózsaföldeken meghirdetett Szedd Magad akció volt, amelyhez folyamatosan közlekedtek a buszok, a résztvevők pedig maguk válogathatták össze a hazavihető virágokat. A Monti Sándor Parkban rózsafutást, gulyásfőző versenyt, gyermek és táncos műsorokat, valamint hobbi kutya szépségversenyt is rendeztek. Az esti programban kitüntetéseket is átadtak majd Vastag Tamás, a dívák és Bebe adott koncertet. A szőregi rózsa ünnepet utcabál zárta. Óvatosságra intenek minket kutyáink sétáltatásánál a szakemberek. Ebben a melegben ugyanis égési sérülések is keletkezhetnek a kutyák tapancsán, ha a forró betonon sétálnak. A kutyák nem úgy adják le a hőt, mint mi emberek, ezért ők lihegéssel és a tapancsaikon keresztül tudják csak hűteni magukat, ezért fokozottan oda kell rájuk figyelni a hőségben, mondta a rádiónknak Halász Helga, az Everdog kutyaközpont vezetője.
4: Lehet akkor a reggeli időszakot választani, vagy a késő esti időszakot, de ez a 11 és 17 óra közötti időszak az tényleg a legeslegmelegebb, úgyhogy abban az időszakban semmiképpen sem. Illetve ha visszük is, akkor csak nagyon-nagyon rövidre, éppen csak egy kis egészségügyi sétára. Túl intenzív mozgást azt kerüljük ilyenkor a kutyákkal. Illetve hát, amire még oda kellene figyelni, az az aszfaltnak a veszélye, mert ugyanis az aszfalt akár 60-70 fokosra is fel tud melegedni ezekben a nagyon melegekben, és ezek meg ugye égési sérülést tudnak okozni a tappancsinkon.
3: Most pedig néhány szó a várható időjárásról. Sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar előfordulhat. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke ma 36 és 42 fok között alakul. Fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot és kenjék be a bőrüket naptejjel, hogyha kint tartózkodnak a szabadban. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok.
6: Vendégünk továbbra is Várkonyi Gábor autópiaci szakértő, akivel ugye itt a Európai Uniós anomáliákról, a jéghegynek vezetésről beszélgettünk, és hát közben itt vannak a kínaiak, és pont most olvasok egy cikket arról, hogy hogyan jönnek haza európai vezetők mindig Kínából. Hogy fogják a fejüket, most éppen a Macron nyilatkozott, hogy tettek megint Kínába egy utat, és hogy tehát hogy elképesztő, ami ott van, hihetetlen high-tech ökoszisztémát építettek a kínaiak, miközben az európaiak mindig azt hangsúlyozzák, hogy tessék többet dolgozni, akkor majd itt is rend lesz és fegyelem, miközben megdrágítottuk az energiát a kontinensen, a klímapolitika érdekében nagyon szabályoztuk az élet minden területét, a kínaiak megfelépítettek egy alig felfogott B-ségű high-tech ökoszisztémát, amit már szinte nem is értünk. És ugye pont itt hagytuk abba, hogy az autózás szintjén is építik, ők már az elektromos autózáson túlmenve már ugye az önvezető infrastruktúrát és az AI vezérelt autózást építik gőzerővel.
7: Nyilván erre ugye alkalmasabbak a városaik is, hiszen ezek fiatalabb városok, tehát maga az infrastruktúrának ez a utca szintű lebontása is azért könnyebbé teszi a dolgukat, de ami ennél lényegesen fontosabb, hogy ugye a szabályozás az olyan, hogy nagyobb teret ad neked az innovációra. Ez egy nagyon érdekes filozófiai kérdés, és szerintem ebben nem feltétlenül vagyunk mi rossz úton, mert Európában azért a zero hibázási lehetőség irányából közelítjük meg az önvezetés fejlesztését.
8: Ott meg, ha átmegy két gyalogosan, akkor azt mondják, hogy
7: az még mindig vagy akkor
9: egy másfél. Is marad is.
7: Igen. Kis túlzással ugye ez egy nemzeti érdek. Aha. Hogy ebben gyorsak legyenek. És ugye az igaz, hogy az ilyen jellegű technológiáknál az van, hogy aki először képes ezt uralni, annak a standardja lesz az, ami alapján ugye megy tovább a dolog.
6: Hát igen, de aki nem vállal kockázatot, nem nyerthet az európai ez intézmény rendszer eleve kockázatellenes és kockázatkerülő.
7: Teljes mértékben.
6: Még a kínai azt mondja, hogy kockáztatunk megyelőre, százszor elbukunk, százegyszerre viszont vezetjük igen. a világot. Tehát ők más a gondolkodás.
7: Ezt
6: nem?
7: A németek úgy hívják, hogy folkaszkó társadalom.
6: Igen, de ez az agyon szabályozott kockázatkerülés fogja megölni Európát
7: igen.
6: valójában.
7: Igen, igen, én ez abszolút egyetértek. Tehát mi nem hagyunk csődbe menni vállalatokat, mi nem hagyunk nagyot esni, ne legyél túl gazdag, ne legyél túl szegény, minden szépen legyen kiegyenlítve. De ebből ugye nem jönnek ki olyan vállalatok, amelyek világszinten nagyot tudnak tarolni. Az utolsó ilyen iparágunk ugye az iparág volt, amit éppen halálra szabályoztunk.
6: Amit éppen tökölöttük.
7: Igen.
6: Hol tartanak ők AI-ja meg az autóiparban? Most éppen mind dolgoznak? Tehát azon... ez lesz önvezető városok, ahol igen. már... Igen. Tehát önvezető autók, tömkelege egy városban, ahol már nem vezet senki.
7: Igen, tehát egy zárt ökoszisztémát akarnak kialakítani, amiben tulajdonképpen az autó az egy eszközé degradálódik, a mindennapjaidnak a segítője, de nem vagy rászorulva arra, hogy közlekedj, mármint hogy vezessed.
6: Aha, engednek ők ebbe betekintést, vagy nagyon titkosan kezelik, vagy szívesen megmutatják, hogy hol tartanak?
7: Nagyon-nagyon-nagyon érdekes kérdés. Mi jelen pillanatban ugye azon dolgozunk Európában, hogy megtartsuk az iparunkat. Ők azon dolgoznak jelen pillanatban, hogy szoftver és szoftverhez kapcsolódó dolgoknak a korlátozása legyen, tehát hogy ne lehessen ezeket a dolgokat nyugatra vinni.
6: Tehát, hogy ne tudjunk oda menni. Ők mindent elvisznek, ellopnak, megcsinálják, de az, amit ők jöttek rá, azt levédik, és nem.
7: Hát nyilván mindenki magából indul ki.
6: És amikor elhívnak egy bemutatóra, akkor 5 évvel ezelőtti dolgokat mutatnak, hogy ne tud, hogy mi a legfrissebb technológia, és azt mondják, igen, mi most kezdtünk el taxizni. Miközben nem most kezdtünk el taxizni Wuhanból, hanem önvezető taxik járnak konkrétan.
7: Ez nagyon érdekes, szerintem. Tehát egyfelől azt a munkabírást és azt a munkaetikát, amit én kint láttam, azt ott 100 000 számra megsüvegelném, mert hogy tényleg nagyon akarnak, és ez nagyon érződik. És szerintem ez olyan, amit el kell ismerni. Az, hogy mit engednek látni, tehát hogy hogyan akarják alakítani a gondolataidat arról, hogy ők hol tartanak, azt nagyon úgy érzem, hogy szóval az nem a realitás, amit nekünk mutatnak. Sok szempontból sem. Tehát bizonyos kérdésekben úgy érzem, hogy nyilván megy a sikerpropaganda, bizonyos kérdésekben meg azt érzem, hogy sokkal előrébb tartanak, mint amit be akarnak mutatni nekünk. Tehát ez nyilván arról szól, hogy a megfelelő percepció legyen az agyadban akkor, amikor őket közelíted meg valamilyen szempontból.
9: Lehet, hogy butuska kérdés, de hogy ugye legutóbb, amikor itt jártál, akkor azt mondtad, hogy az, hogy ezek a kínai autók milyen minőségűek hosszú távon, azt most még ebben a pillanatban nem lehet megmondani. Miközben egyébként meg pontosan tudjuk, hogy a Mercedes meg a BMW már ilyen szuper elektromos autókat gyárt, hogy nem lehet, hogy így hosszú távon egyébként visszatalálnak majd a vásárlók az európai piacra, és azt mondják, hogy Európából vásárolok elektromos autót is, mert tudom, hogy ez már bizonyított. Azelőtt is működik, most is működik, nem veszem meg a kínai gagyit, mert lehet, hogy 5 év múlva szétesik.
7: Én ezt különösen Magyarországon nem feltétlenül látom. Nyugat-Európában még egyébként igen, de ott sem fog ez sokáig kitartani. Tehát amikor az emberek elkezdenek rosszabbul élni, akkor még inkább meg fogják számolni azt, hogy mire és mit költenek el. És akkor ez a nemzeti büszkeség, ez egy kevésbé fontos érv lesz akkor, amikor valami mellett kiadjuk a pénzünket.
8: Meg most úgy veszel kínai autót, hogy 7 év garancia van rá. Igen. Most néztem, 7 év. Na, miről beszélgetünk?
7: Meg itt mindig tegyünk egy nagyon fontos megkülönböztetést arról, hogy tervezési minőség, meg hosszú távú minőség. Ez két külön ügy. Tehát az, hogy egy autó jó, meg az, hogy egy autó megbízható, az marhán nem ugyanazt jelenti egyébként. Az európaiak szerintem technológiai szempontból, hogyha a klasszikus értékeket nézzük, tehát milyen vezetni, mennyire ergonomikus, stb. Ezekben még mindig eléggé verhetetlenek. Hogy hosszú távú minőség szempontjából lényegesen jobb, mint bármi más, erről ugye nem vagyok meggyőződve, ezt nem feltétlenül tudom empirikus úton igazolni. Az, hogy az újak hogy fognak muzsikálni ebben a tekintetben, marha jó kérdés. Én csodálom azokat, akik nagy pénzeket, tehát nem a 10 millió vagy az alatti kategóriáról beszélgetünk, most bármennyire is fura, de azért ma már ez új autó szempontjából sajnos nem számít sok pénznek, hanem mondjuk ilyen 20 milliós kategóriákról, ahol olyan autókért, független attól, ki a gyártó, olyan autókért mernek emberek pénzt kiadni, aminek semmifajta track rekordja nincsen. Ez szerintem egy nagyon izgalmas kérdés, és nagyon látszik, hogy a márka az abszolút nem fontos már ma. Ez lehet, hogy így túlzásnak tűnik elsőre, de hogy az a megtartó erő, ami 10-20-30 évvel ezelőtt volt egy márka értékben, az generációs különbség miatt is, fogyasztói társadalmi változások miatt is, nagyon, technológiai változások miatt is nagyon-nagyon-nagyon erősen csökkentette a jelentőségét a választásainknak. Nyilván ezzel vannak nagyon erős kivételek is, tehát nyilván egy német prémiumnak még mindig megvan a felhajtó ereje, ez kétségtelen, de hogy tömegmárka szintjén, most ez számít-e egy átlag vásárolónak, hogy egy Nissanba, egy Fiatba, egy Citroenbe, vagy egy mit-te-mibe ülünk?
6: Az ár számít. Nem leginkább. Számít. Igen.
7: Ez már nem számít.
8: Nagyon sokan kérdezik a japán piacot, hogy azért ugye egy Toyota még ma is piacvezető, hogy ők mit csinálnak ezzel a helyzettel? Ők mit tudnak, amit mi nem?
7: Nem volt ideológia. Ennyire egyszerű.
8: Csinálták
7: gyerek. Amikor mindenki ment abba az irányba, hogy mi 5 év múlva már csak elektromost fogunk gyártani, és független attól, hogy mit akar a vásárló, mi ezt fogjuk beleverni a fejébe, ők azt mondták, hogy jó, értjük, mi kiegyensúlyozottan minden piacon nagyon-nagyon jól teljesítünk, ezébként a legnagyobb erőssége a Toyotának. Nincs világpiaci hátránya sehol sem. Mindenhol nagyon-nagyon erős állásai vannak, és azt nézi, amit a vásárló akar, nem azt, amit a politika rá diktál. Ezért ők egyetlen 1 milliárdot sem írtak le, szemben mások 20-30 milliárdos leírásaival elektromos autózás kapcsán, és amikor a hangos villanytálib közösség 4-5 évvel ezelőtt... de ez van, tehát...
6: Villanytálib közösség.
7: De ez, de a mai napig ez van, hogy bármi is történik, az meg van magyarázva az ő lencséjükön keresztül. 5 évvel ezelőtt arról szólt minden ilyen hozzászólás, hogy a Toyota csődbe fog menni, a BMW csődbe fog menni, azért, mert ők kitartanak amellett is, hogy belső égésűt is fejlesztenek, hiszen portfóliót növelünk, több vasat tartunk a tűzben, nem tudjuk, mi fog történni. Egy csomó olyan világpolitikai esemény volt, mondjuk 5-6 évvel ezelőtthöz képest, amit nem lehetett kiszámítani. Trump vámjait nem lehetett kiszámítani. Az ukrán háború hatását nem lehetett kiszámítani. Iránt nem lehetett kiszámítani. Ha te egyetlen egy sapkát húzol mindenre, hát akkor baj van. Na, ez a baj nincsen jelen pillanatban a Toyotánál, meg egyébként alapvetően a BMW-nél sem. Az való igaz, és ezért történt egy vezetőváltás a Toyota élén is, egy car guy-ból, egy autóbolondból lett egy number guy, tehát egy könyvelő, és ez azért van, nem azért, mert ők nem szeretik az autókat, vagy mert vissza akarják csavarni az ilyen jellegű ambícióikat, azért, mert egy olyan reziliens ökoszisztémát akarnak építeni a japán autóipar kapcsán, ami ezt a típusú költségnyomást, amit Kínából szenvednek el a saját alappiacaikon, ezt valahogyan menedzselni tudják. És ugye itt Kelet-Ázsia, vagy Ázsia úgy összességében, illetve Afrika, vagy Dél-Amerika is, mind olyan terep, ahol, hogyha az ember nyitott szemmel jár, erről is talán beszéltünk múltkor, és szerintem ugye ti is sokat utaztok, látjátok, bérautós szinten kínai autókat látsz. Vagy Toyotát, de európait gyakorlatilag ezeken a helyeken nem látsz.
6: Nem.
7: És ilyen szempontból közvetlen konkurensük az, amit ugye államilag dotálnak Kínából, de nekik ugye piacgazdasági szinten némi állami hátszéllel kell tudniuk felvenni a versenyt ezzel, és azt minőséggel lehet, meg nagyon-nagyon hatékony gyártással. De a japán autóipar nem szenvedi el azokat a problémákat, amiket az európai autóipar. Legalábbis messze nem abban a méretben, arányban, vagy arányban, így van. És akkor itt ez szerintem a legjobb válasz arra, hogy akkor most okos vagy nem okos döntés volt ez az, ahova vezettük az európai autóipart, amit ugye azzal a felkiáltással vezettünk egyetlen egy megoldás irányába, hogy csak ezt szabad csinálni, mert különben le fogunk maradni. És ugye az érv a mai napig amellett hangzik el, pont az ilyen közösségekben, hogyha ez nem történt volna meg, akkor Európa nem tudna ilyen jó villanyautókat csinálni, ami szerintem a legnagyobb tévedés, mert tiltásokból, meg állami beavatkozásokból nem következik innováció.
9: Az előfordulhat, hogy az Európai Unió, ugye 2035 a kitűzött cél, a következő 9 évben a fejéhez és azt mondja, hogy oké, nem erőszakoskodok tovább, hanem akkor adok erre mondjuk nem 9 évet, hanem 15 évet.
7: Ez már mindegy.
9: Mindegy.
7: Ez már mindegy. Tehát amikor törés következik be egy beszállítói ökoszisztémában, akkor az nem úgy működik, hogy mi nálatok itt nyomsz egy gombot, és akkor arrébb rakjuk a potmétert egy másik irányba. Hát ezek lassan, sok százer embert foglalkoztató mamutvállalatok, amelyeknek a pici irányadjusztációja is rengeteg szempontot kell, hogy a fejedben, hogy mondjam, figyelembe véve, mozgatva történjen. Ez nem történik meg. Tehát mi itt rántottunk egyet a kormányon, és örülünk, ha nem borul fel a hajó.
6: Igen. Hát ez azért az okok oda visszavezethetőek, hogy érdemes azért azt ugye geopolitikailag is megvizsgálni, hogy kinek nem érdeke, és miért nem érdeke, hogy az olcsó orosz nyersanyag összeálljon a német technológiával. És hát, akkor innen kezdve azért nem olyan bonyolult levezetni, hogy mi történik Európában, és mi történik háttérben. Hogyha azért az a kettő összeáll, mint olcsó előforrások és német technológia, abból mi tud lenni. De az egyiknek le kell válni a másikról, akkor az értjük, hogy miért történik, és ez kinek jó, és kinek nem. Szóval és ugye, nem kell zseninek lenni, hogy értsd, hogy mi történik.
7: Ha ilyeneket kimondasz, akkor nyilvánvalóan azonnal jönnek a megfelelő.
6: Ez nem bonyolult, ez geopolitika, ez még csak nem is magyar propaganda, vagy magyar, az, hogy használják a magyar politikában, az rendben van, de ez geopolitika, azért az túlvezet a magyar határokon.
7: Balázs,
6: azért...
7: a realitásuk az összeesküvés elméletek, ezt most már megtanulhatnál.
6: Majd én megkapom, de én megkaphatom, nem érdekes, igen. Jönnek úgyis az SMS-ek, de nem ez van?
7: Hát tehát, abszolút,
6: ne álljon össze az olcsó energia a német gazdasággal, mert a kettő együtt életveszélyes, kire veszélyes, nagyon sok minden kire veszélyes, aki ezt nem akarja.
7: Ugyanez a kérdés. Ursula bejelenti, hogy ez egy stratégiai hiba volt. Jó reggelt kívánok, tényleg? Hát ezt ki gondolta
6: 30, volna? 20 éve mondják, hogy ez egy stratégiai hiba lesz.
7: Ugyanez fog történni a belső égési kapcsán is. Majd amikor már vége van az egész dalnak, amikor már tök mindegy lesz, akkor majd ki fognak állni, hogy hú, hát ezt elkottáztuk.
9: Hát de ma most is mondják. Hát
7: De megint nem lesz egyetlen egy felelőse sem, és még egy olyan politikai környezetben élünk Európában, hogy semmilyen ilyen komoly elbaltázásnak soha semmilyen politikai felelőse nincsen, addig végtelenül lehet ezt folytatni.
6: Tudok-e 10 év múlva V12, Brabus,
8: felejtsd el, haver!
6: G63, 800-as Brabuszt V12-be vásárol, ez az egy érdeke. Nem, erről nem
7: fogsz
6: teszünk
7: tudni.
6: Le.
7: Fogsz tudni, csak hát nyilván ugye te nem az átlag társadalmi realitásokat rajzolod itt le.
6: Egy belső égésű mindig fog állni a garázsba. Én ezt mondom, lehet bármi.
9: Nem lesz benzin, amit beletankolsz.
6: Nem lesz üzemanyag, már nem lesz mit tankolni, mindenről leválunk, mindenhonnan leválasztanak, de akkor is ott fog állni. Igen? Abból nem adunk, hogy ott áll egy benzines.
7: De az egész
6: V8-as.
7: Az egész keretezéséhez azt tegyük hozzá, hogy ezzel nem egy technológiát bántunk, vagy nem bántunk. Tehát nem arról van szó, hogy az elektromos autónak nincs meg a helye. Megvan a helye, abszolút megvan a helye, sőt most már egy kicsit, ha az európai autóipart, hogy mondjam, megfelelő szerelemmel nézem, akkor azt kell mondanom, hogy de azért most már vegyetek villanyautót, létszi, mert ha nem, akkor nagyon nagy baj lesz, úgyhogy kell mind a kettő. Kell mind a kettő, és meg is van a létjogosultsága mind a kettőnek. Ez is egy fontos szempont.
6: Tehát, hogy kell a villanyautó, is azt mondod, vagy hogy van egy
8: rövid távú
6: mit, mire használod, vagy hogy használod?
7: Meg kell nézni, hogy ki hogyan használja az autóját, és addig, ameddig ilyen jellegű adókedvezmények egyébként életben vannak, valójában sok pénzt lehet vele spórolni, és van egy csomó olyan előnye, pláne ilyen agglomerációs közlekedésben, ami tagadhatatlan. Uh-huh. Tehát egyébként tök jól esik a dugóban villanyautóval állni.
9: Be is írom, nem... napelempályázat.
7: Ennyi. Energiatárolás, napelempályázat, dotált villanyautó, így van.
6: Mikor érnek szerinted a kínaiak oda, hogyha egyszer majd beengednek, vagy ki tudunk utazni, vagy látunk ilyen kínai város, hogy közlekedik 1 millió autó és 1 millió önvezető, mintha a Visszajövő című filmben lennénk. Hogy ott állsz, és azt látod, hogy már sehol egy sofőr. Hogy mi mikor érünk ide, ezt meg se kérdezem, mert...
7: Hát és gondolj bele abba, hogy ez milyen gyorsan zajlott le csak a villanyautó kapcsán. Tehát, hogy 5 évvel ezelőtt tök más volt a kérdés.
6: Ők 5 év alatt csinálták meg azt, szóval nekünk 20 év alatt sem sikerült eljutni. Lényegében.
7: Tehát a nagyvárosokban azért már nagyon túlnyomó többsége van a villanyautóknak, tehát ott már belső égésűt nem nagyon látsz. Nem nagyon hallasz. Tehát egyébként csendesek a városok ennek, mert van egy ilyen nagyon jó mellékhatása, egy nagyon kellemes mellékhatása, hogy csendesek a városok, hát ugye a smogból ki se láttak értelemszerűen, de nem azért, mert olyan autókkal közlekedtek, mint mi 5 évvel ezelőtt, hanem azért, mert ott volt egy komplett technológiai időszak, amit ők kihagytak, ugrottak egyet.
6: Tehát, egészen durva, hogy evolúciós folyamatokat lépnek át egyébként, ahova egy európai ország 50 év know-how-ja, ahol tudással jut el, ők felvásárolják a mérnököket, kivisznek mindenkit, és megcsinálják 5 év alatt.
7: De most gondolj bele, hogy amikor mi is éhesek voltunk még a háború utáni időkben, mi is ekkorákat léptünk rövid idő alatt. Aztán majd ők is eljutnak a társadalom fejlődés egy olyan fázisába, amikor belassulnak, de mi a 60-as megérkezett üzletember vagyunk, aki már nem nagyon akar kockázatot vállalni, már nagyon kényelmesen él, már nagyon jól el van, ő neki már köszönjük, így már meg lesz. Ő meg a 20 éves feltörekvő vállalkozó, aki még mindenen át akar gázolni.
6: Hát a 20 éves feltörekvő vállalkozó, akinek az állam azért azt mondja, hogy itt vagyok, segítek, finanszírozlak egy ideig, aztán állj meg a lábadon.
7: Az állam maga a vállalkozó.
6: Az állam maga a vállalkozó, igen.
7: A 20 éves vállalkozó, aki
6: 100-at most... megtol, 80-at elenged, de a 20 az viszont letarolja
7: az
6: a világot.
7: Letarol minden.
8: Nem tudja, hogy az állam élete múlik rajta.
6: Hát hogyne? Hát, erős egészen más van, egészen más gondolkodás.
7: Másban vannak.
6: Másban vannak. Mi a 2030-35-re önvezető városok? Mi lesz szerinted?
7: Szerintem 5-6 éven belül ez egy demokratizálódó technológia lesz Kínában. Abszolút, igen. És ugye az autó egyszerűen átmenet nélkül fog beilleszkedni az összes eszközödbe. Már most is így van. hogy az autó nem az, ami nekünk. Tehát egyszerűen azt kell megérteni, amikor a kínai autózásról beszélgetünk, hogy náluk az autónak más státusza, más jellege van. Egyszerűen mások kapcsolódtak be ebbe az egészbe. Tehát olyan típusú emlékeik, mint amilyenek mondjuk nekünk vannak, hogy amikor gyerekek voltunk, akkor egy-egy típus az mit jelentett, meg milyen volt megjelenni egy új, mit tudom én mivel, és akkor így tátott szájon. Ez nekik nincs, ez nincs. Ez másról szól, más státuszt jelent. De ez nem jó vagy rossz, egyszerűen ők máshol kapcsolódtak ebbe bele. És mi szerintem akkor teszünk jót magunkkal, hogyha az autózásnak ezt a szeretetét és legendáját, amiben mi jók vagyunk, a design, a vezethetőség, ezek a dolgok, ezeket azért nem dobjuk ki az ablakon. Amellett, hogy nem állunk meg ezeknél, mert akkor viszont biztosan veszítünk. És most egy picit ez a mindent is egyszerre akarunk csinálni, de mindent is egyszerre, ez nem fog menni, erre nincs pénzünk. Tehát ki kell találnunk azt, hogy milyen fókuszú autóipar irányába fogunk tovább fejleszteni. A mérnökeink, a tudásunk abszolút megvan hozzá, hogyha a modern, tehát a legfrissebb modelleket nézzük Európából, akkor semmi szégyenkezni való nincsen. Tényleg jók.
6: Az lobby, vagy kacsa, vagy csak egy felfújt hír, hogy egyébként akik elektromos autóban ülnek, az egészségüket veszélyeztetik, ez a belső égésű lobby, vagy ez hír, hogy ugye lemérték, megmérték, hogy az a mennyiségű akkumulátor, amint te ülsz, az hosszú távon milyen egészségügyi hatásokat okoz. Én már ezeket kétkedve olvasom, mert nem tudom, hogy kiíratta a cikket. Már az egészséget is lekutatták ugye az akkumulátoroknak és annak az elektromosságnak, amiben te ülsz 6-8 órát.
9: De 8-10 éves tapasztalataink vannak, hát hogy tudják ezt még kutatni?
6: Hát kérdés, hogy mennyi elektromosságon ülsz, és azt ott megnézik. Nem tudom, olvastam egy cikket erről.
7: Egy olyan világban élünk, ahol mindenkinek mindenről kell, hogy legyen véleménye, mert ha nem, akkor hülyének nézik. Szerintem nyugodtan ki lehet mondani azt, vagy én legalábbis nyugodtan ki lehet mondani, hogy nincs meg a tudásom arról, hogy ebben nyilatkozzak.
6: Nem érezted magad szarabbul, miután kimentél?
8: Ugyan, tudtál pisilni a végén?
9: Az ülésfűtéshez nagyobb károkat okoz.
7: Még az 5 nap az nekem is megvolt, ugye?
6: 5 nap, szerintem oda-vissza. Na jó, hát nagyon izgi ez a dolog. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Figyeljük azért az eseményeket, aztán ha van új, akkor
7: jövök
6: is.
7: Jövök szívesen bármikor, még jó.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapart Fest ezen a héten rá

0: Csütörtökön a Loving Arms, Metzger Viktória és 22 órától Disco Shit Party. Kettőtől Christopher. Pinteken Brick Lake, Newick, Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Yamina, Jauri és Purebe. Szombaton Collar, Bullmax, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Duna Port Fest ezen a héten Ráckevén. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi?
4: Ne!
5: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
4: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu. Úgy is tett.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Több nyár, több komfort. Vásárolj mi a Solonar AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
0: A 87.9 Rádió 1 segít, ahol tud.
1: De most legfőképp a szegedieknek.
0: Most segítünk megismerni kedvenc városodat és környékét. Elmondjuk, hol lehet egy jót csobbani, kipróbálni extrém sportokat.
1: És van arra is tippünk, ha kultúrára, kirándulásra vagy csak pihenésre vágysz.
0: Fedezzük fel Szegedet és környékét közösen.
8: Ezen a héten jönnek a legtöbb tippek a 87.9 Rádió 1-től. Egyedül, párban vagy családdal, képzeld, rengeteg csodás hely vár téged, és sokról még csak nem is tudsz.
1: Ezt hallgassátok ezen a héten, mit ajánlunk.
9: A nyári élmények elengedhetetlen kelléke a hűsítő víz. Aldjön akár a Tisza partján kiépített szabad strandon, akár pedig a Borbála fürdő minden igényt kielégítő melegvizes medencéiben is megmártózhat. Kényeztesse magát a folyamatosan fertőtlenített gyógy és élmény medencékben. Az úszómedence pedig kiválóan alkalmas egy reggeli frissítő úszásra, vagy egy munkával teli nap utáni levezetésre. Zárja ki a külvilágot a wellness funkciókkal ellátott élmény medencében, amíg a bababarát vízzel üzemeltetett gyerekpancsolóban a gyerekek játszanak.
0: Ez is egy remek tipp a környéken, ami valódi kikapcsolódás.
8: Ide is eljuthatsz, mert minden nap értékes belépőket nyerhetsz Szeged és környéke legfantasztikusabb és legizgalmasabb helyeire.
0: Csak hallgass dél és 14 óra között Szeged kedvenc rádióját.
10: Fess, és spórolj egyszerre!
11: Oké, könnyű ezt mondani.
10: Ezt nem csak mondom. A Dunakorban a 15 literes Héra Gold matt fehér falfesték most csak 13.390 forint.
11: Ezt meg hogy?
10: Siess a Dunakor üzletek valamelyikébe. Szeged Gáz utca 1, Kiskunhalas Vasút utca 7-11, Kecskemét Március 15-e utca 3-5.
12: Közeleg a nyár legnagyobb bulija. Július első hétvégén érkezik a Homokháti Sokadalom Mórahalomra, új helyszínre, a Patkólovas és Szabadtéri Színházba. Pénteken robban a színpad. Carson Kóma és DJ Jewer Junior. Szombaton és vasárnap ingyenes retro és családi nap. Érkezik a Neoton, DJ Dominik, Nótár Méri és a Groove House. Éld át mindhárom napot. Jegyvásárlás a pénteki koncertnapra. Színházjegy.mórahalom.hu. Homokháti Sokadalom. Egy város, három világ.
13: Nyár van. Balaton, fesztiválok, utak. Egy dolog hiányzik. A jogosítványod. Csillagautós iskola. Iratkozz be most. Csillagautósiskola.hu.
14: Jó árat és megbízható áruellátást szeretne vállalkozásának? Akkor Kolibri nagykereskedelem. Édesség, kávé, tartós élelmiszer, vegyi áru és még sok más. Kolibri90.hu.
15: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
0: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
16: Programokkal telik meg a Wagner udvar, fagylaltozókat ellenőriz a NAV, kezdődik a hazai görög dinnye szezon. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Megkezdődött a Szegedért Alapítvány hagyományos nyári programsorozata, tudatta a délmagyar.hu. A Wagner udvarban megnyílt a Találkozások 2 című szabadtéri képzőművészeti kiállítás, amely a Temesvári Nyugati Egyetem művészeti és formatervező karának oktatói és egykori hallgatói közül 19 művész alkotásait mutatja be. A programsorozat július 2-án csütörtökön a Tamburó ütőegyüttes koncertjével folytatódik, a Tisza Virág Néptánc együttessel is lehet majd találkozni, főként a gyerekeket várják majd július 9-én, az STE Bartók Béla művészeti kar gitárszakos hallgatói pedig július 17-én adnak koncertet. Ellenőrzés tart a NAV a fagylaltozókban és a cukrászdákban Csongrád-Csanád vármegyében július 1-én és 2-án. A hivatal honlapján elérhető tájékoztatás szerint az adóellenőrök elsősorban azt vizsgálják, hogy megfelelően adják-e a nyugtát vagy a számlát, valamint szabályosan használják-e a pénztárgépeket. Emellett ellenőrzik a foglalkoztatottak bejelentését is, szükség esetén a jövedéki termékek eredetét is vizsgálják. Kezdődik a hazai görögdínye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Csongrád-Csanád vármegyéhez a legközelebb Békés vármegyében termelik a legnagyobb területen a görögdínyét, csak nem 1300 hektáron. A kiskunfélegyházi Sardós Boldogasszony főplébánia templom búcsúját július 5-én vasárnap tartják. A félegyházi közlöny számolt be róla, hogy az ünnepi szentmisét, körmenet és szeretett vendégség követi. A búcsút megelőzően ünnepi szentmisék, 24 órás szentségimádás, férfi zarándoklat, templomtakarítás és közösségi programok várják a híveket. Szombat este pedig a Krédó együttes ad koncertet a templomban. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar előfordulhat. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke ma 36 és 42 fok között alakul. Fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot, és kenjék be a bőrüket napteljel, hogyha kint tartózkodnak a szabadban. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
17: Nagyon helyes történetet találtunk az interneten, ilyen szülő-gyerek viszonyról. Ugye ez mindig érdekes viszony, hogy szülő leszel, és akkor hát azért ott hogy neveled a gyerekedet, meg milyen igazi arcodat mutatod meg, meg mit nem. És én nem is tudom ezt, hogy milyen oldalon, vagy hol posztolta egy szülő, aki szerintem könnyítve a saját lelkiismeretén és lelkén kiírt egy történetet az ő szülőségéről valójában. És a történet nagyon megmosolyogtató, nagyon kedves, de ugyanakkor valószínűleg sokan járnak ebben a cipőben, hogy nem feltétlen őszinték a gyerekeikkel minden helyzetben, minden pillanatban.
18: Nagyon tudok menni ezzel a történetet. Mind a két oldalon megtapasztaltam már ezt az érzést, amit most ezt meg fogunk ismerni.
17: Igen, igen, igen. Ugye a történet arról szól, elmesélte ez a szülő sok-sok évvel ezelőtt.
18: Reddit,
17: hát az a jó öreg Reddit. Hát ott mindig lehet
19: ott
17: számítani. Ott mindig lehet erre számítani, igen. A jó öreg szülő, aki ugye 24 és történetet mesélt el, hogy azt hiszem talán a gyereke, ugye?
18: Tehát, az hogy volt, hogy a
17: ajándékot...
18: az első ajándék, sose vett még gyerek, 5 éves lett a gyerek. Igen. Ugye ez az első, az a kor, amikor már felmérett, hogy az apádnak születésnapja, tehát neked is meglepetés kell okozzá.
17: Igen.
18: És ezért a gyerek sokat kutatott, vett neki egy lamantinos bögrét. Odaadta a bögrét, és hogy a gyerek ugye közelről nézte az apja arcát, hogy mit fog hozzá szólni, de az apja ugye nem, kicsit ilyen rezignáltan reagált rá, amit rögtön megbánt, úgyhogy helyette mondta, hogy ez csak a kezdeti sok volt, úgyhogy eljátszotta, hogy nagyon örül neki, hogy honnan tudta, hogy ez a kedvenc állata. Hát neki ez a kedvenc, sosem beszélhet, ez a kedvenc állata, a legjobb dolog a világon ez a bögre, soha ilyen jó ajándékot még nem kapta. És az információ beégett a gyereknek az agyába.
19: Igen, apa?
18: Én örökké ilyen boldognak akarom látni az apámat. Mindig ezt az érzést akarom látni az arcán, és onnantól kezdve 24 éven keresztül
19: minden
18: alkalomra karácsony, születésnap, névnap, évforduló, csak a lamantinos cuccokat vett az apjának. De olyan szintek, hogy nem is tudta, hogy gyártanak lamantinosat már. Már az alsógatyája is lamantinos, már a sörralátét is lamantinos.
17: Igen, mindent elmondott. Nagyon jól írja le egyébként a történetet ugye angolul, hogy ez hogy nézett ki valójában, hogy ő mennyire megbántotta a gyerekét azzal a reakcióval, ő rájött, hogy hibázott, és akkor ő változtatott, amit Eszter is elmondott, a saját viselkedésén. Nagyon örült, onnantól kezdve ez a dolog, ez átfordult egy rémálomba.
19: Egy lamantin terrorba.
17: Egy lamantin terrorba fordult a dolog, onnantól kezdve a gyerek 30 éven keresztül nagyon terrorizálta az apját. Mindenféle, a világ minden tájékáról megrendelt, hozott, megvásárolt, mörcsként megkapható lamantines cuccba. Úgy, hogy ez egy 5 évesen elkövetett hazugság volt a gyereknek, hogy igen, jaj, de erős, hát de nagyon kedvencem a lamantin. Igen. Mennyire szeretem
19: ezért
17: én a lamantin.
19: Ezért nem szabad hazudni a gyereknek, látjátok? Mert rátok ég.
18: Boldog akarta tenni a gyerekét, a gyerek meg onnantól az

0: és személyesen együtt tudjanak úszni a Lamantinokkal.
1: Úgyhogy a gyerek... fater retteg a víztől.
2: Fita, a gyerek 30 éve abba a pszichózisban az apja imádja, és befizette őket, hogy együtt tudsz majd úszni a Lamantinok. Apa, én vagyok 30, te 55. Tudom, hogy ez neked egy nagy álmod. Megvette és bebúkolta egy közös Lamantinúzás.
0: És most ezt csak ki akarta így ventilálni magából, hogy tulajdonképpen ez van, hogy nem tud már kiszállni. Ezzel a ponton már nem lehet kiszállni ebből a hazugság spirálból, nem? Tehát igen. Most már azért a floridai utazás az már pont egy olyan dolog, amire nem lehet azt mondani, hogy...
2: Igen. A gyerek az elmesélte mindenkinek a történetet, hogy mennyire jó, hogy apámmal Lamantinnal fúzni. Az ex-felesége is mondta, ugye, mert valószínűleg közben elváltak, hogy ez szenzációs, és hogy ez milyen ajándék is.
1: Apád egész életében erre várt.
2: Apád imádja a Lamantint, és alig várja, hogy Lamantint. Azt mondja, hogy természetesen ő elmegy. Tehát, hogy most már ezt végigviszi ezt a dolgot. És
1: majd a halálos
2: éves.
1: Ágyán fogja megmondani, hogy fiam.
2: Igen, végigviszi.
0: Már nem szar, de nem lehet kiszállni.
2: Büszke rá, elmegy, jól fogja magát érezni, lesznek közös emlékek, de hogy ő elmegy erre a Lamantin úszás, leszarja a Lamantinokat. Egyáltalán nem értek. De elmegy, és végigcsinálja. Mert ez a szülő feladata, hogy egyszer
1: ezt lerögzik. Mi lesz még? Mi? Tehát ennél tovább hova mehetsz?
0: Az, hogy átoperálnak Lamantinnál. És vagy az... ő magát operál, vagy egy tetoválás, igen. Az lenne a legdurvább amúgy. A fiú, a gyerek magát tetováltatni egy Lamantint, az apám emlékéül. Tudod?
1: Nem, apámmal közösen megyünk tetkót csináltatni.
0: Nem, nekem az jobban fenni, hogyha a gyerekem lenne olyan tetoválás, ami nekem teljesen közömbös, és ugye rám lenne hivatkozva.
1: Most már ráadásul szerintem nem is közömbös gyerekek, ő most már gyűlöli a Lamantint.
2: Valószínűleg
1: a faternám átfordult.
2: Tehát a gyerek 5 éves korától minden egyes ünnepre neked valamilyen Lamantinhoz cuccot ad, és azt, hogy elmegyek, ott leszek, eljátszom majd, hogy jól érzem magam, és eljátszom, hogy mennyire örülök, hogy találkozhatok egy ilyen SeaWorldben a kedvenc állatommal a Lamantin. De mennyire cuki ez a történet közben? Szóla az apa-fia kapcsolatról, a gyerek mennyire akarja boldoggá tenni, mert neki 5 évesen ott az apja arca bevillant, hogy apa nagyon örült, ez a kedvenc bögréje. És föntartanak, vagy hát az apa meg föntart valamit, amit szerintem már nem is lehet nagyon átírni.
0: De
2: nem?
0: Ti ezt csináljátok a gyerekkel?
1: Olyan, Pepe, mindenki csinálja, nem mondd már, hogy te nem csinálod. Hát az első főzése a gyerekednek, mikor oda kerül, és megcsinálja egy olyan szartojás rántottát, hogy sírsz, mert el van sózva, mert túlsütötte, vagy nem sütötte meg.
0: Ezek a te bíl a gyerekeid, az egy ilyen csodálatos dolgok.
1: Hogy eszed meg? Hát, édesem, hát ilyen finomat én még soha.
0: Én ugye ezt mondtad a süteményemre.
2: És azóta minden karácsony és születésnapban a tojás rántottát süt a gyerek.
1: Így van, és nem fogod megmondani, mert jó, mert mégiscsak büszke vagy rá, mert hol fordítod meg? Mikor mondod azt, hogy figyelj, ez nem jó.
2: Jó, de akkor lehet, hogy szülőként hazudsz a képességeiről, vagy az ének tudásáról, vagy a hangszeres tudásáról, hát, vagy az okosságáról. Tehát akkor valljanak már nekünk szülők tényleg. Oké, egy kicsi vizsgálatot tartva, hogy mi az a fórum, ahol mondjuk most itt nyilván is elsősorban 8-10 éves gyerekekről van szó, mert persze ott ez fenntart az bizonyos hazugságokat. De még egy 20 éves gyereknél, egy 25 éves gyereknél, egy 19 éves gyereknél. Tehát ott mi az a fórum, ahol te hazudsz? Hazudsz a frizujára rájól? Hazudsz, hogy jó tanulnak tartod? Hazudsz, hogy szerinted ő okos?
1: Milyen
2: hazudsz,
1: ügyesen focizok kicsit?
2: Hazudsz egy képességet, és fenntartod, hogy a gyereket te 20 éve ügyes focisták mondod, és tudod, egy botlábú a gyereket, de nem mondod el neki. Szerintem egy csomó ilyen van. Hány szülő nézi végig a partvonalról, hogy a gyereke élvezi azt a sportot? De soha büdös életben nem lesz semmi, mert olyan botlábú, fakezű. És elmondom neki, hogy ügyes voltam, a persze kicsi, mert úgy focizol, úgy squasholsz, úgy nem tudom, mit csinálsz. És közben tudod, hogy nem. De nem töröd össze, és elmondod, hogy igen.
0: De már most jönnek, nagyon jók vannak. Egyszer tanítónéniként feltűnően örültem egy bagolynak a kis tanítványomtól. Ez annyira elterjedt, hogy a 8. ballagásra is kaptam bagyos dolgokat, sőt, évekkel később még kollégától is karácsonyi húzásra, majd várandós voltam a gyerekemmel, és még ő is bagyos játékokat kapott.
2: Ez becsilingel, tehát ez valahogy beáll, és onnantól kezdve megvagy. De ez a történet kívül nagyon helyes. És ő elmegy, és azt mondta, hogy ő most már nem leplezi le, és hogy ez most már igazából így az ő...
0: Egy életet fog leélni egy hazugságban. Tehát csináltak neki egy kamu identitást, amit ő elfogadott kedvességből.
2: Nincs az a pont, ahol te megmondhatod a gyereknek. Összetörsz ezzel egy 30 éves, valószínűleg a szülőkről már levált, önálló életét, hogy figyelj, 55 vagyok, gyere el, elmegyek, megnézem. Én ezt most el akarom neked mondani, hogy a büdös életben vastagon lefostam a Lamantinokat. 30 éve tömsz ezekkel a szarok.
1: Meg.
2: Nem mondod
1: nem
2: meg?
1: Lehet, gyerekek, nem lehet, főleg egy ilyen.
2: De minden pillanatban hazudsz. Minden pillanat, minden ajándéknál hazud.
0: Szerintem tudjátok, ki hajlamos ilyesmire? Tudod ki az, aki ilyeneket csinál? Zsül. Szerintem Zsül az, aki kedvességből egy csomó dolgot hagy, hogy ráigjen, tudod így, és ki tudja, mennyi mindent kap azért, mert azt gondolják róla, hogy kedveli. Nem? Tehát ez az ilyen néma kedvesség. Igen, persze.
1: Szóval nem törheted össze a gyereked álmát, főleg nem ez, 25 éve. ez van benne, és rohadt sok pénzt megmozgatott érte.
2: Bődületes mennyiségű lamantinos ajándékot kapott a gyerek, persze, vagy

0: az utazás, érted? És tulajdonképpen együtt vagytok, lesz közös élményetek. Most ezt azzal keresztül húzni, hogy figyelj, haver, én tulajdonképpen gyűlölöm a lamantinokat. Nem teheted meg.
1: De nem feladatod egy bizonyos ponton, most nem is ez nyilván, de hogyha a gyereked valamiben nem jó, hogy 8-10-15 évesen fenntartasz egy hazugságot, azt hogy ne törd össze, de 20-25 évesen elmond neki egyszer az igazat, hogy
0: te nem tudsz énekelni.
1: Hogy nem tudsz énekelni, hogy nem focizol ügyesen, hogy nem biztos, hogy oda föl fognak venni, ahova menni akarsz, mert nincs meg az a képességed. De hogy ezt előbb-utóbb azért nekem mondani, nem?
2: A kirek hallgatók, hogy szerintük ez kiderült egy ponton, tehát az van, hogy megtudta a gyerek, hogy ez nem egy igazi rajongás, és hogy lehet, hogy most már csak megy a meccs közöttük, tudod, hogy kiadja fel hamarabb.
1: Nem, szerintem, ahogy ez a pasi ezt leírja, ez szerintem egy ilyen kétségbe esett, hazudtam egyet, és benne vagyok, és fenntartok valamit. Szerintem a gyerek nem, szerintem ezt nem tudja. Apád boldog arca 5 évesen, ez be tud annyira égni, hogy innentől kezdve a lamantin.
2: Azt kérdezik, hogy a Fási Ádám és Zsülike között lehet-e ilyen? Hasonló összefüggés.
1: Ugye, én nem hazudok a fiaimnak, simán megmondom nekik, hogy legalább egyetemet nem kell fizetni, Dani küldte. Nem tudom, hogy mi a jobb, igen, valamilyen valóságban tartod, vagy könyörtelenül megmondod. De a mi szüleim megmondták, nem? Szülők, nagyszülők ott elmondták. Félem olyan botlábú vagy, sose leszel focista. Csak hogy tudtad, helyén kezelted, és úgy szertefoszlott az álmod, de legalább nem kergettél illúziókat.
0: Nem mondták meg nekünk se, nem?
1: Szerintem simán. Én nem szerintem rá, az a generáció simán. Szóltak?
2: Nem, én nem hiszem rá, hogy anyám még dolgoztak innen kertben, és akkor én akartam nekik ebédet csinálni, úgyhogy csináltam egy magi leves kockából, meg laska tésztából egy húslevest. Tudod, a laskatiszta, hogy nem jön fel a tetejére.
0: Az szépen az aljára.
2: Igen, és meg az a magi leves kocka, és olyan boldogan adtam át nekik, és tudod, gyakorlatilag egy íz van, ez az ilyen sós mű íz, és ott kanalazták, nagyon finom.
0: Na, és eljátszották, hogy finom, tessék.
2: Így van, mai napig arra gondolok, hogy meg kell lepnem őket egy újabb adaggal.
0: Lacskás magival.
1: Hát igen, konkrétan a írják sok, hogy az X-faktor meg, aztán annak vége lenne, a szülők őszinték lennének.
0: Hát nem lenne jelentkező.
1: Bothangú, süket, rosszul éneklő, a szülők által valamilyen álomvilágban te gyereket nem látsz, mint egy X-faktor castingon, ahol semmi hangja a gyereknek. De nagymama, a nagypapa, a szülők elhitették, hogy kislány, te olyan szépen énekelsz. Kislány, te olyan tehetséges, hogy mint a nap úgy énekelsz, ahogy a Tóth Gabi meg a Tóth Vera soha nem fog énekelni. A kislány olyan süket, érted? Olyan süket, mint az ágyú. Nem, hogy énekelni nem tud, hát nincs hallása, semmilyen nincs.
2: Szerintem az egészen, hogy a homokozóban kezdődik.
1: Minden ott kezdődik. Igazából minden ott kezdődik.
2: Minden homokozóban kezdődik, hogy ahány homokpogácsát kellett nekem őszinte érzések az arcomon megennem, meg megdicsérnem, meg várakat, meg mit tudom, micsodát, hogy szerintem az
1: hogy ott indul a pszichózis, ahol te eljátszott, hogy ez nagyon finom, de ez a homokpogácsa még sose ettem ilyen jót.
2: Egyáltalán nincs macskapis izzagam.
1: De nagyon finoman megeszem, igen, kár, hogy egy darab.
2: Világít az arcok a boldogságtól, hogy jó dolgot csináltak, és onnan indulunk el, és utána jönnek a rajzok.
1: Igen.
2: Mindenből ugyanaz. Én már lefűztem szerintem 3 köbméter
0: rajzpapír. A gyerekrajzra is azt mondott, hogy de gyönyörű.
1: Igen, de a gyerekrajz, igen, de a gyerekrajz még abban a korban, amikor De persze, itt van, tessék, 12 éves lányom, 3 éve karatézik. Na, az már 12 éves kiskamasz, tehát hogy várj, ez már nem egy 8 éves gyerek, akinek megdicséred a rajzát. Nagyon béna. Mindig megdicsérem, mert szereti nagyon, és örülök, hogy mozog. Valójában
0: jó,
1: de jó a döntés.
0: Vele,
1: ez egy jó döntés.
2: Plusz nyugodt vagy, mert még tudod, hogy most is meg tudnád verni.
1: Igen, nem lesz rád veszélyes, amikor feketőves lesz, mert
2: igazán... Ezt mindig mondom. Ezt mindig, olyat ne tanítsatok nekem, mivel ellene tud fordulni. Jó? Tehát olyan még nem volt, hogy valakit halálra sakkoztak.
1: Igen, egyébként nem kell elmondani. Tehát ha szereti, szívesen jár le, látod rajta, hogy nem egy Bruce Lee, de jól érzi magát, közösségben is mozog, akkor menjen. Nem feladatod neked azt ott összetörni. 18-20-25 évesen már lehet, hogy egy kicsit jobban feladatod.
0: De látod, itt a másik oldala nincs meg, hogy azt mondják, hogy te nagyon ügyes vagy, kicsim és egyszer világbajnok leszel karatéból.
1: Azt nem kell hozzátenni.
0: De
1: csak
0: akkor...
1: az, hogy jó volt az edzés, igen. Na, menjünk. Jó tetszett? Igen, jól érezted magad?
0: Igen, nagy el, hogy az edzőbácsi mit mondott.
1: Ennyi, persze. Tehát 12 évesen nem feladod. Lehet, hogy összetöröd, nem megy le többet, és végignézed, hogy a gyereket 3 évig nem sportol, mert otthon ül, mert mondták 2 rosszat. Akkor inkább menjen és érezze jól magát. Hát tudod, hogy nem egy Bruce Lee, nem? Nem fogadjon be, de minden mozog, közösségben van, jól érzi magát. 20-25-30 évesen már azért nagyon feladatod elmondani, talán, ha a gyerek rossz nyomon van. Nem,
0: ja, hogy ő 30 meg évesen már... még mindig azt gondolja, hogy ő jó énekel, igen. Akkor igen.
1: Tehát, hogy 25 éves a gyerek mindig úgy énekel, hogy egy teljesen botfülű, akkor azért azt el lehet mondani.
2: 33 éves vagyok, most hétvégén raktam össze egy pergolát a kertben. Szörnyen néz ki. Anyám szerint a legszebb épület a világon.
1: Látod. De ez hát oké. Ez kedves. Ez
2: becsül
1: kedves.
2: Meg a mamát, miért ráborul a pergola.
1: Igen. Tudja, hogy az afrikai olimpikon úszónak is hűletettek a szülei, írja az ilyen. Ja, hát igen. Erik az angolna. Várjál, nem volt 50-es medencék? Olyan országból
0: jött. Igen.
1: Tehát Erik az angolra nem, látott még 50-es medencét, amikor ő beúszta magát az olimpiára. És ott úszott először 50-es medencében.
2: Én imádom azt a palit, példakép.
1: Erik az angolra?
2: Abszolút.
1: Volt Magyarországon. Igen. Én nem tudom, én szerettem ezt a lamantinos történetet. Ez egy nagyon kedves, közös történetetek, amit fenntartotok. Valószínűleg soha nem szabad elmondani.
2: De rengeteg ilyen van. Egyszer mondtam apám új élettársának, hogy finom a kukoricás lepénye. Azóta azt süti, ha megyek. És amúgy ez
1: annyira... nem mondod meg.
2: Apám a puliszkával volt így, ezt mindig kellett tenni, a szorolt puliszkát.
1: De sosem mondtátok meg neki, hogy figyelj, nem finom. Nem figyelj, akarjuk alapból, megenni, nem jó.
2: Alapból az nem tudom, hogy jól emlékezettem, ezt a gyerekkorát akartam mindig megvalósítani, hogy megfőzte ezt a sűrű puliszkát, amire ráöntöttük a tejet. Tehát, hogy tudod, és ez úgy állagában a kettő valami.
1: Aha,
2: és,
1: nem
2: és,
1: is.
2: És egy nagy mosoly az arcán kanalaszt, hogy ez a gyermekkorom így.
1: Ugye milyen finomat főztem.
0: Látjátok, az első találkozásnál kell vigyázni nagyon a hazugsággal, mert itt is az történt, ugye?
2: Igen.
0: Ugye elsőre azt mondja, hogy de finom.
1: Szüleink egész gyermekkorokban hazudtak nekünk, fogtündér, megfogadtam, nem hazudok neki. Azóta sír, ha vezet, mert mindig elmondom, mennyire nem tud.
0: Szemét vagy.
1: Főzés ugyanez. Persze, ő hagymára fogja a sírást. Érted? Tehát neki hazudtak a szülei, ő megfogadta, hogy nem fog a gyerekének hazudni, és nyílt színen belegázol a lelkébe állandóan.
0: Kegyes hazugságuk, gyerekek, néha bele kell, hogy férjen. Itt van anyám házi kovászos kenyerét, még nem tudjuk enni, de ezt sosem rejtjük véka alá. Ennek ellenére mindig hossza meglátogat minket. El se tudom képzelni, mi lenne, ha azt hazudnánk, hogy ízlik. Látod?
1: Na most
0: kezded. Van ilyen szülő is, akinek azt mondod, hogy a mama, szar a kenyér, ne!
1: Szar a kenyér, ne hozd, de hozom.
0: Tessék.
1: De nekem ki van mondva? De szar a kenyér, amit csinált, ne hozd, érted? Ez így... Ez teljesen.
2: Életem egyik legkeményebb időszaka volt, amikor a fatalom kitalálta, hogy kenyert fog sütni ott, és vette kenyérsütőgépet. Emlékeztek arra? Amikor felütötte a fejét. A
1: kenyérsütőgépe 90% egyszer használatos.
2: Igen. Sajnos, hogy ilyen brikettet tudsz vele sütni, nem? Tehát egy ilyen
0: szép tégla.
1: Igen, egy téglát feketén.
2: De abból tettek már jó ízűt?
1: Nem, soha.
2: Az nem tud megtörténni, nem? Tehát az óriás. Az egy hatalmas
1: innováció. Nagyon bekevered, nagyon megveszed, sütsz kettőt, harmadikra kicsit belerohad, negyedikre nem nyúlsz hozzá. A konyhai gépe 90%-nak ez az evolúciója.
2: Igen, meg az, hogy fel lett vezetve. Megváltozik az életünk. Adalék, adagmentes, friss kenyer leszünk minden reggelire.
0: És tudod, este láttad, hogy apád vagy anyád azzal telik a lefekvésre, hogy öntögeti bele a ízik különböző dolgokat, mert ez reggelre friss kenyér lesz.
2: Magukat teszek a tetejére, sokkal egzotikusabb lesz az íze, és akkor ott ültök felette ilyen, ez igen,
0: Létezhetetlen héja volt, emlékszel?
2: Igen.
0: A héjára?
2: Igen, nem is értem az egészet. Aki kitalálta, az egy zseni volt különben.
1: Én az egészségemről szoktam hazudni az anyámnak, mindig azt mondom, hogy nincs baj, pedig...
2: Jaj.
1: De ez kegyes.
2: Ez kegyes.
1: Szerintem ez kegyes.
2: Miattad.
1: Ez a nem mondod el.
2: Nem tudom.
1: Nem mondod el, mert nem akarod terhelni, mert tudod, hogy rászorog.
2: Én nem akarok ilyen viszont a gyerekemmel, én tudni akarok mindenről, és aztán magamra akarom tépőzározni, hogy egy életen át együtt legyünk.
1: És nem fogom elengedni.
0: Már sajnálom a gyereked.
1: Nem fog kirepülni sehova, nem megy.
2: Nem fogok sajnálni, mert nem fogtok találkozni.
0: Nem ilyen hülye közelébe.
2: Csak anyucival akar lenni ez a gyerek. Nem értesz?
1: 26 éves vagyok, anya, most már, hogy engedjél egy kicsit, nem mész sehova, a világ veszélyes, sehova nem mész.
2: Na,
1: jó.
2: Igen,
1: de azt, hogy nem mondod el, hogy beteg vagy, azt kicsit adom. Tehát az egy ilyen védem, megóvom, nem terhelem, nem?
2: Hát nem tudom, szerintem ez egy hülyeség.
0: Olyan, jó, 80 éves az anyád, te vagy mondjuk 50, és akkor odamész, hogy mama, nagy a baj.
2: Hát akkor már tudja, hogy ne idegesítsen engem. Ha most már ne idegesítsél, hát már félig itt állok a közöbben, most már ne idegesítsél.
1: Nekem bármilyen egészségügyi probléma volt, én sem beszéltem meg az anyámmal. Egyrészt napot háromszor átcsörök, 2-5-ször megkérdezi, hogy hogy vagy, elkezd izgulni, és jobban izgulsz, érte, hogy mennyire izgul és szorong, mint hogy te hogy vagy. Tehát, hogy ne terheljen azzal, hogy hogy van.
2: Ez még mindig, amikor levették az anyajegyet a lábujjadról?
1: Igen, ez egy nagyon durva szemölcs, amit a seggemről operáltak le.
2: Hát akár keresztül a hatás alatt voltam, de nem beszéltem a anyámnak róla.
1: Nem mertem elmondani az anyámnak, hogy kivettek egy tyúk szemet a talpamból.
2: Erre gondolsz, ez nagyon
1: intenzív. Szerintem ezt sokan mondnak így, hogy tudod, hogy terhes lesz az anyuka, apuka aggódása, és akkor inkább nem.
0: Miért is az a házas pár, akinél a hapsit kirúgták, és egy évig járt el minden nap a bárhova, mert nem merte elárulni a feleségének, mert akkor ő egy szar férfi lesz a feles, ezt gondolta.
1: Kirúgták, ez jó nyomorult.
0: Kirúgták
1: ez
0: a nyomorult. Csávot, és reggel puszi anya, fogta a táskáját, elment, és üldögélt parkokban meg plázán.
2: De látod, hogy a home office...
0: Egy évig, igen. Mire kapott egy új melót.
1: Egy és évig nem mondtál a feleségének, hogy kirúgta a kicsit?
2: Amúgy életeiben volt szerintem.
1: Szevénye, olyanokat bandázott. Goldfinger masszázsklubokba járt, szoláriumozott, sportolni járt, és a legkirályabb volt egy évig.
0: Egy évig, érted, hazudott otthon.
1: De ez egy szar kapcsolat, szóval, hogy az...
0: Hát egy szar önértékelés először, és ahol azt gondolod, hogy te a feleséged előtt egy senki vagy, mert kirúgtam.
1: Nem tudjuk, hogy asszonyka nem bánt-e úgy veled, hogyha valóban kirúgnak, tényleg egy senki lesz.
0: Akkor viszont tényleg szar a kapcsolat.
2: Nem vagy egy senki.
1: Igen, nem tudjuk, hogy aztán te tényleg nem vagy egy senki. Tehát ezért várjál, ez sem ilyen egyszerű.
2: Sok se bővézik ez a dolog, de igen, erre jó a home office, mert a home office-nál el se kell menni otthon, hogy eljátsz, hogy dolgozol, csak leülsz.
0: Csak patingatod a gépet.
1: És nyomod, igen.
2: Hagyjál! Ennyi az egész. És kész, hogy...
1: Azt mondjuk azért ott lehet, hogy az 30 éve megtett mindent, hogy legyalulja a férfi önértékelését és bizalmát.
2: Hát vagy lehet, hogy a férfi már négyszer veszítette a munkáját az elmúlt 5 évben, mert van vele valami probléma.
1: És tényleg egy here. Tényleg egy hülye egyébként, igen. Igen. Egyszer kirúgtak a munkáján, mert munkanélküli voltam, napközben lementem kutyát sétáltatni, anyukám is pont akkor volt lent a kutyával. Szaladtam hazáig, észre vegyen. Ez milyen? Amikor lemész gyerekbe, tudod, bekapcsol a gyermekénét, és elszaladsz anyád elől, mert éppen kirúgtak, és kutyát sétáltat. 36 évesen futkározol anyád elől, hogy ne vegyen észre, hogy ki vagy rúgva.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Egy évvel a Hunor program történelmi küldetése után a reflektorfény ismét a tudományé. Hol tartanak a Kapu Tibor által végrehajtott kísérletek most? Milyen hatással lehetnek ezek hétköznapjainkra? A válaszokat most kutató űrhajósainktól élőben ismerheted meg. Gyere el június 26-a és július 15-e között a Huniverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Huniverzum közösségi média felületeit.
4: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
5: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
6: július 2-3-4.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
1: A 87.9 Rádió 1 segít, ahol tud.
0: De most legfőképp a szegedieknek.
1: Most segítünk megismerni kedvenc városodat és környékét. Elmondjuk, hol lehet egy jót csobbani, kipróbálni extrém sportokat.
0: És van arra is tippünk, ha kultúrára, kirándulásra vagy csak pihenésre vágysz.
1: Fedezzük fel Szegedet és környékét közösen.
7: Közösen. Ezen a héten jönnek a legtutibb tippek a 87.9 Rádió 1-től. Egyedül, párban vagy családdal, képzeld, rengeteg csodás hely vár téged, és sokról még csak nem is tudsz.
0: Ezt hallgassátok, ezen a héten mit ajánlunk.
8: A nyári élmények elengedhetetlen kelléke a hűsítő víz. Aldjön akár a Tisza partján kiépített szabad strandon, akár pedig a Borbála fürdő minden igényt kielégítő melegvizes medencéiben is megmártózhat. Kényeztesse magát a folyamatosan fertőtlenített gyógy és élmény medencékben. Az úszómedence pedig kiválóan alkalmas egy reggeli frissítő úszásra, vagy egy munkával teli nap utáni levezetésre. Zárja ki a külvilágot a wellness funkciókkal ellátott élmény medencében, amíg a bababarát vízzel üzemeltetett gyerekpancsolóban a gyerekek játszanak.
1: Ez is egy remek tipp a környéken, ami valódi kikapcsolódás.
7: Ide is eljuthatsz, mert minden nap értékes belépőket nyerhetsz Szeged és környéke legfantasztikusabb és legizgalmasabb helyeire.
1: Csak hallgass dél és 14 óra között Szeged kedvenc rádióját.
9: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
10: This is the World is Mine Radio.

0: This is the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0623 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Megnyílt a Mesterek és Tanítványok kiállítás, itt a Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi évada. Szúnyoggyérítés lesz Szegeden. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. A Tömörkén István Művészeti Szakközépiskola 40 éve végzett diákjainak és mestereinek alkotásaiból nyílt új időszaki kiállítás a Fekete Házban. A tárlat célja az, hogy megmutassa, ki miben találta meg az alkotás örömét 1986 óta. A tárlaton szobrokat, kisplasztikákat, ceruzarajzokat és pasztelképeket is láthatnak az érdeklődők, mondta el a kiállítás megálmodója Juhász Zsolt, koreográfus a Szegedi Rádió 1-nek.
3: Mivel ebben az osztályban ugye szobrászok, grafikusok, kerámikusok esztélesek voltak, ezért itt nagyon többféle műfaj jelenik meg. Van már, aki nagyon eltért a szobrászkodástól is, például a kis Attila nevű osztálytársunk, ő például bábokat készít Szegeden a Bábszínházba, Bábélből állított ki kiállítást. Van, aki a lovas múltjáról, mert lovasoktató lett. Jó magam például, mint koreográfus, azt mutattam meg, hogy mint koreográfus, tehát nem képzőmészként nyilvánultam meg, tehát az látható a kiállításon.
2: Megkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi 75. évada, számolt be a délmagyar.hu. A fesztivált a Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertje nyitotta meg a Dóm téren. A kettős jubileum alkalmából Szeged városa zászlót adományozott a rendezvénysorozatnak. A következő hetekben a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Hősök Hajnala című előadása, a Három Testőr Musical, a budafoki Dohnányi Zenekar Cinefonik produkciója és Bizé Kármennye is műsorra kerül. Az évadot augusztus közepén a Wikit szabadtéri bemutatója zárja, miközben az új szegedi szabadtéri színpadon egész nyáron koncertek és színházi előadások várják a közönséget. Földi kémiai csípőszúnyoggyérítést végeznek Szegeden ma, tudatták a városi honlapon. A kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolják az ajtók és ablakok zárvatartását, a szabadban tárolt tárgyak letakarását vagy összegyűjtését, valamint a kertben termelt zöldségek és gyümölcsök alapos megmosását fogyasztás előtt. Kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén elhalasztják a beavatkozást. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar előfordulhat. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke ma 36 és 42 fok között alakul. Fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot és kenjék be a bőrüket naptejjel, hogyha kint tartózkodnak a szabadban. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
4: Időjárás jelentés?
5: Szuper!
4: Szuper!
5: Szuper! Köszönjük jó, egyre melegebb!
4: Meg is támogatjuk!
6: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
4: Exes téma, ez mindig jó téma, nem? Ma úgy látszik, hogy ilyen kicsit ilyen páros, meg exes, meg bacheloros témáink vannak párkapcsolatot illetően. Elítélték azt a 25 éves nőt, aki fingós videókkal terrorizálta a barátja exét. Ez már így önmagában azért így...
7: Elvesztettünk egy embert, Balázs.
4: Igen. Igen. Szóval soha nem gondoltam volna, hogy egyszer a fingás miatt fogok bíróság elé kerülni, nyilatkozta az ítélethirdetés után a fiatal velszínő. Egy egészen bizarr online zaklatási ügyet tárgyaltak egyébként, ahol kiderült, hogy egy fiatal nő olyan olyan videókat küldözgetett a barátja exének, amiben azt örökítette meg, hogy kamerák előtt hangosan szellem. Az elkövető rögtön beismerő vallomást tett, azt írja, hogy szerdán a tárgyalás első napján ítélet is született. BBC beszámolt a hírról, további 4 videóval folytatódott a zaklatás, az áldozat viszont olyannyira nem viselte jól a kéretlen videóüzeneteket, hogy időközben bejelentést tett a rendőrségen, amiről ugye a csajt is figyelmeztették, de ez őt nem érdekelte, ezért új évnapján megint küldött egy ilyen videót.
8: Van tartása.
4: A hatóságok felkeresték és letartóztatták. Értitek, milyen bizarr ez az ügy? Küldesz 3 fingos videót és letartóztatták. Ez
7: hogy
4: a világ,
7: azonosították
4: ilyen
7: például?
4: Világban már nem akarok élni, ahol nem tudsz jó ízűen videókat küldözgetni. Holnap küldök 2 az Eszternek és rám hívja a rendőrséget és letartóztatnak.
8: És megvan a bírósági tárgyalás, ahol akkor most nézzük meg ugye a videókat.
4: A videókat, ahol felfedik, hogy mi történt.
7: Nyilvános volt a tárgyalás, vagy zárt?
4: Nyilvános volt a tárgyalás. A fiatal nő beismerte a letartóztatásán az online zaklatást, azt sugallta, azért küldte a videókat, mert úgy érezte, hogy az áldozat igazságtalanul bánt a partnerével. Rossz indulatú szándék lett belőle, 100 font büntetése kötelezték per költség megfizetésére, és 15 alkalmas rehabilitációs kezelésre kellett menni, vagy kell menni a nőnek.
8: Ott de mi történik?
7: Ez kap meg.
4: Igen. Gyerekek, ez az exes bosszú, azért ez egy ilyen kimeríthetetlen téma. Ugye, fordítunk rajta egyet.
7: Tehát ugye... volt ilyen amúgy?
4: Zaklasson, vagy jöjjön, vagy ne nyugodjon bele abba, hogy neked van egy új kapcsolatod. Hogy ki mutatja akkor ki, és hogyan a fog a fehérjét, meddig tart egy exnek a jelenlegi, hát hogy is mondjam csak, kínzása. Mert szerintem arra kevesebb SMS jönne, hogy a jelenlegi kapcsolatban hogy terrorizálta valaki az exét, nem? Ez egy ritkább eset, hogy te már együtt vagy valakivel, de te még az exet elkezded. Biztos nyilván ez is van, de még elkezded terrorizálni, együtt vagytok, rendben van. Itt a bosszúszomjus férfiak nem szokták például elfogadni, hogy van egy férfi, vagy van egy nő a másik oldalon, és abból indulnak a kicseszések.
8: Amikor már van
4: nem?
8: Párod, akkor már nem fog.
4: Visszafele, ezt nem igen. Tudom, hogy mennyire megy.
7: Milyen gyökérnek kell lenni ahhoz, hogy van egy párkapcsolatod, és arról szól, hogy az előzőt, valakinek az előzőjét csesztetitek. Az milyen, mekkora gyökérnek kell lenni ehhez?
8: Mert a te szerelmedet bántja az exe, érte? Ő azért pukizott, és azért küldött videót, mert a mostani szerelmét bántja valaki a régmúltból. Ezt akartam, mert csak... ez egy védelmező anyatigris. Ja, nem láttok a finktól.
7: Ez egy védelmi reakció. Ja,
8: igen, érted?
7: Nem volt szakértőnk, és nem tudtam megmondani, miről szól ez a dolog.
4: Mit csinálsz egy ilyen ex-barátnővel, egy ex-baráttal? Évek óta véget ért a dolog, hosszú ideje nem vagytok együtt, bosszút áll, jön, nyomoz, megkeseríti a párkapcsolatodat. Hogy tudsz egy ilyet leszerelni? Milyen eszközöd van? Vagy azért, mert őrült, vagy nem tud ebbe belenyugodni. Tehát nem tudod, hogy hova viszi, de már mondjuk régen szétmentetek, neked már új, nem tudom, pasid van, de a régi pasid egész egyszerűen képtelen ebbe belemenni, és jön, és túráztat, és nyomja folyamatosan. Ez nagyon nehéz helyzet.
7: Az uniós megoldás mondja, vagy a nyíregyházi?
4: Hogy intézitek ti ezt ott a nyírségben? Vidéken. Mi történik vidéken jó. Ilyenkor?
7: A nyírségben először is meg végig gondolt, hogy milyen férfi rokonaid vannak. Azok milyen fizikai erővel bírnak, és utána le kell követni őt egy ilyen hazafelé úton, és meg lehet velük beszélni. Valahogy sötétben, ilyen zárt terekben jobban lehet velük beszélgetni, mint amúgy telefonon szoktak. Nem, amúgy szerintem az van, hogy ki kell hangosítani mindig a problémát. Írni kell róla egy posztot, ahol leírod azt, hogy figyeljetek, ide együtt voltam Sanyival 27 éven keresztül, akkor nem tűnt fel, hogy az egy retardált. És akkor most így ezek történnek, hogy legyetek óvatosak, mert ha összevetek Sanyival, akkor ez van.
8: Ez szerintem olaj a tűzre. Ugyan
7: ez
8: olaj a tűzre. Sanyinál, hát Sanyi is ír majd egy posztot, de Sanyi nem ír posztot, mert véletlenül már nem bír írni, vagy még nem ír, és ő erőszakba fog torkolni, hogy ja, te ezt írod rólam, akkor megvárlak, megkereslek. Szerintem rosszabb.
7: Na hát szerintem ezek ilyen nagyon sokfajta típus van, de szerintem egy csomó férfinak, vagy elmegy a kedve ettől, hogyha rájön, hogy ez nagyobb hatása lett az életére, mint amilyennek indult. Mert gondolj be, hogyha már megtudják róla a munkahelyedem, megtudják rólad az ismerőseit, hogy beteg vagy, meg hülyeségeket csinálsz. Azért az ritkán szokott úgy esőlni, hát ez csak a Zsanyi, tudod.
4: Mi a hozadéka? Mit akar? Tehát, hogy megkeseríteni, tönkre menni? Beteg, nem megy bele, ex, elváltatok, szétmentetek, eltelt egy csomó idő. Mi jön ezzel?
8: Kikerül a kezedből az irányítás.
4: Kikerül a kezedből az irányítás,
8: bosszút vagy a fiú.
4: Állsz, és megkeseríted az ő életét is, vagy kivonod a forgalma jelenlegi. De nem érsz elve, attól ő nem fog visszamenni hozzád. Attól nem fog nem leszek újra együtt. Az csak az lesz, hogy maximum megkeseríted az életét. Tehát igen, valós hozadéka.
8: Szenvedek, te is.
4: Ja, hogy nekem rossz.
8: Nekem rossz legyen, nekem.
4: Aha, tehát akkor szenved te is, ha nekem velem nem ment, ne menjen mással.
8: És ráadásul, ha úgy hagy el, hogy már megy a másikhoz, tehát azt látom az exen, hogy ő boldog az új hapsival, vagy új csajjal, akkor egyértelmű, hogy az még olaj a tűzre, érted?
4: Aha.
8: Nekem rossz, és neked jó, na neked is legyen rossz. És akkor itt jön az, hogy hiába írod ki, Sanyi akkor is keresztbe akart.
4: De most ez nagyon kemény lehet azért.
7: És azt írek, hogy azt hiszem, hogy inkább az anyagi megtorlás az erős ebben. Tehát mondjuk véget ér egy párkapcsolat, és akkor valaki jobban jár. Vagy a másoknak vannak, ugye?
8: De az már vállás.
4: Az már szerintem inkább a vállás, nem? Az az a kategória.
7: De hogy akkor egy sima szétköltözésben is van olyan, hogy valakinek a tévét el kell vinnie magával.
4: Ja, hát az abban a pasik szerintem szenzációsak, hogy kicsavarják a körtét és elzik. Abban szerintem a pasik sokkal inkább bosszúállóak, sokkal durvábbak, hogy rendben van, mondjuk válunk, na akkor nézd meg majd akkor nélkülem mi lesz, és kicsavarja a körtét, meg leszereli a mosdót.
7: Aztán becsavar egy körtét.
4: Aztán becsavar egy másik körtét, igen. Szóval, hogy azért ez egy nehéz kérdés, de biztos, hogy borzasztó hosszú időn keresztül megkeserítő lehet, nem? Egy ilyen excess sztoriba így benne lenni, hogy valahogy kik hajlamosak erre inkább, a férfiak vagy a nők? Vagy ebben nem lehet általánosítani, van őrült férfi őrült. Kik csinálják többször, szerintem hogy szétkínozzák a jelenlegit, mert ők a múltban valami
7: aki kudarcot. Nem látja a jövőt, aki nem hisz a jövőben, azt csinálja. Ezt nem férfi vagy nő, hanem az, aki nem tudja elképzelni, hogy ez le fog záródni benne ez az életszakasz, hogy ez egyszer nem fog neki semmit jelenteni, és tud majd rajta röhögni, hogy ez mennyire rosszul sikerült, vagy mennyire kellemetlen volt. Azok csinálják ezt, akik azt gondolják, hogy megállt itt az életük, meg most így.
4: Jó, nincs tovább. Hogy és ha nekem nincs tovább, akkor neked se legyen tovább.
7: Igen, meg hogy elvetett tőlem azt, amit gondoltam magamról, most kiderült, hogy ez nem az vagyok, akinek gondoltam magamat, és ezért most téged megbüntetlek.
4: Aha. Ez nagyon kemény, igen. Nekem egy évig jött a pasim nője utánunk, bejött a lakásba éjszaka, nézte, ahogy alszunk, gyerekek! Azt
7: hát akkor be is megbüntetett volna, nem?
4: Hírek után azért visszahívjuk a csajszit. Éjszaka nézte, hogy alszunk. Követett a munkába, hívogatott. Na, utána mentem, kapott, hát nem értette
8: és
4: meg.
8: És se érti meg,
4: látod? Na, de azért, hogy jött be a lakásba? Néztem, hogy fölállsz, és ott egy fésül egy babát, és nézi, hogy alszatok. Atyaisten. 13 éve váltunk a férjemmel, ő és a jelenlegi felesége folyton igyekeznek megkeseríteni a jelenlegi életünket, rendőrségtől bíróságig minden volt. Nem tudom, mi a bajuk, de már nem is érdekel. Tehát ott az ex-férj és felesége nyúl vissza a mostani.
8: Hát ugyanígy ex.
4: Ex.
8: Igen.
4: Ez nem is
8: de ráadásul ott a hapsi már egy boldog elméletek,
4: na,
8: boldog
4: de felesége van egy a felesége. Igen. Ott na, akkor már mit veszel le 13 év után, még mit csinálsz?
8: Hát ott szerintem az új az, hogy egy kicsit ludas ebbe, ott szokott történni, hogy az a szemétszépírt jó.
4: Igen?
8: Aha.
4: Ja, hogy az új kerjeszti a régire.
7: Aha. Meg ez a másik, hogy az önismerettel, tehát ez a leszámolunk, tehát nem nézem meg, hogy velem mi van, hogy ja, én milyen ember vagyok,
8: nem jut,
7: milyen hatás volt másokra az én döntéseimnek a sorozata, hanem hogy az idegenekre projektálás, ez annyira egy klasszikus dolog, hogy mások a hibások az én szar életemért, meg az én rossz döntéseimért, ezt sose fogjuk kinőni.
8: Ez még egy téma egyébként, hogy az exednek az új párját utálod. Amit te mondasz, hogy nem én vagyok a hibás, hanem az a szemét, aki
7: elszerelt.
8: Azaz,
7: igen.
8: Ez pedig, ez. Nézd már egy kicsit szét, hogy te rontottad el.
7: Hát nem csak, hogy te rontottad, elromlott.
8: Okay. Túllőttetek egymáson, igen.
7: Teljesen mindegy, hogy te, meg amúgy igazából tudod, ez egy nem egy tünet, hogy véget ér egy kapcsolat, annak a tünete, hogy a másik egy seggfej, hanem egyszerűen tudod, ebben így lehet, hogy ennyi volt.
8: Igen, és akkor nincs benne több, nem életetek végéig vagy.
7: És ebben is olyan jók vagyunk, nem, hogy ragaszkodni az üres csokis papírokhoz. Hogy szerintem nem, igen. Hogy két kézzel fogni, és azt mondod, hogy ez egyszer finom volt,
8: és
7: nem
8: az
7: érted?
8: Enyém.
7: Finom volt.
4: És most is finom lesz, igen.
7: Én még érzem a szagát, hogy ez finom volt, és felesleges teljesen.
4: De jó lenne valaki követni, legalább foglalkozna velem valaki.
7: Van egy jó szervkereskedő ismerősöm, majd felhívlak.
4: Igen. Engem az ex-barátom, akkori barátnő hívogatott minden alkalom, amikor összevesztek, faggatott, hogy keresette engem a veszekedésük után, megnyugtattam, hogy nem beszéltünk, de utána kiderült, hogy a srác, akivel beszéltem már hetek óta Facebookon, van randira hívott, az ex barátom egy A profil alatt. Aha, ez jó, ehhez kalambónak kell lenni, hogy én ezt megértsem. Ez nekem most nem jön. Tehát azt mondja, hogy nálunk barátnőm ex-pasia petárdázott az ablakunk alatt, kocsival kapart, zenét bömböltetett, ha meglát, utánunk fordult a kocsival és követett. Elég para a figura. Azért az milyen?
8: És ennek
4: az
8: mit milyen? Magyarázol
4: és egy kicsit a csajból is kiábrándulsz, tudod, hogy figyelj, veled ez jár. Tehát értem az exeket, mert ez egy kezdő kapcsolat, és azt mondja valaki, hogy ha veled ez a pasi jár, akkor figyelj, lehet, hogy ezt oldjátok meg, én ebből most így ebben a fajban nem kérek, és az ex eléri, főleg, hogy kezdő kapcsolat. Meglátod, egy ilyen hülyét, aki petárdázik az ablakodat, kocsival kaparsz, nem? Zenét bömböl.
7: Kati, hozzágyöttek.
4: Lehet azt mondani, hogy figyelj, Kati, tök jó, zárjátok, beszéljétek meg, és ha meg vagy keres. De hogy nem, ebben nem akarok részt venni, gondolod, de elég para figura.
7: És képzeld el, hogy
4: utána
7: mi van?
4: Fordul kocsival és követ, érted? Hát azért az így, ebben a formában nem annyira
7: jó. Eltelt 10 év, és te leszel ugyanez az ember. Hogy neki ez a mágikus képesség, hogy teljesen normális emberekből ilyen embereket csináltad, aki utána csak engedj vissza, csak engedj vissza.
4: Igen, igen, igen. Az énekszem tudta, hogy a kocsi nyitva szokott lenni, éjjel beült, levelet hagyott ott, és befújt a parfümmel, hogy tudjam, ott volt. Réka, észrevettem. Réka, észrevettem. Geri küldte nekünk.
7: Évezredekre visszanyúló ilyen átverés, amivel nőket butítják, mióta tudunk olvasni, kb. Erről szól minden, hogy a feromonok, hogy vegyél ilyen parfümöt, mert olyan feromon van meg, ezt megérzi rajta, és akkor a feromon, és a és szerintem ezt elültették ezeknek a szegény lányoknak a fejében, hogy ez a férfi megszagolja ezt a borítékot, és közben a szívét elönti a szeretet, és azt mondja, hogy úristen, sziányzik.
4: Igen, az illat. Tehát az akkor itt erre játszott akkor Réka, hogy akkor az illatod alapján konkrétan megérzed, hogy hiányzol, és visszamegyek hozzá.
7: Konkrétan szerintem ez történt.
4: Engem 5 éve zaklat a pára, folyamatosan minden nap kocsi szélvédőjébe fenyegeződnek e-mailek. Majdnem megfojtott az autóba, megvárt lent követ, soha nem lesz már vége, gyerekek. Azért milyen nyomás alatt élnek? Gondolom, nagyon belefáradt már, de én sem tudom, hogy mi lehet a jó. 5 év. Nem tudsz, mit csinálsz.
8: Mit csinálsz?
7: De úgy erre vannak jelek.
4: Nem tudsz.
7: Vannak jelek, szóval, hogyha összejössz valakivel, aki folyamatosan kattog a múlton. Ez egy ilyen mintázatnál, tudod, hogy mindig valakit hibáztat, mindig rágja a múltat, tudod. Folyamatosan felhozza ugyanazokat a történeteket.
4: De ez kiderül, nem jelek? Lehet, hogy valaki akkor kattan meg, amikor szétmennek, és akkor jön belőle elő, vagy van előtte jel, nem lehet, hogy normálisan indul valami, de egyszerűen átkattad. Egyszerűen bekattad.
7: Olyan is lehet, de szerintem ez egy fogyatékosság, egy érzelmi fogyatékosság, érted? Hogy nem tud megküzdeni ezzel a veszteséggel, nem tudja feldolgozni a saját kudarcait.
8: Túlmutat azon,
4: hogy valószínűleg nem tud megküzdeni, ez a megküzdési stratégiája, a bosszú vagy, hogy valami. De kellene éjszaka fölhúzni az ablakot, bemászni valahova, érted? Bemászol.
7: De ezt a mondatot hallod a saját szádba, hogy hát szakított fel a Pisti, de tegnap megkattoltam az autóját, úgyhogy végül is akkor most egában vagyunk.
8: Mert az nincs. A rohadék szemét itt hagyott. Hát persze, hogy megkarcolom a kocsiját. De...
4: Ez egy beszűkült tudatállapot, ahol te valahogy egyenlíteni akarsz, és a benned lévő fájdalmat nem tudod kezelni, azáltal, hogy ártasz, egy kicsit oldódik a fájdalom.
7: De
4: valószínű,
7: nem oldódik.
4: Nem oldódik, csak egy kicsit könnyebb lesz vele együtt élni, hogy visszaadtál, érezd, amit én érzek. Szenvedj, mert én is szenvedek.
7: Engem megölnem még a bűntudat pluszba. Tehát el is lettem hagyva. Cserében még egy ilyen bűntudatom is lenne, hogy ilyen kretén vagyok, hogy ilyeneket csinálok, nem? Hogy ez mennyire szánalmas a 10-es skálán.
4: Lakásban laktam, és az ex-csajom beleszott a cipőmbe, ami kint volt hagyva. Beöntött a levélbe dobott fékolajat. Ezek után mesztelen képeket dobott be ugyanott, mert tiltotta mindenhol. Az egyik boxoló barátnőm rendezte le. Azért a menyecskében van lendület, gyerekek. Exem rúzsal rajzolt egy ideig az autómra, egy darabig szívet, majd később egy...
8: Igen?
4: Aztán ráállt a körömlakra. Az még mindig az autón van, nem tudtam úgy hazajönni, hogy ne álljon a ház előtt. Meg volt beszélve a válasz, de a bosszú édes, írja valaki, az összes ruhámat darabokra vágta, a közös fotókról a fejemet kivágta. Hab volt a tortán, amikor 2 éves autóm tankjába cukrot öntött egy kis vizelettel keverve. A rendőrség nem értette, miért aggódom. A rendőrség milyen megértő.
8: Igen,
4: nem értjük,
8: mi a baj?
4: Hát nem értjük. Hát egy ollóval kivágta a fejét a fotókról, és készúrt a szívébe. Nem értjük az aggódást. Ő nekem egy bosszúszomjas nő, akit megcsaltak, félreléptek, nem tiszta elmenetel volt, hanem egy félrelépés, megcsalás, megtorlóként akkor azt mondta, hogy igen, gyere babám, hadd szóljon.
8: Jobb lesz,
4: ilyenkor megnyugszol. Egyenlített. De itt szerintem a pali hibázott nő írta, és a pali hibázott először. Kiderült, és a csaj azt mondta, akkor rock and roll baby. Akkor hadd szóljon, igen.
7: De úgy utána nem önt el a rossz érzés?
4: Nem.
7: Hogy
4: nem vagy kapcsolódva a saját érzéseit, ez igazán szerintem. De vagy bizonyos részeidről kapcsolódva. Nincs lelkiismereted, nincs lelkiismeret furdásod, a bosszú szomjad elvakít. Nem kapcsolódsz ahhoz a részethez, ahol megszólalna a lelkiismeret furdás.
7: Nincs ilyen része, hogy nem kapcsolódik a bűntudathoz. Azon, ez
4: jó, de magadat
7: is bűntetett bűntudattal. Egy speciális fajta vagyok.
4: Iszol egy presszót és egy óráig bűntudatod van.
7: Megérdemeltem ezt egyet?
4: Igen, való nekem ez a kávé. Jogos volt, hogy most ittam délben egy kávét. Ihatok én egy kávét.
7: Nem is voltam, nem is a fáradt.
4: Nem is kellett volna kávét, én nem is vagyok jól ettől a kávétól. Basszus, egy rosszabbul vagyok. Miért ittam meg?
7: Ez egy kicsit személyessé vált ez a beszélgetés vele. Kicsit úgy érzem, hogy beletaláltunk, mert nem biztos, hogy neked helyed van.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, ha!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó.

0: napon egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a Midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
5: Önnek a Protexin kell.
6: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
9: Indítsd a nyarat a Zengőalföld Kft. Hűsítő akcióival. Jacuzzi, műfű, kerti bútor és pergola kedvezményes árakon, hogy kerted a pihenés tökéletes helyszíne legyen. Ne maradj le, látogass el áruházunkba a Szőregi út 50 szám alá.
10: 4.90-4.90 Tempó Taxi. Töltsd le az appot és rendelj taxit egy kattintással. Bankkártyás és hűségpont fizetés. 4.90-4.90 Tempó Taxi.
11: Playmobil kaland a Szeged plázában.

0: Részletek szegedplaza.hu.
1: Ha a péntek estéket te is a déli bábban töltötted, akkor itt a helyed. Július 4-én a Bugatti csárdánál újra együtt bulizhatsz a déli bábosokkal. Minden információt megtalálsz a Déli Báb Bugatti Facebook csoportjában. Déli Báb Remember. Déli Báb Remember. Bugatti.
2: Déli Báb Remember. Bugatti.
3: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.

0: 91.1 Rádió 1. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1 Szeged.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Újra van krokodil a Tiszaparton. Szőregen minden a rózsáról szólt. 60-70 fokos is lehet az aszfalt a legmelegebb órákban. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Elkészült a Lapos Beach hagyományos homokkrokodilja a szegedi szabadstrandon, olvasható a délmagyar.hu-n. A több méter hosszú homokszobrot hétvégén a felnőttek és a gyerekek közösen építették fel. Az idei alkotási Szívó Sándor irányításával készült, aki 2016-ban készítette el a Lapos Beach első óriás krokodilját. A homokkrokodil azóta a strand egyik nyári hagyományává vált, amelynek építésében minden évben önkéntesek is részt vesznek. Lezajlott a szőregi rózsa ünnep Szőregen. A délmagyar.hu azt írja, a központi esemény a rózsaföldeken meghirdetett Szedd Magad akció volt, amelyhez folyamatosan közlekedtek a buszok, a résztvevők pedig maguk válogathatták össze a hazavihető virágokat. A Monti Sándor Parkban rózsafutást, gulyásfőző versenyt, gyermek és táncos műsorokat, valamint hobbi kutya szépségversenyt is rendeztek. Az esti programban kitüntetéseket is átadtak majd Vastag Tamás, a dívák és Bebe adott koncertet. A szőregi rózsa ünnepet utcabá zárta. Óvatosságra intenek minket kutyáink sétáltatásánál a szakemberek. Ebben a melegben ugyanis égési sérülések is keletkezhetnek a kutyák tapancsán, ha a forró betonon sétálnak. A kutyák nem úgy adják le a hőt, mint mi emberek, ezért ők lihegéssel is a tapancsaikon keresztül tudják csak hűteni magukat, ezért fokozottan oda kell rájuk figyelni a hőségben, mondta a rádiónknak Halász Helga, az Everdog kutyaközpont vezetője.
3: Lehet akkor a reggeli időszakot választani, vagy a késő esti időszakot, de ez a 11 és 17 óra közötti időszak az tényleg a legeslegmelegebb, úgyhogy abban az időszakban semmiképpen sem. Illetve ha visszük is, akkor csak nagyon-nagyon rövidre, éppen csak egy kis egészségügyi sétára. Túl intenzív mozgást azt kerüljük ilyenkor a kutyákkal. Illetve hát, amire még oda kellene figyelni, az az aszfaltnak a veszélye, mert ugyanis az aszfalt akár 60-70 fokosra is fel tud melegedni ezekben a nagyon melegekben, és ezek meg ugye égési sérülést tudnak okozni a tappancsinkon.
2: Most pedig néhány szó a várható időjárásról. Sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar előfordulhat. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke ma 36 és 42 fok között alakul. Fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot és kenjék be a bőrüket naptejjel, hogyha kint tartózkodnak a szabadban. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Szülés és szülési fájdalmak, ez jó, jó téma? Szülés. Nagyon. A nőknél a szülés, vicces szüléseket várunk, gyerekek, nehéz szüléseket.
2: Vicces szülés.
1: Hát amikor valami olyan dolog történt, ami azért úgy fura, igen. Gyereket szülni nem nagy szám, ugye ezt gondolják férfiak még mindig. Ez egy sajnos sokszor ez elhangzik a szánkból, hogy ne, semmi, hát kapsz egy érzéstelentést, ez nem nagy szám. És ugye hát történt egy eset, ez Kínában történt egész egyszerűen, ami arról szól, hogy egy nőci azt mondta, a párján szeretné letesztelni a szülési fájdalmakat, és fölrakott a hasára egy férfinek egy gépet, ami szülési fájdalmakat húz, szülési fájdalmakat utánoz, és összehúzza a hasát, izomstimuláló gépet rakott a hasára Kínában. Nem lehet tudni, hogy a férfi miért ment bele a tesztbe, de az volt a lényeg, hogy bélelhalás indult el nálam. Emiatt sürgősségi műtét várt rá, és azt mondta, hogy ő nem akarja elvenni ezt a nőt, aki kitalálta, hogy kicsi mielőtt hozzám jössz, szeretném, ha tudnál, hogy én mit érzek át szülésnél, és a férfi erre igen mondott, kínai párról van szó, és azt mondta, hogy rendben van, én a vőlegényed vagyok, én meg akarom érteni, hogy te mit élsz majd át, ha közös gyerekünk lesz. Mondja, jó, azt akarta a nő, hogy a férfi jobban odafigyeljen a feleségére a varandóság alatt, és hevesen ellenezte, majd végül is azt mondta, hogy oké, tedd föl rám a gépet. Bélelzáródása lett, műteni kellett, bélelhalás alakult ki nála. 3 órán keresztül kínoszta a nő a férfit a géppel.
3: Három órán keresztül.
2: Hosszú szülés, hát...
1: Három órán keresztül mozta ezt a szerencsétlen.
3: Nem jött át az üzenet egy óra alatt, vagy mi?
1: Felmondta az eljegyzést, be akarja perelni a nőt, és azt, hogy én ezt a nőt szerettem, és korábban feleségül akartam venni, de már semmi. Ma már semmi. Úgyhogy egészen elképesztő a dolog. És ugye azt mondta a nő, hogy egy szülési intézménybe vitte el a kínai pacákot, a mennyasszony nővére vezette ezt a szülési intézményt, és ott rakták föl rá ezt a gépet, és 3 órán keresztül kínozták ezt a nyomorultat. Azért na!
3: De ő is hülye, miért vált fel?
2: Ugye, mert szerelmes.
3: Hát de most, nem, most van, mire kiderül, hogy rossz, akkor azt miért kell végigcsinálni, hogy
2: mert
3: rossz?
2: Érted, kicsim, ezt is megcsinálom.
1: Volt már rajtatok ahogy ilyen gép? Volt már rajtatok ilyen gép?
2: Hát nem emlékszel, rajtad is volt.
1: Figyelj, tudod, hogy mennyire fáj? Ez ilyen izomstimuláló, kifejezetten a szülési fájdalmak, hát elektromos impulzus.
3: Nem magyarázod nekem, hogy mennyire fáj a szülés?
1: Igen, figyelj, szerintem nem hiszed el, a szülés igen, nagyon fáj.
3: Elképesztő?
1: 3 órán keresztül áramütésekkel sokkolta a pacákat, ez ennyire balek volt. Ő 3 óráig ott feküdt, már bélelzáródás, bélcsavar, már minden volt neki, bélelhalás, minden.
3: Ez nagyon durva. Meg az benne a kemény, hogy mit akart kihozni belőle?
1: Hogy amikor majd én terhes leszek tőled, akkor jobban odafigyelj rám, megértsd, hogy nekem mi megyek keresztül, hogy ez mennyire
3: ez
1: fáj.
3: Nem azért van, nem azért odafigyelni, mert a szülés nagyon fog fájni, hanem azért, mert a terhesség egy megváltozott állapot, amiben az embernek támogatásra van szüksége. De az, hogy van ennek egy horrorisztikus végkimenetele, az semmiben sem számít. Tehát ez nem az, hogy kitűzték a halálod dátumát, és akkor addig legyél velem kedves. Ez fura, nem?
1: Hát fura, persze, de hát nyilván a kínai pacák meg azt mondta, hogy oké, belemegyek, és jöjjön. Na de mesélj egy kicsit a te szülésedről.
3: Az akarok szülésemről? Hát arra minden. Stand-upok szólnak, nem mindenki hallottam, nem semmi
1: extra. Jó, de 100 évvel ezelőtti stand-upokat nem hallgatok.
3: Ja, nem, ez 5 évvel ezelőtti volt aznak.
1: Nem ismertelek, akkor még nem hallottam.
3: Ja, igaz.
1: Zökkenőmentes volt? Semmi bökkenő? Bementél? Ki jött, ki voltál?
3: Semmi olyasmi nem történt, amire számítaná. 42 és fél hétig voltam terhes, ami szerintem egy világrekord.
1: Azt a mindenit. Hol kéne megszülni? 36?
3: Hát én arra gondoltam, hogy 38 körülbelül nagyon vígan már majd foglalom majd a utazásokat hajdúszoboszlóra.
2: Még egy hónap, mi?
1: A gyerek, aki 12 hónaposan született.
3: Konkrétan. 42 és fél hét, felfoghatatlan volt. A végén már gondolkodtam rá, tényleg csak a fejemben zajlik ez az egész. Tehát ez már nem. És akkor utána mondták, hogy kosan menjek be, mert azért ez gyanús. Nem nagyon szoktak, hogy megenged, hogy ilyen sokáig legyen terhes, de nem volt éppen.
1: De hagyták.
3: Igen, hagyták. Nem, valami probléma
1: milyen
3: volt.
1: Milyen érzés, sokkal, amikor valaki mocorog a hasadban? Nekem szokott lenni, de nyilván a kettő nem ugyanaz. Milyen, amikor tudod, hogy te láttad már Alien filmekben, láttad egy csomó helyen, de hogy tudod, hogy ott nő a gyereked, és mozog a hasadba egy gyerek. Ez csak úgy hozzászoksz? Vagy ez baromi fura először, hogy egyszer csak rúg egyet, és látod, hogy kidudorodik a hasad.
3: Egy végtelen lusta gyerekem volt, és nem mozogott, nem, abszolút ilyen. Hát néha, hogy igen, megbeszélni kellett hozzánk simogatni, hogy lássa, hogy vannak jelek, meg a végén már nagyon kevés hely volt neki, mert nagy gyerek volt. És
1: de volt, hogy ettél valamit, és akkor ő mozogott egy kicsit, vagy jelezte, hogy ez ízlik neki?
3: A magnum az nagyon ment. A dupla csokis magnum az egy olyan dolog volt, hogy lehettem volna az arcok, egy nagy plusz magnum már, ha nem változtam az már önmagában. De nagyon durva önkontrollra volt szükség, hogy ott, és kézzel nem volt terhes cukra meg semmi, de mondom, megláttam, hogy ropog, tehát van az a videó, hogy ropog a magnumnak, tudod, csokia, aztán éjszakán lejátszódott a fejemben végig, a gyerek küldte vissza az üzeneteket.
1: Mi a legjobb legjobb és a legrosszabb egy terhességben? Tehát mi a legjobb, amire azt mondod, hogy fú, ezt újraélnéd, vagy újra csinálnád? A szülés, a születés, semmi, nincs benne jó, kínszem.

0: élni, vagy nem akarnám egyszer megélni.
1: Nem abszolút nem akarod megélni, szerintem ilyen formán, mert neked ugye nem is kell, de hogy az benne szerintem a nehéz, hogy akkor hogyan vagy okos, amikor nincs rálátásod mindenre. Plusz hát ugye...
0: Jó, de amikor kiveszik és ráteszik, az faja, nem?
1: Igen, hát nem, hát
2: az faja, de az király.
0: Azt próbálom egy kicsit lazítani itt a dolgot. Ez milyen? Az jó?
1: De még azt akartam elmondani, csak hogy legyen egyszerű, hogy ami még nagyon nagy meló mellett, hogy szociálisan át kell magad keretezni, egy másik emberi. A barátai, hát meg a barátai alapból eltűnnek, akinek nincs gyereke, tudod, mert úgy vannak, hogy így ezt összeminderezték. Na, viszlát! És akkor igen, akkor vannak, akik ugye befogadóak, akinek már van gyerekük, már vannak, van meleg
0: empátia. Megértően fordulnak felé.
1: Igen, de azokkal nem feltétlenül akarsz együtt lógni, mert hogy már látod, hogy mivé lettek. Igen.
0: Mi a jobb, a fogantatás vagy a szülés?
1: Hát ez egy nagyon erős kérdés, egyikre sem emlékszem.
2: Akkor várj, mi történt a fogantatáskor?
0: Mind a kettőnél aludtam.
1: Én tudom, mikor fogant a gyerek, hogy október 23-án elmentünk moziba. A másik meg az, hogy utána elmentem turnézni a Kovács András Péterrel, és akkor nyilván nem gondoltam, hogy terhes vagyok. És hát elmentünk Békés Csabára, meg Gyulára, meg tudom én, és onnan tudtam, hogy terhes vagyok, hogy ettünk egy parmezános csirkét, és megfordult. A torkomban. Nem, csak éreztem, hogy olyan más volt a szitu. A szülés maga meg olyan volt, hogy bementem, és akkor mondták, hogy hát akkor most megballonozzuk a hölgyet, hogy most tekintjük a mészáját, az nagyon jó lesz magának, tudod, így. Ez egy másik ballonozás.
0: Azt hittem, valami más történt.
1: Az nem jött be, és akkor utána elkezdtem kapni az oxitocint, és amikor a legnagyobb adagot kaptam, ami elképzelhető az orvostudomány szempontjából, horkolva aludtam a szülőágy közepén.
2: És közben kicsi meg.
1: A férjem aggódó üzeneteket küldött anyámnak, hogy szerintem lehet még egy búcsút bekérdezni.
0: Jó, hogy alszik? Biztos alszik?
1: Igen. Sehogy se tudták, egyszerűen semmi nem történt, aztán végül is császár lett a vége. Kivették, hatalmas feje volt a gyereknek, egy nyalóka, és annyit mondott az orvos, hogy na ezt, ha megszűni, akkor életen át bepisil.
2: Mennyit vagyunk
0: mire eljutottunk? Az igen, jobb, hogy nem szülte meg folyamatosan maga alá vizelkedett.
1: Nem, és az volt, hogy nem tudott behelyezkedni egyetlen szülcsatom, tehát hogy nem volt az összeférhetetlenség volt.
2: És meddig hagyták? Tehát meddig vajultál, mire azt mondták, hogy oké, császár?
1: Tehát nem voltak fájdalmaim, tehát az volt a dolog, semmilyen fájdalom nem volt. Nem indult el a folyamat.
2: Mondjuk annyi cuccal.
1: Hát igen, és volt előttem, hogy nem kaptam semmit. Nem, az oxitocin kapott, hogy legyenek összehúzódás, de nem mondom, tudom, egy napig tartott az egész, és sehogy nem tudták elindítani.
0: Hát,
2: én nem így jellemző.
0: Én is azt gondolom, hogy
2: nincs, az biztos,
0: a képet föltettük, azt megnéztük, az nagyon fáj, de nem.
2: Amikor,
0: nem jött meg a
2: amikor
0: kedvem.
2: Azt mondod, hogy ez a mellkasodra teszik a saját gyerekedet, aki a te testedből nőtt ki, azt szerintem csúcs. Tehát én most így látom úgy, hogy nem tették így soha oda, de hogy amin ezen ti végigmentetek ezen a 9 hónapon, abban semmi irigylésre méltót nem látok.
0: Nem, semmi. Én ezt gondolom.
1: Ezt köszönjük szépen.
2: Igen, nem voltok jobban tőle,
1: jó,
2: tudom.
1: Jó, hát ti is nyomorultak vagytok. Na, szóval a lényeg, hogy igen, nem, ez megfoghatatlan az egész. Vannak olyan barátaim, akik imádnak terhesek lenni, mert ilyenkor így pont olyan hormonbalanszban vannak, hogy egyszerűen végig csillognak tőle, és
0: minden,
1: nagyon, minden nagyon jó, és ők szülik is a gyereket sorra, és mit tudom én, de ez teljesen lehetom fogadni ezt is. Van, aki retteg a gondolatától is, tehát ha lát egy terhes asszonynak, azt mondja, hogy na, akkor átmegy másik oldalra, mert biztos,
0: már
1: hogy nem.
0: Nőként? Tehát, hogy van egy teljesen utasítás.
1: Nagyon jó skála, hogy mozgunk. Vannak jó, de az igazság, amilyen történeteket hallok, hogy milyen a születés, ott nagyon vicces dolgok nem voltak még. Szóval, hogy inkább az elefánt eltaposós videó jut eszembe, hogy inkább azt tudnám hozni neked.
0: De, hogy, igen. Igen.
1: Tudod, mit néznék meg inkább? Egy figymaszűkület videót.
0: Ha te még mesélsz a terhességedről, szívesen mesélünk a figymaszűkületről. Hogy azt...
1: Össze tudjuk valakhozni a kettőt, összehangolhatjuk.
0: Igen.
1: De nátok voltak ilyen nagy izéken ült fel vajudások, meg minden?
0: Nem, békés element a dolog egyébként. De hogy nem mindenhol egyszerű, meg hát azért vannak szerintem funny sztorik. Tehát, hogy azért nyilván van, aki azért férj elvágódik, asszony elvágódik, orvos elvágódik, tehát hogy biztos, hogy jönnek majd azért így viccesebb sztorik. Nekünk
2: az elsőnél az elindulás volt funny, mert ugye hajnalban én fölébredtem.
0: De miért mindig hajnalban szülnek esélyt? Mindig
2: ugye?
0: Akkor indul
2: meg. Hagyjatok már békén megyünk dolgozni, és pont ez volt. Én már mentem be dolgozni, bent laktunk a 13. kerület kislakás, mosom a fogamat, és akkor jön ki a béka, valamit mondott, mondtam, persze, gyere, tudom, pisilned kell, mert ugye ilyenkor az elég. És még ott áll az ajtóba, és nem jön be pisilni, mert kijöttem a fürdőszobából, mosom a fogam, és mondom, hogy menjél már pisilni, béka, hát el kéne induljak dolgozni, és akkor esett le, hogy már 51 végére mondja, hogy elfolyt a magzatvíz, megyünk szülni. Tudod, és akkor gyorsan kiköpöd a fogkefét, oké, akkor gyerünk, otthon hagytuk a terhes könyvet, még be kellett szaladni.
0: Ez mint valami oltási könyv, ez van a terhes
2: könyv. Van ilyen terhes könyv, és állítólag ezt anélkül te nem tudsz szülni. És mondtam a dokinak, hogy akkor most mit csináljak? Most, ha nincs itt ez a könyv,
0: akkor nem,
2: vagy ez a kismama könyv, vagy már nem is tudom, valami

0: És mi, amiben itt minden vezető van, mondom, akkor addig nem jön ki a gyerek, hát majd behozom holnap, hát hagyjuk már békén az egészet. Ja, és az anyósommal üvöltöztem egy órán keresztül, hogy miért nem hozta a fényképezőgépet, mert akkor még a telefonunk nem volt olyan nagyon okos. Hogy...
1: Tehát szegények voltatok.
0: Igen, szegények voltunk, a fényképezőgépet miért nem hozta, ami egyébként a kabátom zsebében volt.
1: Édesem, mennyire izgulhattál.
0: Én teljesen kész voltam, én imádtam nagyon, de én mondjuk az egészet, és akkor ott mondtam, hogy anyuka, hát megmondtam, hogy azt az egyet hozza be a fényképezőgépet, hogy legyen egy közös kép, ahogy a gyerek ott van a Juci melkasán, és akkor aztán a végén így oda nyúltam, és ott volt az én zsebemben. Most sem tudtam, hogy hol vagyok.
2: Igen. Barátnőm szült, apászülés volt, nagy fájdalma közepett, az apa Mozartot rakott be nyugtatás gyarán, mire barátnőm közölte a férjét, hogy mennyire utálja, mármint a férjét, ki fogja herélni, ha innen kimennek, és rohadjon meg mindenki, azóta elváltak. Hogy milyen indulatok jön neki. Mindkét gyermeket 8 órával bajtam, az első szülésnél eltört a szemérem csonta, a második a gyerek kulcsontja, soha többet nem akarok szülni.
1: Mekkora harcos vagy. Azt a mindenségét. Gondolj bele, hogy az milyen lehetett.
2: Igen. Két gyermekem januárban elgondolkodtam a harmadikon, azt álmodtam, hogy terhes vagyok, még az álmomban csináltam két tesztet, a második negatív lett. Elsírtam magam a megkönnyebbüléstől, ez volt a jel, hogy hagyjuk inkább.
1: Igen, mert amúgy az a durva, hogy ilyenkor veszel egy jegyet, ami 9 hónapig tart, és ott nem tudod, hogy a végén milyen lesz a ride egyáltalán. Tehát, hogy azért ez végig 9 hónapig ott mozog az emberben, hogy fogok még járni.
2: Igen, visszakapom.
1: Visszakapom még, fogom még érezni az ízeket.
0: Le tudok még hajolni. Igen.
2: Én extra kíváncsi voltam az első gyerek születésénél, összefejeltem a szülésznővel. Komáméknál a második gyerek után a doki kijött, a kezét a vállára helyezte a komának, és azt mondta, egy öltéssel többet rakott szívesen.
0: Hát erről már beszéltünk, hogy ez
2: a férfi
0: annyira...
2: dokik rá vannak tyüngve, nem? Hogy ez a mennyire szorosra, mennyire szorosra barjam.
1: Próbáljátok meg megnöveszteni a péniszeteket, és akkor nem kell ilyeneket kérni meg. Ebben az a durva, hogy amúgy az ilyen iszonyatos fájdalmakat tud okozni ennek, és tök fölösleges, és teljes ember. Ilyen feudális társadalom szituáció.
2: A műtőben fogadtunk a gyerek súlyára, a két doki, az anesztes, a szülésznő és én. Apuka odakint még síkideg volt, hogy oda ment, mi ez a nagy kaszinózás. Természetesen az orvosom nyert, az évek meg a rutina. A hatetes kontrollon megadtam a tartozásom.
0: Ez mekkora szűz, és megy a fogadás.
2: És fogadsz a gyerekre. Az elég jó egyébként. Nekem szuper szüléseim voltak, zárójában 4. Az egyik kimondottan vicces volt, megkérdezte a doktornő, hogy bejöhetnek-e hallgatók. Megengedtem, aztán eszméltem rá, hogy 20 fiatal pasi nézi a szentélyem. Mosolyogtam szülés közben, hogy ne lássák, mennyire szenvedek.
1: Az már egy turista központ, haver.
2: Látogatunk össze. A végén odajöttek és gratuláltak, azt mondták, milyen szép szülés, ilyen szép szülés, még soha nem láttak, ezt tanítani kellene. Mit is mondhatnék? Kriszti küldte nekik. Azok a 20-an bejönnek.
1: Van egy ismerősöm, aki annyira benne van a szülésben, 4 gyerek annak is, hogy már nagyon rutinos, hogy nem ilyet alkolt terhesség közben, ugye szoptatásnál sem. Ezért neki az a rituália van, hogy amint megszült, bevisz magával egy kis pezsgőt, és megissza.
0: Megissza
1: a szülés után
0: a
1: kórházba.
0: Mert az még a tejben
1: az nincs. Az még így oké, és akkor utána, ugye egy napig még ott egy pihenés után, akkor jöhet a műszak.
2: Nálunk szülés közben toppant be a szülőszobába a két karbantartó, a rossz mosdókagylót megszerelni.
0: Szüljön csak anyuk,
2: ezt nagyon adom. Ezt nagyon adom. Na ez egy jó kép. Elnézést, meghoztuk a mosdókagylót, hova tegyük? Szereljék föl nyugodtan. Balról szülnek, jobbról mosdókagylót szerelnek. Hát mégis higiéniai szempontból nem árt, nem?
0: Hát azért ott száll a por, meg mit tudom én.
2: Na, nem biztos, hogy por. Hát leszedi a régi föl, aki az újat. Kicsit meghúzza. Na, hát most... Na,
1: biztos be volt most akkor,
2: régen,
1: nem?
2: Régen, táborúba szültek, meg nem tudom, érted, a földön.
1: Kuka mögött.
2: Erdőbe, hát ahhoz képest egy mosdót cserél.
0: Ez igaz.
1: Szerintem, legjobb, amikor megad a flexet.
2: Igen. Itt a két karbantartó személy azért az érdekes. Nem zavarunk, nem nézünk oda.
1: Látunk, mi már mindent. Azok érek szoktak lenni.
0: Vagy megcsináljuk most, vagy egy év múlva.
1: Miatt nem lesz szégyelősködjön.
2: Ne, láttuk, mi már ilyet a feleségem, négy szült. Biztos, hogy ezt tolták, persze.
1: Aki szégyelős, annak elmondanám, hogy nekem, amikor mondták, hogy most megyünk a műtőbe, akkor azt mondták, hogy jó, le kéne vetkőzni, és tehát ilyen nappali fényelmű most van egy szobában, ami csak ablak volt. Pucére vetkőzni 8 idegen előtt, az egy olyan dolog, amire azért nincs felkészülve lelkileg az ember. És amikor én nem túl, azt hiszem, 20-an voltak a szülőszobámban. És amikor csak a 3 nap volt dolga.
0: Semmi paraván nem hoztak oda, hogy...
1: Nem, hát mondom, művésznő. Na, olyan művésznő, ilyen volt kívánom. Fú.
2: 2008-ban az első szülési fájások ellen még megvártuk a Forma 1 futam végét. Majd az autópályán, amikor rájöttünk, hogy nincs érvényes autópálya Matricánk, Budaörsnél a kamerák előtt még lejöttünk a pályáról, nehogy bünti legyen. Közben azt hittem, hogy megszül az asszony a kocsi. Mondjuk Robinak azért van. Van ilyen lélek jelenléte, nem?
0: Az asszony akarta a Forma 1-et megnézni.
2: Na de most autópályán ne szedjél össze, nem mindegy a bünti, csak érjél oda időbe. Hát nem letoljott, hogy most mennyi büntit szedsz össze. Elnézést, nincs Matricánk, lemegyünk jobbra.
0: 18 000 kell, az másra is.
2: Azt a mindenit. Nálunk a vajudás közben gáz kaptam fájdalomcsillapítónak, amit apuka is mindenképpen ki akar próbálni, ezért kicsit elvette. Eszter küldte nekünk, apuka jó arc. Beleszívott egy kicsit. Apuka jó arc, ez bírom. Egy szülésben részt venni gyerekek életre szól élmény, komolyabb kapocs, mint egy közös hitel. Egyébként tényleg
0: ez
2: így
0: igaz.
2: Van. Ez tényleg így van. Azt, hogy együtt végigcsináljátok, az nagyon jó. Igen, nekünk is beszólt a szülésnél a doki, hogy szó szerint ezt mondta, néger, van a családban ilyen?
0: Ekkora viccesem. Néger.
1: De még gyakorolhatott, nem?
2: Igen, igen. Jó, látom. Néger? Na, van a családban ilyen? Anyám megnézte a Friderikus, mielőtt elindultak. Jó, hát Friderikus show, egyszer na, egy egyszer héten, van. Azt meg kellett nézni.
1: Meg nézni.
2: MTV-ben érted, 90-es évek, hát azt meg kellett nézni a Fridit. Csak utána indultál el. Ja, Istenem, na jó van, hát köszönjük szépen a történeteket, nagyon, nagyon jók jöttek.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
5: Rendelek.
4: És a mosókapszula is.
5: Rendelek.
4: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
5: Sejtettem, azt is rendelek.
4: És mikor lesz itt?
5: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
4: Akkor én meg figyelem a készletet.
5: Persze, ahogy eddig is.
6: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
8: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
9: A sulinak vége, és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
10: Előzzük meg a kánikulát. A Zengőalföld Kft-nél most az Olympia Splendid 3,5 kW-os inverteres klíma kedvezményes áron mindössze 139.000 forint plusz áfa.
11: Mindössze 139.000 forint plusz áfa.
10: Csepegtető tálcás védelem, megbízható szervízhálózat és igény szerint szakszerű beépítéssel is. Ne feledd, a kedvezményes ára készlet erejéig tart. Zengőalföld Kft. Szeged-Szőregi út 50. Építsük tovább a jövőt.

0: 91 Rádió 1. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
1: This is the World Is Mine Radio

0: The World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Rádió 1-en.
3: Programokkal telik meg a Wagner udvar, fagylaltozókat ellenőriz a NAV, kezdődik a hazai görög dinnye szezon. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Megkezdődött a Szegedért Alapítvány hagyományos nyári programsorozata, tudatta a délmagyar.hu. A Wagner udvarban megnyílt a Találkozások 2 című szabadtéri képzőművészeti kiállítás, amely a Temesvári Nyugati Egyetem művészeti és formatervező karának oktatói és egykori hallgatói közül 19 művész alkotásait mutatja be. A programsorozat július 2-án csütörtökön a Tamburó ütőegyüttes koncertjével folytatódik, a Tisza Virág Néptánc együttessel is lehet majd találkozni, főként a gyerekeket várják majd július 9-én, az STE Bartók Béla művészeti kar gitárszakos hallgatói pedig július 17-én adnak koncertet. Ellenőrzést tart a NAV a fagylaltozókban és a cukrászdákban Csongrád-Csanád vármegyében július 1-én és 2-án. A hivatal honlapján elérhető tájékoztatás szerint az adóellenőrök elsősorban azt vizsgálják, hogy megfelelően adják-e a nyugtát vagy a számlát, valamint szabályosan használják-e a pénztárgépeket. Emellett ellenőrzik a foglalkoztatottak bejelentését is, szükség esetén a jövedéki termékek eredetét is vizsgálják. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Süle Katalina, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Csongrád-Csanád vármegyéhez a legközelebb Békés vármegyében termelik a legnagyobb területen a görög dinnyét, csak nem 1300 hektáron. A kiskunfélegyházi Sardós Boldogasszony főplébánia templom búcsúját július 5-én vasárnap tartják. A félegyházi közlöny számolt be róla, hogy az ünnepi szentmisét, körmenet és szeretett vendégség követi. A búcsút megelőzően ünnepi szentmiség, 24 órás szentségimádás, férfi zarándoklat, templomtakarítás és közösségi programok várják a híveket. Szombat este pedig a Krédó együttes ad koncertet a templomban. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar előfordulhat. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke ma 36 és 42 fok között alakul. Fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot és kenjék be a bőrüket naptejjel, hogyha kint tartózkodnak a szabadban. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Ha már neked így bejött a Bitcoin, drága hallgatók, ti mindenre emlékeztek, hogy legyetek kedvesek, mondjátok meg, hogy mikor vételeztem az Ethereumot.
6: Ez fontos.
5: Adásban hangzott ez el, ugye Balázs rábeszélt, azt egy 4000
6: forintra beugrottam. 4000 forintért vettél Ethereumot, de jó? Mikor?
5: Igen, mert ahhoz képest tudjuk kiszámolni, hogy most mennyivel tartozol nekem.
6: Így van.
5: Jó, tehát ez tök fontos.
7: És ha megnéznéd, hogy mikor volt 4000...
6: Nem, 4000 forintért vett.
7: De hogy az, erről nem kapsz egy visszaigazoló e-mailt, vagy valami?
6: Visszaigazoló e-mailt? Hát nálam zsebbe odaadta a pénzt.
5: Hagyjad, már odaadtam
6: így. Édesem, de cuki vagy visszaigazoló e-mailt. Ki vagyok én az OTP-ban? Mi vagyok én? Magnetbank? Hagyjál már, milyen visszaigazoló e-mailt? Hát adott 4000 forintot.
5: Volna tőled, azt se tudtad mi az.
6: Tudod, mit csinált? Zsebből adott 4000 forintot, vegyek neki Ethereumot. Szerinted mennyire vertem a seggére itt a szünet? Mondtam, jó, ha egyszer 8000 lesz, akkor adok majd vissza 8-at. Hát most mit érted 4000 forint?
7: Ja, ezt rajtad keresztül bizniszel.
6: Persze, de nem emlékszünk rá, hogy mikor vette meg ezt az Ethereumot, és nem tudjuk, most többet ér, nullán van, vagy már esetleg keresett rajta. Lehet, hogy már nagyon komoly 4400-at kell neki visszaadnom, érted?
7: Tehát, mondom, kapsz egy képes lapot Bora Borára. Abból
6: négyezer forintból 2-3 éve valamikor december környékén. Pontosat kérünk.
5: Azt mondják, hogy 2021.
7: Covid előtt volt.
6: Covid előtt volt,
7: elhiszitek,
6: az 2020.
7: Emlékeznek ilyesmire? Nem hiszem el, hogy hallgatok, mit jegyeznek meg.
6: Hogy mi volt Covidnál, és mi volt Covid előtt?
7: Nem, az, hogy arra emlékeznek, hogy a Feri mikor vette a nyavajás
6: régi. 2021. szeptember 10-én. Ne, ez kamu, ezt így nem tudod megmondani.
5: Valami ilyesmi pedig.
6: Ne csinálj.
5: 2021.
6: 2021. szeptember 10-én, és így megírja a hallgató, hogy erre így emlékszik, hogy te mikor vettél tőlem 4000 forintért kriptót. Akkor, ez mi, hogy a Covid idején, hogy erről már így beszélünk, hogy a Covid igen. előtt, vagy a Covid idején. Emlékeztek, hogy azért...
7: A Covidra? Egy... Igen.
5: Sajnos,
6: Anna...
5: igen.
6: Anna, gyerekének, mondom, mit gondolod. Na jó, szóval a 2020, nem mindegy, hogy 21, egy éven belül nagyon nagy mozgás
5: 21.
6: van. Egy éven belül nagyon nagy mozgás van. Úgyhogy azt pontosan fejtsd meg akkor, hogy mikor volt, jó?
5: Epic Bull Run, ez van ideírva mellé.
6: Oké, de hogy mennyi volt az Ethereum, az fontos.
5: Már is mondom. Azt mondja.
6: 2021 őszén, írják többen. Akkor azt mindjárt megnézem, hogy akkor ott mennyit ért. Jó?
5: Jó, és akkor ahhoz képest.
6: Jó lesz az. Jó lesz az.
5: Lehet, hogy már 5000-et is ér.
6: Igen, kapsz vissza egy 1000-est 3 év alatt, de szar, úristen. Megvan.
5: Na.
6: Újabb felszálló a kriptovonaton, Rákóczi Feri is bitcoinba fektet.
7: Na, és mikori?
6: A cikk az 2021. szeptember 10-e. Ne figyelj, vár, pontosan. Nincs ilyen.
5: Betegek vagytok. Nincs ilyen. Imádlak benneteket.
6: Ezt mondja már el ez a hallgató, hogy erre hogy emlékszik, de tényleg ezt ne csináljátok, hogy gyerekek,
7: beírtanám.
6: Hogy napra pontosan emlékeztek dolgokra, hogy mi történt velük, mi sem emlékszünk rá. 2021. szeptember 10-e a cikk, és ő azt írja, hogy 2021. szeptember 10-én vetted fel is.
7: Igen, jó lenne, mindenki mellett lenne egy ilyen udvari krónikás.
6: Igen, mikor született a gyerekem, mikor rúgta ki.
7: Szükséged lenne rá. Aki így mindig így visszabefogni az időpontokat, nem, azt 3 éve mondtad, nem, azt 2 éve vetted.
6: Az
7: lejárt
6: jó
7: a garancia.
6: Lenne. Na jó, akkor rákeresünk, jó, Feri, és akkor
5: azt
6: megnézzük.
5: Mondja, hogy 2000 dollár körül volt akkor.
6: 2000 dollár körül volt, wow.
5: És most mennyi?
6: Fát nem tudom, nem néztem most.
5: 500.
6: Nem, 3200-3300 körül van.
7: Hát, ez most dollárban számol.
6: Istenem, Juli, figyelj, mondok én neked valamit. Ne hozd el a kocsit, ne vegyél semmit. Menj haza, engedd le a redőt. Nem dollár, forint.
7: Jó,
5: én forintot adtam, de dollárban számolják.
6: Tehát, hányas voltál te matekból?
7: Nem 2000 dollárról, hanem 2000 forintról beszélünk.
6: Van, ugye?
5: Nem, 4000 forintról.
7: A bitcoin az most nem 35000 dollár egy bitcoin, hanem 35000, mert 50, vagy mennyi?
5: Nem,
7: mennyi
5: Juli.
6: 35000,
7: de forint, ugye?
6: Mi a bitcoin?
7: Igen.
6: Nem, az dollár.
7: Az dollár?
6: Persze. 50000 dollár.
7: Basszus!
6: Neked most mi esetleg komolyan? Miben vagy? Beszálltál, mi nem csak kár, hogy az internetben 86-ban gazdag réteg kicsit olyan vagy. Mit nem várja? Mi hol ment el a vonat? Mit nem értesz?
7: Én azt hittem, hogy ez forint.
6: Mi?
7: A bitcoin.
5: 50000?
7: Igen.
6: Hogy 50000 forint egy bitcoin? Hogy 50000 forint egy bitcoin?
7: Igen.
6: De cuki vagy, aranyos vagy tényleg.
7: 50000 dollár egy bitcoin?
6: Hát ez nem mindegy, úgy sincs neked, nem mindegy. Ha érted, kuvaiti dínál, akkor is tök mindegy, ha verve vagy, hát nem vagy rajta a vonaton.
7: Nem vagyok rajta a vonaton, de most...
6: Nekem érted, a kanadai dollár is lehetne.
7: Ilyen vastag vagy talán. De,
6: mit csinál, egy darab bitcoin? Az 50000 dollár, igen.
7: Dollár?
6: De szülye! Gyerekek! Valaki verje le nekem egy büdös nagypofont, hát ezt én nem tudom komolyan felfogni. Tényleg, úgy gazdag rét szomszédok, nem csak Károly, vágás, így Feri beszáll az interneten.
7: Én erre most, igen, hát basszus, én erre most csodálkoztam rá, hogy ez nem forint.
6: De te annyi forintért veszel meg, amennyiért akarsz.
7: Értem, de igen, de azt hittem, hogy egy bitcoin az most ebben a pillanatban 35000 forintot ér. Én azt hittem.
6: Zsül, maradj már itt 10 után egy kicsit, egy fél órát, az alapvetéseket, hogy mi az a deviza, mi a dollár, mi a forint.
7: Na de hát ez az Ethereum, ez meg forint, vagy ez is?
6: Micsoda?
7: Ez is dollár.
6: Az most 3500 dollárt ér.
7: Dollárt, az is.
6: De ő 4000 forintért vett.
7: Ja, azt hittem, hogy 4000 forintért vette, és azóta fölment
6: a 3000 dollárra. Hát te tiszta hülye vagy.
5: Jézus, Juli.
6: Jézusom, gyerekek, hogy Juli
5: nem
6: nagyon
5: kész
6: van.
5: Ugye nem otthon a pénzügyeket,
7: nem,
5: Juli.
6: Nekem közös kasszán vagy?
7: Nem, hál' Istennek.
6: Ki kezeli a kasszán?
7: Miró.
6: Csekkekben vannak fizetve. Jézus, atya úristen. A bitcoint, az még ér valamennyi dollárt, oké? Okay? Tehát 50000 dollár. az Ethereumot is meg tudod. De például a Solanát nem zavarlak össze, de meg tudod venni euróért is, mondjuk európai tőzsdén ETF-ben. Oké. Okay. De a lényeg az, hogy a dollárban nézzük, az az alapváltása mondjuk az Ethereumnak.
7: Értem, és akkor nem kell egész egy bitcoint megvegyek, hanem vehetek akárhány százalék.
6: De ha te neked van 50 ezer forintod, azért is tudsz bitcoint. Nem, ez nem, nem úgy adják, mint a kenyeret.
7: Értem.
6: Hogy csak egészbe viheted aranyom, mert ez kovászos cipó.
7: Én azt hittem. Hogy megveszek egy bitcoint, annak ennyi az ára, és hogy azt nem darabolhatom. Hát nem,
5: miért? Hát a forintodat is darabolhatod, nem csak 1 millió forint.
7: Ha van egy részvény, aminek az ára 200 forint, akkor nem veszem meg a részvénynek valahány százalékát, hanem megveszem az egész részvényt.
5: De ez nem részvény, szia.
7: Hát úgy gondoltam, pénz. Hogy ez olyan.
5: Van, akinek van 500 forintja, van, akinek 5000.
7: Ó, hát köszönöm, akkor ma is tanultam valamit. Annyira szeretem, amikor ilyen szánokozva néztem.
5: Hát igen, hogy nem tudunk, hogy nézni.
6: Ki, ne, hogy úgy, igen, jó. Szóval, hogy figyelj, van egy-két sors, egy még kapar le, hát a valami. Hát a valami össze.
7: De ez forintban van,
6: de
7: ugye?
6: De olyan cuki. Én nem is tudom, te hogy vagy, hogy maradtál
7: hogy
6: életben?
7: Hogy találsz haza?
6: Hogy
7: találsz haza?
6: Hogy találsz haza? Hol élsz te a holdon? Vagy veled mi van? Tényleg? De általában vagy a nők viszik a kasszát, vagy a férfiak, de a másik felüknek nagyon fogalma nincs. Drága hallgatók, ezt erősítsétek meg. Tehát a férfi a felelős, akkor a nő rábízza. Ha a nő a felelős, a férfi rábízza. A kettő együtt az ritkán megy, hogy külön kassz, és mindenki viszi a sajátját. Valaki inkább a pénz felelős a családban. Hát jól érzem, hogy nem te vagy.
7: De a csekkeket, azokat én fizetem be. Nem értem, miért kopognak állandóan a végrehajtók. De akkor lehet, hogy
6: nem értem,
7: hogy
6: miért van állandóan kikapcsolva az áram, nem működik a matávtelefon, nem megy a digitévé, érted? Mindenki van kapcsolva. Befizeted a csekkeket?
7: Azokat befizetem, persze. Azokat
5: de úgy, nagyon... hogy azt nem író mondja, hogy mit
7: nem,
5: kell befizetni.
7: Nem, azokat én intézem rendesen, csak a dollár zavart meg egy kicsit. Utoljára 86-ban láttam.
6: Kérdezem, hogy a netetek hogy működik? Van ilyen tárcsázó? Így tárcsázó? Így neteztek? Faxotok van még? Iviben fenn vagy?
7: Ilyen bögre telefonnal, tudod, az egyik szoba.
6: Iviben más pénzzel ott vagy. Jó, nincs ezzel baj. Akkor nátok a Miro a kasszás.
7: Nem, én vagyok a kasszás, mert én fizetem be a csekkeket.
6: De a Miro adja a pénzt a kezedbe, hogy menj el a postára, 26 ezer forint, drágám.
5: Neked van saját pénzed.
7: De ne nézzetek már teljesen hülyedek, azért, mert a bitcoinnál nem vagyok képben. Hát nem vásárolom, nem, mert mondom, egy darab, vagy van egy pár estefem részvény.
6: Estefem részvényem
7: van. Már azóta nincsen, mert hogy már átalakult deltává, de azt nagyon rosszul vettük, és az még mindig ott van.
6: Igen, írjatok már, drága hallgatók, tényleg, hogy mit vettetek, ami jó ötletnek tűnt. Részvény, arany, műtárgyat, beléptetek valami MLM rendszerbe, mert azt gondoltátok, sokat keresek, ami nem ment, amivel bedöltetek, ami borzasztó pénzügyi csalódások, az üdülési jogot, mi volt az?
5: Befektetési jellegű marbellai nyaraló.
6: Mi volt az, amiben a család valamelyik tagja belehergelt benneteket az elmúlt 10-20 évben, beléptetek, és nem lett belőle MLM rendszer, nem lett belőle üdülési jog, nem lett belőle tényleg, nem tudom, millió. A bútor bizniszben meg kiderült, hogy egy régi, nem tudom, sima, egyszerű, nem tudom, milyen bútor. Tehát, hogy minden családban van valaki, aki egyszer életében hoz egy döntést, és belevág valamibe, kockáztat, befektet, vesz valamit, felhalmoz, és aztán nem, általában nem jön ki jól a
7: nekünk
6: magyar ebből.
7: Nekünk az is ilyen tutifüles volt, megcsörönt a telefon, és azt mondta, hogy most megyél.
6: Igen?
7: Igen, és mentünk, és megvett.
5: És egy hét múlva bedőlt az egész.
7: Egy hét múlva másnapra.
6: Igen, azt a minden segít neki. De tényleg azért ez egy jó dolog, ugye? Hogy mi az amiben te belelépsz, ugye? Például ugye, valamilyen részvény, vagy amikor a magyar őrület volt. Tehát azt hiszem, a magyar lakosság azért sokszor lépett be valami olyan, amiből aztán vagy bukott rajta, vagy nem lett belőle semmi, vagy leesett a részvényára,
5: hát a
6: vagy nem tudta eladni.
5: A gilisztázás, a vidéki életet mondom, jó? Tehát, hogy nem ilyen részvények, meg abban mi nem hiszünk.
7: Ez az olajszökítés hát, előtt, vagy után?
5: Nem, ez előtt, majd mondom, várjál. Tehát, hogy ezekben a részvényekben mi nem hiszünk, mert abból nem lett pénz, csinálni, az egy papír valahol van, nem érdekes. Amiben mi hittünk, az a gombatermesztés a pincében.
6: Ne csináld!
7: Abban sokan hittek.
5: Abban nagyon sokan.
6: Magic mushroom.
5: A másik a gilisztázás.
6: Mi az a gilisztázás?
5: A gilisztázás az gyakorlatilag ugyanaz a módszer, hogy kapsz egy ilyen föld valami keveréket, és gilisztákat kellett benne tenyészteni, és az volt, hogy ezt majd rohadt sok pénzére elviszi.
6: Jézusom, ez is egy másik univerzum. De kik veszik meg?
5: Ezt nem tudtad, hogy ez
6: hol.
5: Nem tudtuk, hogy ez
7: és
5: ki.
7: És aztán átálltál a Wakanderre.
5: Igen, voltak, de az fizet.
6: Mennyi a giliszta kilója?
5: már most de nem tudom, liszta persze az egész kidöglött a francba, egy darabot nem tudtunk eladni, úgyhogy mi az ilyesmiben hittünk. Tehát nekünk ez volt, és szerintem egész magyar. Akkor ugyanez volt a Nutria annak idején, arra emlékeztek.
6: Az mi volt? Mi volt?
5: A Nutria, ugye ez a kis rágcsáró állat, a bundája volt az
6: értéke. Tényleg, azt is egy csomóan csinálták, igen.
7: Ezrek, egy időben, igen.
5: Meg a csincsilla, ezrek ugrottak bele, ketrecet vettek, megvették a tenyészállatokat, hogy majd jön a felvásárló, és rohadt drágán elviszi nagyszerű bundának ugye az alapanyagot. Ott döglött meg az összes csincsilla és Nutria, érted, a izébe, a ketrecbe, mert nem volt, aki felvásárolja. Igen. Szóval, hogy ilyen nagyon sok.
6: Szerintem kollektíven sok hülyeségre ráfuttattak bennünket. Tehát ugye írják például az Ilfero autót, emlékeztek? A matricázott autó. Tehát a matricázott autó, emlékszel, Viki? A matricázott...
5: De
6: micsoda, olyan matricáink voltak, érted? Ott az egész ország autót ragasztott. Igen. Ugye, vagy ilyen piramis rendszerbe beléptél, hát valameddig fizették az autód részletét, aztán bebukott az egész, de mindenki Ilferós autóval jár.
7: De mert hoztak egy szabályt, hogy nem olyat nem tehetsz fel a kocsidra, amiből nem látsz ki, nem? Nem ez volt a szabály, nem azért dőlt be.
6: De... Jaj. Mi az, hogy ne, az meg nem, mi az, hogy olyat nem tetsz fel a kocsira, mert nem látni, hogy hol rakták szerinted a szélvédőre? Hát ez teljesen hülye. És mit, te oldalt nézel ki a kocsitból? Lyukas a karosszéria, vagy mi az Isten van
7: nem, nem, nem, az egyet, de az ablakot is beterítették ezzel, de nem elől, hanem oldal. És akkor állítólag jött egy szabályozás, ezt elkaszált.
6: Persze.
7: Nem erről van szó.
6: Dehogy is, nem oldalt, az üvegre nem tettél, ugye ez bedőlt, tehát ez egy piramis játék volt. Ugye, hogy akik beléptek, azok nem tudom, befizettek x százezret, raktak egy matricát, abból fizettek néhány részletet, de hogy egy idő után nem tudták fizetni, és bedőlt, és kiderült, hogy egy rohadt nagy piramis játék az egész, és mindenkinek vagy elvették a kocsiját, vagy levették a matricát, vagy bedöntötte az egészet. Szóval ez nagyon kemény volt, az egész ország matricázott. Az egész ország. Akkor mindenki ezt csinálta, az is egy nagy-nagy örület volt. Igen. A GameStop a felfutás után azóta is bukó. Apukám éti csiga bizniszbe vágott.
5: Na, az ismert.
7: Csiga biznisz.
5: És akkor azzal jöttek, hogy viszik Franciaországba, mert mi jut eszedbe a franciákról, hát hogy csigát zabálnak, meg vörösbort isznak hozzá. Ugye el nem ítélendő tevékenység, azt gondoltuk, hogy mi fogjuk ellátni Franciaországot csigával.
6: És nem.
5: Hát úgy döltek
7: be. Összeszeded, és ki kell őket éheztetni. Tényleg, igen. És akkor így ki, hát hogy úgy mondjam, megszabadulnak az ilyen felesleges dolgoktól.
6: A váladéktól, igen. És az a csiga váladék.
7: Nem a csiga váladék, nem. A
6: kaki?
7: A kakitól, igen. És utána elviszed és eladod.
6: Azt a mindenki.
7: Így nagy gödrökkel mentünk Dunalmáson, igen.
6: És kerestetek rajta?
7: Igen.
6: Sokat?
7: Nem. Én sokat, bármint keresni.
6: Após vett üdülési jogot 15 évre, a mai napig fizeti egyetlen egyszer semmit meg elnyaralni, de tisztességesen fizeti 15 éve. A fél ország megvette az üdülési jogot.
8: Elmentél előadásokra.
7: Hogyne.
6: Meghallgattad, beültettek irodába, és végighallgattad, hogy a Kanári-szigetek milyen szép hely, vegyél üdülési jogot.
7: Van. Van egy pár bioprom lámpánk is van, hogyha gondoljátok, akkor eljöhettek hozzánk kezelésre, meglámpázlak titeket.
6: Bioprom lámpa nagyon jó. Azt mondja, hogy édesapám rángatott bele a valamilyen életbiztosítást, 10 év alatt 2 millió befizetés, a végén 1,5 milliót fizettek vissza. Apukám elmagyarázta, hogy milyen jól fogok járni. Tényleg voltak ezek az előre fizetett minden hónapban, aztán 10 év után sokszor kiderült, hogy nem jól forgatták a pénzedet.
5: Hát egyrészt, másrészt ugye ott az okosan van kitalálva, mert nem mindegy, hogy mennyire kötöd. Ha te 20 évre kötöd, akkor ki tudsz állni 10 évnél, csak rosszul. Várd ki a 20 évet.
6: A 20 évet ki kell várni, így megvesz, van, amik használják a pénzét. Igen. Ez a ráskó nem a legélesebb kés a fiúkban.
7: Oh. De te se.
6: Egyedül. De jó, mikor okoskodik valaki, és ő a hülye.
5: Ő a Juli.
7: Én a Juli vagyok.
6: Vitamin csomag 1998, 14 ezer forint volt a kezdőcsomag. Soha nem tudtam eladni, hónapokig törletettem a kölcsön. Jézus. Azért 98-ban 14 ezer forint, várjál. Tehát az komoly, hónapokig kell törleszteni. Vitamin csomag megvetted, hogy te majd eladod. Vagy beléptetsz valakit magad alá.
7: Hát ugyanez volt nekem az MV, ahol...
5: Nem, ugye ne, hogy abba így.
6: Beléptél az MV-be. Ugyanazzal mosol fogad, mosod az edényt.
7: Igen.
6: És mit csinált? Volt beszervezted magad alá valakit?
7: Hát ott kezdett el megdőlni a dolog, amikor elkezdtem, hát elővetették velem a telefont, és akkor fel kellett olvasnom, hogy kik vannak a listán.
6: De még Béla, Karcsi...
5: Nem,
7: hát
5: Sebestyén Balázs.
7: Hát nem, de már akkor is voltak ilyen Sebestyén Balázsok, nem te.
6: Miattad léptem be az MV-be?
5: Te voltál.
6: Egy csomag, megvettem az alapcsomagot 140 ezer forintért.
7: Figyelj, azt a csillogást, azt nem hiszed el. Amikor én kitettem a telefonkönyvemet, hogy én kiket ismerek, hát ott csilingeltek.
6: Igen? Igen. És Kossel Adolf nagyon erőszakos volt a másik oldal? Ja, bár én nem NBA-es voltam. Én Forever Living-es vagyok, mit nyomod. És beléptél az NBA-be is. Juli, te egy pénzügyi zseni vagy.
7: Én tudom. Azért dolgozom annyiért, amennyiért neked.
6: Vagy. És eladtad valaha?
7: Soha. Nem, megvettem a kezdőcsomagot.
5: És ott van még mozgat, nem mozgat, és használják.
6: És ott van még mindig kívül a konyhaszekrényt, ott van két.
7: Nem, igen, és mikor elköszöntem, akkor így nagyon csúnyán néztek rám, és azt mondták, hogy életed nagy lehetőségétől esel most el.
6: Azt a mindenit. Mákot vettem több zsákot, otthon a panelben, szekrény tetején, lepedőben tartogattuk, lement az ára, nagyot bukta. De jó, hát egyébként jó olvasni, igen, hogy az ember azért ezt így megtanulja. Mindig van valami, egyszer az életedben egy nagy mizbi szembe belelépsz és buksz. De ez szerintem ez elkerülhetetlen. 90-es évek, 2000-es évek, amikor kinyílt a világ, hát akkor mindenkinek volt egy nagy ötlet, hogy mibe kell belépni, nem? Mikor ránk szabadult egy csomó jó ötlet, igen. Humusztenyésztés után találták ki az okosságot a szüleim, éticsigát is tenyésztettek egy hektáros területén, minden hétvégemet ott töltöttem, nyilván nem kerestek rajta. Olajfúrók útból pár száz euróért sógoromat megetették, hogy résztvényt vesz. Olajfúrók útból pár száz euróért. A hozam kifizetésénél, ahol adatokat kellett egyeztetni, hitelt vettek fel a nevére.
5: Jézus,
6: és te most
5: törleszti. Egy csomó pénzt, és még hitelt is vesznek.
6: Azt a mindenségit neki. Úristen, gyerekek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon! És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer!
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer, vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
0: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
9: Az első benyomás már az utcán megszületik. Tegye tartóssá és stílusossá otthonát a Horváth Szekker lemez termékeivel. Szeged, Cserjesor 10, horvathszekker.hu.
10: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
11: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgassa az

0: legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en.
1: A 87.9 Rádió 1-en.
0: A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: A Rádió 1-en.
0: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: is the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

hidegben, a nagy melegben ezek a zenék kellenek. És meleg az ma nagyon van. A folyóink mellett is, a Rában már melegebb, mint az Adriai tenger Dubrovniknál, mert hogy az 25 fokos, a folyónk pedig 26. Fontos, hogy aki folyóban

Nagyon közel járunk hozzá. A Fertőtó 29 fokos, a szegény Velencei tó 30 fokos, a víz még kevesebb benne. Magas az UV-sugárzás, úgyhogy ha van olyan bátor ember, aki strandon próbál ma bármit is csinálni, az többnyire árnyékban tegye. És hát dolga

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hát akkor egy kis fesztivál szezon a folytatásban is. Remélem ezek a zenék nem csak a nyaralás, de a munkaidőt is vidámabbá teszik. Nagyon fontos, hogy ebben a kánikulában a kis állatokra is odafigyeljünk, drága Rádió Egyesek. A házi nyulak, hörcsögök, tengeri malacok, papagájok különösen érzékenyek. A tűzőnapot mindenképpen kerülni kell velük. A hirtelen hőmérséklet változásokat is. A húzat vagy a túlerős kríma használat szintén egészségügyi problémákat okozhat. A nyári hőség idején azt mondják a szakik, lédús ételek, például uborka vagy görögdínje is adhatók, ezek segítik a hidrációt.

0: Nem jó egy foci BB hírek a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Tegnap a meglepetések estéje volt a foci világbajnokságon. Spoiler, nagyon sokan bukták a fogadásaikat. Már a magyar idő szerint este 7 órakor kezdődött Brazília-Japán meccsen meglepetésre az első gólt Japán szerezte, és a második fél időig az ő győzelmüket mutatta a tábla. Aztán Brazília végül 2-1-es győzelmet aratott, a győztes gól a 96. percben született. A 22:30-kor kezdődött Németország-Paraguay mérkőzés a rendes játékidőben 1-1-es döntetlent hozott, a büntetőket viszont elvesztették a németek, úgyhogy az őket megverő Paraguay a negyed döntőért a Franciaország-Svédország meccs győztesével találkozik majd. A hajnali 3 órakor kezdődött Hollandia-Marokkó mérkőzés is 1-1-es döntetlennel zárult a rendes játékidőben. A 11-es párbajban alul maradt Hollandia, és 2-3 lett a meccs végeredménye. Marokkó tehát ott van a legjobb 16 között.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17:15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show.

0: egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
6: Mi?
7: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
5: Ugrunk egy bombát!
7: Szállás.hu. Úgy is tett.
8: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
9: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
9: Rendelek.
8: A WC-papír is az utolsó hurigámban.
9: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
9: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg figyelem a készletet.
9: Persze, ahogy eddig is.
10: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: valamiért legmelegebb idővel búcsúzik. Harmadfokú hőségriasztása most is érvényben. Aztán a holnapunk napsütéssel indít ugyan, de egyre több lesz a felhő, és végre lesznek záporok, zivatarok. A csapadék viszont rendkívül egyenetlen lesz. Lesznek területek, ahol rövid idő alatt nagy mennyiség esik le, máshol viszont száraz is maradhat az idő. Csütörtökre pedig megérkezik a hideg front.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Ha nyár, akkor Rádió 1 és igazi mai slágerek. Most légy!

0: igazi mai slágermegy.
1: Csak igazi mai slágermegy.
0: Avicii.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Hey,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: közben kapom az üzeneteket. Egy hangüzenetet kaptam Anditól a 20-as 311-111-en Viberen. Mutatom.
1: Szia, és öröm hallani, ahogy lubickolsz. Komolyan szó szerint, ahogy hallgatom a rádiót és egy-egy beköszönést, azt hallom, hogy medencébe vagy a stúdióban. És tök jó hallani. Puszi, szia!
0: Ez konkrétan

Rádió 1-esek, akkor tessék behúzódni valahová hűsölni. Jó? Az igazi ma is lágerekre nem lesz panasz, mi játsszuk a nyár legjobb zeneit, Ray Daltonnal folytatom, nem sokára pedig pontosan 12 órakor indítjuk a Daily Mixet is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapart Fest ezen a héten rád.

0: csütörtökön a Loving Arms, Metzger Viktória és 22 órától Disco Shit Party. Kettőtől Christopher, pénteken Brick Lake, New Week, Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Yamina, Jauri és Purebe. Szombaton Gollár, Bullmax, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Duna Part Fest ezen a héten Ráckevén. Budapesttől egy hétnyire vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lover 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
0: A 87.9 Rádió 1 segít, ahol tud.
1: De most legfőképp a szegedieknek.
0: Most segítünk megismerni kedvenc városodat és környékét. Elmondjuk, hol lehet egy jót csobbanni, kipróbálni extrém sportokat.
1: És van arra is tippünk, ha kultúrára, kirándulásra vagy csak pihenésre vágysz.
0: Fedezzük fel Szegedet és környékét közösen. Közösen.
7: Ezen a héten jönnek a legtöbb tippek a 87.9 Rádió 1-től. Egyedül, párban vagy családdal, képzeld, rengeteg csodás hely vár téged, és sokról még csak nem is tudsz.
1: Ezt hallgassátok, ezen a héten mit ajánlunk?
8: A nyári élmények elengedhetetlen kelléke a hűsítő víz. Aldjön akár a Tisza partján kiépített szabad strandon, akár pedig a Borbála fürdő minden igényt kielégítő melegvizes medencéiben is megmártózhat. Kényeztesse magát a folyamatosan fertőtlenített gyógy és élmény medencékben. Az úszómedence pedig kiválóan alkalmas egy reggeli frissítő úszásra, vagy egy munkával teli nap utáni levezetésre. Zárja ki a külvilágot a wellness funkciókkal ellátott élmény medencében, amíg a baba barát vízzel üzemeltetett gyerekpancsolóban a gyerekek játszanak.
0: Ez is egy remek tipp a környéken, ami valódi kikapcsolódás.
7: Ide is eljuthatsz, mert minden nap értékes belépőket nyerhetsz Szeged és környéke legfantasztikusabb és legizgalmasabb helyeire.
0: Csak hallgass dél és 14 óra között Szeged kedvenc rádióját.
9: Közeleg a nyár legnagyobb bulija. Július első hétvégén érkezik a Homokháti Sokadalom Mórahalomra, új helyszínre, a Patkólovas és Szabadtéri Színházba. Pénteken robban a színpad. Carson Kóma és DJ Jewer Junior. Szombaton és vasárnap ingyenes retro és családi nap. Érkezik a Neoton, DJ Dominik, Nótár Méri és a Groove House. Éld át mindhárom napot. Jegyvásárlás a pénteki koncertnapra. Színházjegy.mórahalom.hu. Homokháti Sokadalom. Egy város, három világ.
10: Fes és spórolj egyszerre.
11: Oké, könnyű ezt mondani.
10: Ezt nem csak mondom. A Dunakorban a 15 literes Héra Gold matt fehér falfesték most csak 13.390 forint.
11: Ezt meg hogy?
10: Siess a Dunakor üzletek valamelyikébe. Szeged Gáz utca 1, Kiskunhalas Vasút utca 7-11, Kecskemét Március 15-e utca 3-5.
12: A sulinak vége, és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
13: Tudd mindig, ki és mikor érkezik érted. A Tempó Taxi alkalmazásban kövesd a sofőrt térképen. Utazz biztonságban. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.
14: Vonzataxi szakma. Gyors, megtérülő befektetést szeretnél? Két tanfolyam, most egy áráért. Júniusban minden személygépkocsi személyszállító alaptanfolyamra beiratkozó most a személytaxis tanfolyamot ajándékba kapja. Jelentkezz most! www.csillagautósiskola.hu. Új két szakmád lehet, akár egy hónap alatt.
15: Indítsd a nyarat a Zengőalföld Kft. Hűsítő akcióival. Jacuzzi, műfű, kerti bútor és pergola kedvezményes árakon, hogy kerted a pihenés tökéletes helyszíne legyen. Ne maradj le, látogass el áruházunkba a Szőregi út 50 szám alá.
1: Reklámot hallottak.
16: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
17: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Kritikus a vízellátás helyzete, az országot lajtos és tartálykocsik járják. Magyar Péter miniszterelnök arra kéri a lakosságot, takarékoskodjanak a vezetékes vízzel. A Szőregi Rózsa ünnep szerdmagad akcióval, rózsafutással, főzőversennyel és hobbi kutya szépségversennyel is várta a kikapcsolódókat, írja a délmagyar.hu, a Napot utcabál zárta. Elkészült a Lapos Beach hagyományos homokkrokodilja a szegedi szabadstrandon. A több méter hosszú homokszobrot a hétvégén felnőttek és gyerekek közösen építették fel. Az idei alkotási Szívó Sándor irányításával készült, aki 2016-ban készítette el a Lapos Beach első óriás krokodilját. Ma még tombol a hőség, 40 fok környékén tetőzhetnek az értékek, kitartást kívánok hozzá.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerme.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ha hó mindenkinek, a mikrofonnál már Molnár Balázs, az igazi mai slágerekkel a rekkerő hőség közben is szolgálok, hogy minél könnyedebben teljen, vagy lehetőleg jobban a munkaidő. Bízom benne, hogy a lehető legtöbben azért egy hűs, vagy viszonylag élhető helyen vannak jelen pillanatban, és a napsugaraktól nem tud gondosan óvják magukat. Ami viszont biztos, hogy én próbálom mindenki nyarát feldobni egy családi belépővel, történetesen az algyai borbál a fürdőbe, hogyha valaki megmondja nekem, hogy milyen gyümölcsöt teszünk ilyenkor legszívesebben behűtve, akár a parton, aminek a zöld héja van, piros a bele és fekete magok is vannak benne, bár mag nélküli változat is van. 70-es körzet 5-87-9-87-9 ez a forródrót. Ide tessék nekem megírni SMS-ben Viberen, valakit visszaívok, és hogyha tudja a szlogent, már kapja is a családi beúrót. Ennyi az egész. Fast boy, good life. Mi pedig most ezzel folytatjuk, 4 perccel, 12 után a Rádió 1-en.

dies with you. Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szegeden ma is extrém hőség várható. A piros figyelmeztetés továbbra is érvényben van. 39-40 fok körüli hőmérséklet lehet. Kora este 18 óra magasságában már zivatar kialakulására is van esély. Bár ekkor is csak 35 fokra mérséklődik a meleg. Késő estére 29 fokig csökken a hőmérséklet. Közepesen felhőség volt kíséretében, hát akkor mondhatjuk úgy, hogy ez az ivatar nem is biztos, hogy össze fog jönni. Egy viszont biztos, hogy összejöhet a családi belépő az algyai borbálába, hogyha valaki megmondja nekem, hogy milyen gyümölcsöt eszünk ilyenkor a legszívesebben, behűtve például, aminek zöld héja, a piros bele és fekete magjai vannak, bár a mag az inkább opcionális sok esetben már újabban. Ami viszont biztos, hogy a választ várom, a 70-es körzet 5-87-9-87-9-re valakit visszahívok, tudja a szlogent, már kapja is az ajándékot. Addig pedig Willy Williamé a folytatás, az Igó itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy itt az idő, játszunk folyamatosan, ahogy Bor Bálába családi belépők egész héten repkednek tőlem. Lássuk is gyorsan, hogy kire mosolyog most a szerencse.
1: Szerjátessek.
0: Jó napot, én pedig Molnár Balázs, Rádió 1.
1: Üdvözlöm.
0: Üdvözlöm, kedves Szilvia. Na, meséljen nekem itt az ételekről, amit nagyon szeretünk. Magosan vagy mag nélkül?
1: Görög dínye lenne,
0: így is van! Gratulálok, eddig megvagyunk. Most jön a legfontosabb, vagy a legkritikusabb rész. Tudjuk a Rádió 1 szlogenjét hibátlanul?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: És megy! Szilvi, te lettél a napnyertese, gratulálok!
1: Köszönöm szépen.
0: Családi belépő, akkor négyen is ott pancsolhattok. Szuper. Az Algyői Bor Bálában. Gratulálok hozzá!
1: Nagyon köszönöm, élvezni fogják a fiúk.
0: Oké, a Rádió 1-en pedig most BB Rex, a Faithless és a New Religion. Mindjárt mondok egy újabb feladványt, amivel holnap újra be lehet húzni ezt a fantasztikus ajándékot, a családi pancsolást az Algyői Bor Bálába.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, egy óra pipa folytatódik tovább a délután, és hát sajnos egyelőre úgy tűnik, hogy ez a rekkenő hőség és kánikula is. Kitartást hozzá, én viszont hozok egy vadonatúj játék feladványt, amivel a hagyói borbálás családi beúrót lehet nyerni. Melyik az a hűsítő édesség, amit tölcsérből vagy kehelyből nyalunk, a strandon is akár, és a legnagyobb klasszikusa talán a csoki és vanília. Na, azt hiszem, hogy ez egy könnyű dolog. 70-es körzet 5-87-9-87-9, mindenki bátran írja meg. A következő órát pedig mindjárt egysűrűennel indítjuk. Ez lesz az Azizám, legalábbis így folytatjuk tovább június utolsó napjának délutánját, és ez a játékkérdés pedig már a holnapi fordulóba tartozik, de szerintem érdemes most írni. Ez a lényeg. Jó munkát, kitartást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
2: A 87.9 Rádió 1 segít, ahol tud.
1: De most legfőképp a szegedieknek.
2: Most segítünk megismerni kedvenc városodat és környékét. Elmondjuk, hol lehet egy jót csobbanni, kipróbálni extrém sportokat.
1: És van arra is tippünk, ha kultúrára, kirándulásra vagy csak pihenésre vágysz.
2: Fedezzük fel Szegedet és környékét közösen.
3: Közösen. Ezen a héten jönnek a legtutibb tippek a 87.9 Rádió 1-től. Egyedül, párban vagy családdal. Képzeld, rengeteg csodás hely vár téged, és sokról még csak nem is tudsz.
1: Ezt hallgassátok ezen a héten, mit ajánlunk.
4: A nyári élmények elengedhetetlen kelléke a hűsítő víz. Aldjön akár a Tisza partján kiépített szabad strandon, akár pedig a Borbála fürdő minden igényt kielégítő melegvizes medencéiben is megmártózhat. Kényeztesse magát a folyamatosan fertőtlenített gyógy és élménymedencékben. Az úszómedence pedig kiválóan alkalmas egy reggeli frissítő úszásra, vagy egy munkával teli nap utáni levezetésre. Zárja ki a külvilágot a wellness funkciókkal ellátott élménymedencében, amíg a baba barát vízzel üzemeltetett gyerekpancsolóban a gyerekek játszanak.
2: Ez is egy remek tipp a környéken, ami valódi kikapcsolódás.
3: Ide is eljuthatsz, mert minden nap értékes belépőket nyerhetsz Szeged és környéke legfantasztikusabb és legizgalmasabb helyeire.
2: Csak hallgass dél és 14 óra között Szeged kedvenc rádióját.
5: A sulinak vége, és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
6: Előzzük meg a kánikulát. A Zengő Alföld Kft-nél most az Olympia Splendid 3,5 kW-os inverteres klíma kedvezményes áron mindössze 139.000 forint plusz áfa.
7: Mindössze 139.000 forint plusz áfa.
6: Csepegtető tálcás védelem, megbízható szervízhálózat és igény szerint szakszerű beépítéssel is. Ne feledd, a kedvezményes ára készleteleig tart. Zengő Alföld Kft. Szeged Szőregi út 50. Építsük tovább a jövőt.
8: Nyár van, Balaton, fesztiválok, utak. Egy dolog hiányzik, a jogosítványod. Csillagautós iskola, iratkozz be most. csillagautósiskola.hu.
9: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
10: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Molnár Balázsral. Csak igazi, mai sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

minden igazi mai sláger után jön egy újabb. Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Szegeden a 87.9-en, Kiskun Félegyházán a 91.1-en és Kiskunmajsán a 88.2-n.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Háromszoros bajnokok ligája győztes kapussal erősít az OTP Bank Fix Szeged férfi kézilabda csapata, miután hosszú távú 2029-ig szóló szerződést kötött Nicola Portnerrel. A rendkívül tapasztalt 1993-as születési svájci hálóőr igazi sportdinasztia tagja, hiszen édesapja a jugoszláv válogatotta a világbajnok Zlatko Portner egykor Európa egyik leghíresebb irányítója volt. Fia azonban a kapuban ért el világra szóló sikereket. Pályafutása során a Montpellier színeiben egyszer, még az SC Magdeburg csapatával kétszer emelhette magasba a bajnokok ligája trófeáját. A több mint 150-szeres svájci válogatott játékos ráadásul történelmet is ír a klubnál, ugyanis ő lesz a szegedi csapat történetének legelső svájci légiósa. A rutinos kapus már meg is érkezett a napfény városába, ahol a rekkenő hőség ellenére már megismerkedett a PIK arénával, amelyet egyszerűen csodálatosnak nevezett. Portner korábban ellenfélként már többször játszott a Szeged ellen, így jól ismeri a klub tradícióit, és elmondása szerint már most izgatottan várja, hogy a kékek mezében telt ház előtt futhasson ki a pályára. Sok sikert kívánunk! A Rádió egyen Taylor Swift folytatja délutánt, ez az Opel Light.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi, mai slágermegy, jönnek a program tippek. Rejtőn Jenő, Légió minthalálig című vígjátéka látható ma a Rakpart 62 programja. Ez Geszti Péter koncertje életművének legnagyobb kedvenceivel. Ma és holnap már mindenkit a szegedi szabadtéri játékok új szegedi szabadtéri színpadán. József Kolovicsal lesz egy orgona koncert a Szegedi Dómban, ez már egy holnapi program. És a Domkerti zenés esték is folytatódnak majd csütörtökön, az Abszolút trombon zenél a püspöki székházban. Tehát a rádió egyen a folytatásban is, mennek tovább az igazi mai slágerek. Én elköszönöm, de visszatérek holnap. A viszont hallásra Molnár Balást hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Steven, foglaltam 2 helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
4: Úgy is tett.
0: Reklámot hallottak.
6: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Hello mindenkinek, szép délután, Györke Attila vagyok. Nyár van, fesztivál szezon. Ezen a héten ráadásul több helyen is lehet fesztiválozni. Van, aki Sopronban van, aki Ráckevén. A Rádió 1 mindenkit buri hangulatba hoz. Ilyen zenékkel, mint ez. Szemfeld következik, és a Hard Like Mine az igazi mai slágerek között.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Holnap után már jön a felfrissülés, drága Rádió 1-esek. Addig is viszont vannak okosságok, hogy ebben a nagy kánikulában

a forróságban. Nagyon fontos egyébként, hogy ebben a nagy melegben legyen nálunk víz az autóban, de semmiképpen ne hagyjuk az 50 fokos beltérben felmelegedni. Fontos tanács, köszönjük, megfogadjuk. You and I.

0: ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Sziasztok, Bence vagyok, és mindenkinek jó nyarat kívánok. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
3: Csak igazi mai sláger megy!

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A legjobb 16 közé jutásért ma este is izgalmas mérkőzéseket láthatunk a 2026-os foci VB-n. Magyar idő szerint este 7 órakor kezdődik az Elefántcsontpart Norvégia mérkőzés. A nemzetközi sajtó elsősorban a norvégok zseniére Erling Haalandra fókuszál, de a bulvárlapok már a dallasi tikkasztó hőség hatásait is latolgatják, és az afrikai csapatnak kedvezhet. Este 11 órakor Kylian Mbappéjék New Yorkban pecsételnék meg a svédek sorsát. Franciaország találkozik Svédországgal. A bulvárlapok természetesen Mbappéről cikkeznek a csoportkörben bemutatott gólparádéja után. A New Yorki éjszakai élet és a helyi hírességek keresztüzébe került. Magyar idő szerint hajnali 3 órakor találkozik hazai közönség előtt Mexikó Ecuadorral. A meccsre a jegyekért valóságos háború dúlt Mexikóvárosban. A VIP páholyokban pedig a legnagyobb mexikói világsztárok és zenészek foglalnak majd helyet.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Sofia, tüzést
3: Bella!
4: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

0: Egy csak igazi mai slágermegy. Öttől ma is jön a két órás Rádió 1 Live Mix, Summer Edition, és Juhász Gergő mellett ma Loving Arms lesz a DJ. Aztán a diszkósít és a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG, DJ Junior este 8-tól, 9 órától pedig World is My Radio Show, mint minden kedden Jauri és Christopher mixel a Rádió 1-en. Én Györke Attila vagyok, azonnal indítom az újabb zenei órát Accent-tel.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17:15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó.

0: egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tengerből a tányérra. A Metróban a friss lazacfilé kilója bruttó 4.990 forint. 5 kg vásárlása esetén pedig csak bruttó 4.490 forint augusztus 2-ig. Váltsd ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
3: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborít fondű szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
4: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
5: Rendelek.
4: És a mosókapszula is.
5: Rendelek.
4: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
5: Sejtettem, azt is rendelek.
4: És mikor lesz itt?
5: Hamar, ha a Sopérjáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
4: Akkor én meg... figyelem a készletet.
5: Persze, ahogy eddig is.
6: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
7: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
10: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
11: Fess, és spórolj egyszerre!
12: Oké, könnyű ezt mondani.
11: Ezt nem csak mondom. A Dunakorban a 15 literes Héra Gold matt fehér falfesték most csak 13.390 forint.
12: Ezt meg hogy?
11: Siess a Dunakor üzletek valamelyikébe. Szeged Gáz utca 1, Kiskunhalas Vasút utca 7-11, Kecskemét Március 15-e utca 3-5.
13: A sulinak vége, és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
14: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
15: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
14: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
15: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
14: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
16: Indítsd a nyarat a Zengőalföld Kft. Hűsítő akcióival. Jacuzzi, műfű, kerti bútor és pergola kedvezményes árakon, hogy kerted a pihenés tökéletes helyszíne legyen. Ne maradj le, látogass el áruházunkba a Szőregi út 50 szám alá.

kettő között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

csak 28-29 fokosak hűsítés nem nagyon hoznak. Na de mi a helyzet a magyarok kedvenc tengereinél? Horvátországban 27-28 fokos a tenger, Korfun 26, Spanyolországban, Törökországban, Egyiptomban 27 fokos a víz,

0: a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Délután 5 óra Live Mixben Juhász Gergő mellett Loving Arms, és a Live Mix ma is 2 órás lesz, Summer Edition. Buli hangulat igazi mai slágerekkel egész délután, és a folytatásban is nagyon jó zenék érkeznek. Mindjárt hozom Taylor Swiftet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
1: A 87.9 Rádió 1 segít, ahol tud.
0: De most legfőképp a szegedieknek.
1: Most segítünk megismerni kedvenc városodat és környékét. Elmondjuk, hol lehet egy jót csobbanni, kipróbálni extrém sportokat.
0: És van arra is tippünk, ha kultúrára, kirándulásra vagy csak pihenésre vágysz.
1: Fedezzük fel Szegedet és környékét közösen.
2: Ezen a héten jönnek a legtöbb tippek a 87.9 Rádió 1-től. Egyedül, párban vagy családdal, képzeld, rengeteg csodás hely vár téged, és sokról még csak nem is tudsz.
0: Ezt hallgassátok ezen a héten, mit ajánlunk.
3: A nyári élmények elengedhetetlen kelléke a hűsítő víz. Aldjön akár a Tisza partján kiépített szabad strandon, akár pedig a Borbála fürdő minden igényt kielégítő melegvizes medencéiben is megmártózhat. Kényeztesse magát a folyamatosan fertőtlenített gyógy és élménymedencékben. Az úszómedence pedig kiválóan alkalmas egy reggeli frissítő úszásra, vagy egy munkával teli nap utáni levezetésre. Zárja ki a külvilágot a wellness funkciókkal ellátott élménymedencében, amíg a bababarát vízzel üzemeltetett gyerekpancsolóban a gyerekek játszanak.
1: Ez is egy remek tipp a környéken, ami valódi kikapcsolódás.
2: Ide is eljuthatsz, mert minden nap értékes belépőket nyerhetsz Szeged és környéke legfantasztikusabb és legizgalmasabb helyeire.
1: Csak hallgass dél és 14 óra között Szeged kedvenc rádióját.
4: Előzzük meg a kánikulát! A Zengő Alföld Kft-nél most az Olympia Splendid 3,5 kW-os inverteres klíma kedvezményes áron mindössze 139.000 forint plusz áfa.
5: Mindössze 139.000 forint plusz áfa.
4: Csepegtető tálcás védelem, megbízható szervízhálózat és igény szerint szakszerű beépítéssel is. Ne feledd, a kedvezményes ára készlet elejéig tart. Zengő Alföld Kft. Szeged Szőregi út 50. Építsük tovább a jövőt!
1: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgassa a

0: legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en.
1: A 87.9 Rádió 1-en.
0: A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: A Rádió 1-en.
0: Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. szeged@radio1.hu. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

A rádió adjon csak igazi mai sláger megy, BB Rexától a folytatásban, aki nem szereti, ha kifejezetten csak énekesnőként tekintenek rá. Ő nagyon büszke arra, hogy több toplistás slágert is írt, szóval ő szeretné, hogyha a pop szakma tudná, hogy ő producer, dalszerző és énekesnő egyben. Ezt a dalát Faithless-szel készítette New Religion.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Tegnap a meglepetések estéje volt a foci világbajnokságon. Spoiler, nagyon sokan bukták a fogadásaikat. Már a magyar idő szerint este 7 órakor kezdődött Brazília-Japán meccsen meglepetésre az első gólt Japán szerezte, és a második fél időig az ő győzelmüket mutatta a tábla. Aztán Brazília végül 2-1-es győzelmet aratott, a győztes gól a 96. percben született. A 22:30-kor kezdődött Németország-Paraguay mérkőzés a rendes játékidőben 1-1-es döntetlent hozott, a büntetőket viszont elvesztették a németek, úgyhogy az őket megverő Paraguay a negyed döntőért a Franciaország-Svédország meccs győztesével találkozik majd. A hajnali 3 órakor kezdődött Hollandia-Marokkó mérkőzés is 1-1-es döntetlennel zárult a rendes játékidőben. A 11-es párbajban alul maradt Hollandia, és 2-3 lett a meccs végeredménye. Marokkó tehát ott van a legjobb 16 között.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapart Fest ezen a héten rá.

0: csütörtökön a Loving Arms, Metzger Viktória és 22 órától Disco Shit Party. Kettőtől Christopher. Pinteken Brick Lake, New Week, Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Yamina, Jauri és Pure B. Szombaton Collard, Bullmax, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Will Cox és Lotfi Begi. Duna Port Fest. Ezen a héten Ráckevén. Budapestől egy hívnyire. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy évvel a Hunor program történelmi küldetése után a reflektorfény ismét a tudományé. Hol tartanak a Kapu Tibor által végrehajtott kísérletek most? Milyen hatással lehetnek ezek hétköznapjainkra? A válaszokat most kutató űrhajósainktól élőben ismerheted meg. Gyere el június 26-a és július 15-e között a Huniverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Huniverzum közösségi média felületeit.
3: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
4: Rendelek.
3: És a mosókapszula is.
4: Rendelek.
3: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
4: Sejtettem, azt is rendelek.
3: És mikor lesz itt?
4: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
3: Akkor én meg figyelem a készletet.
4: Persze, ahogy eddig is.
5: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
8: Közeleg a nyár legnagyobb bulija. Július első hétvégén érkezik a Homokháti Sokadalom Mórahalomra, új helyszínre, a Patkólovasé Szabadtéri Színházba. Pénteken robban a színpad. Carson Kuma és DJ Jewer Junior. Szombaton és vasárnap ingyenes retro és családi nap. Érkezik a Neoton, DJ Dominik, Notár Méri és a Groove House. Éld át mindhárom napot. Jegyvásárlás a pénteki koncertnapra. Színházjegy.mórahalom.hu. Homokháti Sokadalom. Egy város, három világ.
9: Kóstold meg a Novosquare ellenállhatatlan pizzáit! Frissen sütve, prémium alapanyagokból. Legyen szó egy gyors ebédről, baráti vacsoráról, vagy egy nyugodt estéről, nálunk megtalálod a kedvenced. Fogyaszd el Szeged egyik leghangulatosabb panorámás teraszán, vagy rendeld házhoz, és élvezd a Novosquare ízeit otthonod kényelmében. Novosquare. Ízek, amikhez visszatérsz.
10: Vonza taxi szakma? Gyors, megtérülő befektetést szeretnél? Két tanfolyam, most egy áráért. Júniusban minden személygépkocsi személyszállító alaptanfolyamra beiratkozó most a személytaxis tanfolyamot ajándékba kapja. Jelentkezz most! www.csillagautósiskola.hu. Új két szakmád lehet, akár egy hónap alatt.
11: Jó árat és megbízható áruellátást szeretne vállalkozásának? Akkor Kolibri nagykereskedelem. Édesség, kávé, tartós élelmiszer, vegyi áru és még sok más. Kolibri90.hu.
12: Ha a péntek estéket te is a déli bábban töltötted, akkor itt a helyed. Július 4-én a Bugaci csárdánál újra együtt bulizhatsz a déli bábosokkal.
13: Minden információt megtalálsz a Déli Báb Bugac Facebook csoportjában.
12: Déli Báb Remember.
13: Déli Báb Remember.
12: Bugac.
14: Déli Báb Remember.
15: Bugac.
16: Hallgassa minden nap Molnár Balást a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
17: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. A Wagner udvar ezen a nyáron is programokkal telik meg a Szegedért Alapítvány szervezésében, tudatta a délmagyar.hu. Már megnyílt a Találkozások 2 című szabadtéri kiállítás, míg a Tamburó ütőegyüttes fog majd koncertezni a csütörtöki napon. A Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola 40 éve végzett diákjainak és mestereinek alkotásaiból nyílt új időszaki kiállítás kiállítás a Fekete Házban. A tárlat célja az, hogy megmutassa, ki miben találta meg az alkotás örömét 1986 óta. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén az Erzsébet táborokban, változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű és beteg vagy gyógyuló gyermekeket is. 36 és 42 fok között alakulnak a hőmérsékleti értékek a legforróbb órákban, kitartást a kánikulához.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Indul!

Itt a Rádió 1, 16 óra 17 perc. Autós barátaim, nagyon fontos, bárhová is menjen az ember, a kocsiban legyen ivóvíz, frissítő, ha véletlenül torlódásba keverednénk, vagy ha útzár lenne. Szanditól kaptam információt, Debrecenben a 47-es főúton a 4-es kilométernél baleset volt, egy sáv zárva. Ádám Budapestről jelentette, nagy a dugó a Kincsen Park magasságában, a Kerepesi úton az Őrsvezértér felé haladva, és Szami írta, hogy a Hungária körút is bedugult a Kerepesi és az M3-as csomópont között.

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rice Up Chips támogatásával.
1: A legjobb 16 közé jutásért ma este is izgalmas mérkőzéseket láthatunk a 2026-os foci VB-n. Magyar idő szerint este 7 órakor kezdődik az Elefántcsontpark Norvégia mérkőzés. A nemzetközi sajtó elsősorban a norvégok zseniére Erling Haalandra fókuszál, de a bulvárlapok már a dallasi tikkasztó hőség hatásait is latolgatják, és az afrikai csapatnak kedvezhet. Este 11 órakor Kylian Mbappéjék New Yorkban pecsételnék meg a svédek sorsát. Franciaország találkozik Svédországgal. A bulvárlapok természetesen Mbappéről cikkeznek a csoportkörben bemutatott gólparádéja után. A New Yorki éjszakai élet és a helyi hírességek keresztüzébe került. Magyar idő szerint hajnali 3 órakor találkozik hazai közönség előtt Mexikó Ecuadorral. A meccsre a jegyekért valóságos háború dúlt Mexikóvárosban. A VIP páholyokban pedig a legnagyobb mexikói világsztárok és zenészek foglalnak majd helyet.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rice Up Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
1: A 87.9 Rádió 1 segít, ahol tud.
0: De most legfőképp a szegedieknek.
1: Most segítünk megismerni kedvenc városodat és környékét. Elmondjuk, hol lehet egy jót csobbanni, kipróbálni extrém sportokat.
0: És van arra is tippünk, ha kultúrára, kirándulásra vagy csak pihenésre vágysz.
1: Fedezzük fel Szegedet és környékét közösen.
2: Közösen. Ezen a héten jönnek a legtöbb tippek a 87.9 Rádió 1-től. Egyedül, párban vagy családdal, képzeld, rengeteg csodás hely vár téged, és sokról még csak nem is tudsz.
0: Ezt hallgassátok, ezen a héten mit ajánlunk.
3: A nyári élmények elengedhetetlen kelléke a hűsítő víz. Aldjön akár a Tisza partján kiépített szabad strandon, akár pedig a Borbála fürdő minden igényt kielégítő melegvizes medencéiben is megmártózhat. Kényeztesse magát a folyamatosan fertőtlenített gyógy és élménymedencékben. Az úszómedence pedig kiválóan alkalmas egy reggeli frissítő úszásra, vagy egy munkával teli nap utáni levezetésre. Zárja ki a külvilágot a wellness funkciókkal ellátott élménymedencében, amíg a bababarát vízzel üzemeltetett gyerekpancsolóban a gyerekek játszanak.
1: Ez is egy remek tipp a környéken, ami valódi kikapcsolódás.
2: Ide is eljuthatsz, mert minden nap értékes belépőket nyerhetsz Szeged és környéke legfantasztikusabb és legizgalmasabb helyeire.
1: Csak hallgass dél és 14 óra között Szeged kedvenc rádióját.
4: Kóstold meg a Novosquare ellenállhatatlan pizzáit. Frissen sütve, prémium alapanyagokból. Legyen szó egy gyors ebédről, baráti vacsoráról, vagy egy nyugodt estéről, nálunk megtalálod a kedvenced. Fogyaszd el Szeged egyik leghangulatosabb panorámás teraszán, vagy rendeld házhoz, és élvezd a Novosquare ízeit otthonod kényelmében. Novosquare. Ízek, amikhez visszatérsz.
5: Közeleg a nyár legnagyobb bulija. Július első hétvégén érkezik a Homokháti Sokadalom Mórahalomra, új helyszínre, a Patkólovasé Szabadtéri Színházba. Pénteken robban a színpad, Carson Kuma és DJ Jewer Junior. Szombaton és vasárnap ingyenes retro és családi nap. Érkezik a Neoton, DJ Dominik, Nótár Méri és a Groove House. Éld át mindhárom napot! Jegyvásárlás a pénteki koncertnapra. Színházjegy.mórahalom.hu. Homokháti Sokadalom. Egy város, három világ.
6: Jó árat és megbízható áruellátást szeretne vállalkozásának? Akkor Kolibri nagykereskedelem. Édesség, kávé, tartós élelmiszer, vegyi áru és még sok más. Kolibri90.hu.
7: Nyár van, Balaton, fesztiválok, utak. Egy dolog hiányzik, a jogosítványod. Csillagautós iskola, iratkozz be most. Csillagautósiskola.hu.
8: Playmobil kaland a Szeged plázában az egy

0: cikket. Részletek szegedplaza.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

Itt a rádió egy 16 óra 38 perc, közlekedési hírek. Zsolt írta, a 441-es főúton Kecskemét és Nagykőrös között három autóút között félpályás útzár van. Nemrég megtudtuk, hogy Debrecenben is volt egy baleset a 47-es főúton a 4-es kilométernél egy sáv zárva. Budapesten is dugó van, a Kerepesi úton, a Kincsenpark magasságában az Őrsvezértér felé haladva, és a Hungária körúton sem egyszerű, bedugult a Kerepesi és az M3-as csomópont között. Ha van még info, jöhet, SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en.

Friss info viszont, hogy Taylor úgy látszik mozgalmat indított, mert hogy csatlakozott az ötlethez Lionel Richie, és most a Backstreet Boys is. Itt a rádió egyen, az igazi mai slágerével, az aktuális kedvenccel Taylor Swift következik. Open Light.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, azonnal a két órás live mixben is. Summer Edition, Juhász Gergő mellett Loving Arms lesz a DJ mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az ön ideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
4: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lover 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: És a döntő pillanat.
7: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia, valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
8: Gól!
9: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
10: Önnek a Protexin kell.
11: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
12: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
1: Reklámot hallottak.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
14: A sulinak vége, és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
2: Ő most is a Rádió Egyet hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged-kukac-rádió1.hu.

0: Mind Radio Show on Radio 1. Radio 1. Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a Rádió 1. Ha Szegedtől Kiskunfélegyházáig friss közlekedési infója van, küldje el nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0670-5-879-879-es számra, hogy kedvenc városunk még gördülékenyebb legyen. Ha helyi információk Szegeden, Kiskunfélegyházán és Kiskunmajsán, akkor 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1 Szeged.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Kritikus a vízellátás helyzete, az országot lajtos és tartálykocsik járják. Magyar Péter miniszterelnök arra kéri a lakosságot, takarékoskodjanak a vezetékes vízzel. A szőregi rózsaünnep szermagad akcióval, rózsafutással, főzőversennyel és hobbikutya szépségversennyel is várta a kikapcsolódókat, írja a délmagyar.hu, a napot utcabál zárta. Elkészült a Lapos Beach hagyományos homokkrokodilja a szegedi Szabadstrandon. A több méter hosszú homokszobrot a hétvégén felnőttek és gyerekek közösen építették fel. Az idei alkotási Szívó Sándor irányításával készült, aki 2016-ban készítette el a Lapos Beach első óriás krokodilját. Ma még tombol a hőség, 40 fok környékén tetőzhetnek az értékek, kitartást kívánok hozzá!

0: Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelünk. Ma a Loving Arms-szal. Hello Andris.
2: Hello Geri, hello mindenkinek. Hát mit is mondhatnék, kellemes hűsülést, vagy bírjátok ki ezt a nagy meleget. Hűsítő zenékkel készültem, meg hát hűsítő hangulattal, mert hát Gerivel megszokhattátok, hogy mindig jó hangulat van.
1: Ez így van, úgyhogy nagyon szexik lesznek a zenék, kevés lesz a duma, isteni dalokra számíthatok. Kezdjük el.
2: És ha már Summer Edition, akkor minden zenét úgy próbálunk megközelíteni, hogy a nyáriasabb verziójában adjuk elő. Itt is van az első, amivel nyitjuk a délutáni live mixet, Ed Sheeran és az Azizen. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal. Itt a délutáni live mixben.
3: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to Radio 1.

igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. A Rádió 1-en. At the turntables now.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron két órán át mixelünk ilyenkor napközben, mellette most a Laughing Arms-a lemezjátszóknál közlekedési infók jönnek, nagyon röviden. Baleset Debrecen belterületén történt pár perc a Mikepércsi úton, a 47-es főúton, a 4-es kilométernél. Egy sávot lezártak, az M3-ason az Ecsédi pihenő után kigyulladt a tarló, ezt Tomi írta meg nekünk, és sokan írjátok, nem működnek a jelzőlámpák Budapesten, a Soroksári út, Kvassai Jenő út kereszteződésben. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Andris nagyon jó DJ vagy, Geri a kiskutyát pedig bearanyozta a napomat, üzeni Izabella a TikTokon. Nagyon szépen köszönjük mind a ketten.
1: Izabella, hát jó, hogy itt vagy velünk. Hát Gerinek a kiskutyája pedig tényleg nagyon imádnivaló. Én is pont ezt jegyeztem meg, mikor megérkeztem ide, hogy úristen, látom, hogy Süsi nagyon élvezi a mondjuk a nagy bevásárlásokat, és látom, hogy élvezi az életet, úgyhogy nagyon, nagyon cuki kiskutya.
0: Az én kiskutyám két hónapja lett örökbefogadva, teljesen vak, és életem legjobb döntése volt. Egy annyira cuki kiskutya, hogy el nem tudom nektek mondani. Na menjünk tovább, jön egy extra újdonság. Figyeljetek!
2: Elsőként a Rádió 1-en.
1: Hát most nagyon ökeszek szednem a gondolatomat, mert csak azért is, mert ez a zene, ez egyszerűen szerelem. Hugerről beszélek, és tulajdonképpen mostanában ez a producer és DJ és producer nagyon aktív mostanában, hiszen rengeteg úgymond slágert letesz nekünk az asztalra, amit nagyon szeretünk a klubokban is. És itt is van az újdonság, amit nem is kisebb nevekkel közösen alkotott, mint David Guetta és French Montana. Én azt mondom nektek, hogy ez az a dal, amit biztos vagyok benne, hogy itt a Rádió 1-en nagyon sokat fogunk hallani. Úgyhogy itt is van a nyári nagy kedvencünk Hugertől, David Guettától és French Montanától, a Shine. Úgyhogy maradjatok a délutáni Live Mixben, Juhász Gerivel és velem a Laughing Arms-szal.

0: 5-től egészen 7-ig. Nagyon jó ötlet volt tőletek, hogy 2 órás legyen a live mix, üzeni Izabella, nagyon szépen köszönjük.
1: Igen, többek között rengeteg vidám zenét, valamint tehát rengeteg vidámságot hozunk el nektek hangulatban, úgyhogy szerintem így a munkát is jobban ki lehet bírni, meg hát most aktuálisan azért beszéljünk a nagy melegről, szerintem ezt a nagy meleget is.
0: Így van, sziasztok fiúk, jesszus, bekapcsolom a Rádió Egyet, és mi történik, a We Could Be Together című szám jön velem szemben egy különleges nyári verzióban. Az első sugallatom az volt, hogy ez tuti a Loving Arms. Ha ez már a születésnapi hetet hatása, akkor csak így tovább. Köszi a jó zenéket és a szuper hangulatot, és nagyon jó, hogy 2 órás a live mix. Üdvözlete, Judit!
1: Judit, hát, hogy is mondjam, te szerintem tudom, hogy ki vagy. És tényleg csak többek között azért is örülök, mert Judit mindig felismeri ezeket a zenéket. És többek között már csak azért is, mert mondta, hogy anélkül tudja, hogy én zenélek, hogy valaki be is mondaná, úgyhogy a zenékből jön rá. Úgyhogy Judit, nagyon szépen köszönöm, és jó, hogy hallgatsz minket.
0: És szerintem egy DJ-nek ez az egyik legnagyobb elismerés, amit kaphat, hogy valaki egy szettet hallva megmondja, hogy ez biztos az a DJ, úgyhogy nem tudja, hogy ki játssza azt a szettet. Úgyhogy Andris, bravo, lendüljünk közben tovább.
1: Köszönöm szépen. Hát egy újdonsággal megyünk tovább, ami nem más, mint Fischer alkotta, és többek között egyébként Fischerről tudni kell, hogy nem csak a kalapjáról, vagy a szemüvegéről, vagy az őrült viselkedéséről híres, ahogy a DJ pultban viselkedik, hanem a különlegesen jó zenéjéről is. És ilyen a következő is, ami kicsit ilyen klubos is, valamint rádióban is megállja a helyét, úgyhogy ezt a hibrid szót kerestem. Igen, ez a következő dal, ez egy hibrid újdonság, és hát erre fogunk tovább menni itt a délutáni live mixben. Tunes and I, Fischer, Fever. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután a Rádió 1-en.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i 5-től egészen 7-ig. Alvis, az új Fischer szám szerintem szuper volt, nagyon tetszett. Azt gondolom, a nyár slágere lesz. Üdvözlettel, Béla, a Bisztiőr Miskolcról.
1: Béla, a Bisztiőr Miskolcról. Hát ebben nagyon egy rugóra jár az agyunk, mert hát én is így gondolom, és abban is biztos vagyok, hogy nagyon sokat fogunk nyáron rá bulizni, valamint itt a Live Mixben is lehet, hogy egyszer-kétszer még meg fog szólalni, úgyhogy Béla, örülhetsz.
0: A szívünkből szóltál, a Laughing Arms marad itt mellettem a lemezjátszók mögött. Rövid hydration break, aztán pedig visszajövünk még 1 órára élőben.
1: Merek pisilni.
0: Miért is? Ti is menjetek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapart Fest.

0: csütörtökön a Loving Arms, Metzger Viktória és 22 órától Diszkós Hit Party. Kettőtől Christopher, pénteken Brick Lake, Newick, Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Yamina, Jauri és Purebe. Szombaton Collard, Bullmax, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Duna Port Fest ezen a héten Ráckevén. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Nyerj S-büdzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-büdzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-büdzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: A Sopron Fest színpadán Azaria, Vagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
8: Július 2-3-4.
9: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
10: Rendelek.
9: És a mosókapszula is.
10: Rendelek.
9: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
10: Sejtettem, azt is rendelek.
9: És mikor lesz itt?
10: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
9: Akkor én meg figyelem a készletet.
10: Persze, ahogy eddig is.
11: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.

0: is the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a 87.9

igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Ez a Rádió 1, a Szeged

0: 91.1 Rádió 1.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. A Wagner udvar ezen a nyáron is programokkal telik meg a Szegedért Alapítvány szervezésében, tudattal délmagyar.hu. Már megnyílt a Találkozások 2 című szabadtéri kiállítás, míg a Tamburó ütő együttes fog majd koncertezni a csütörtöki napon. A Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola 40 éve végzett diákjainak és mestereinek alkotásaiból nyílt új időszaki kiállítás a Fekete Házban. A tárlat célja az, hogy megmutassa, ki miben találta meg az alkotás örömét 1986 óta. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén az Erzsébet táborokban, változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű és beteg vagy gyógyuló gyermekeket is. 36 és 42 fok között alakulnak a hőmérsékleti értékek a legforróbb órákban, kitartást a kánikulához.

0: Elmúlt este 6, hello mindenkinek, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, egész nyáron 2 órán át mixelünk 5-től egészen 7-ig. Sziasztok, kamiont vezetek, sehol egy benzinkút, így hogy pisíjek? Aljasok vagytok, de a műsor nagyon jó, írja Tibesz.
1: Én úgy tudom, hogy a kamionosoknak erre van egy külön praktikájuk, de javíts ki, hogyha nem jól tudom. Tényleg, mert hogy nem tudom elképzelni, hogy egy hosszú úton, mondjuk, hogyha sok vizet iszol, mert ugye a hidratálás főleg ilyen melegben nagyon fontos, valahogy nektek is meg kell oldani. Tehát, hogy erre erősíts rá, hogy jól tudom, hogy erre van egy praktikátok.
0: Tibesz, nagyon drukkoljuk, hogy jöjjön valamikor egy benzinkút, vagy legalább valami erdő, jó? Veled vagyunk, adjuk neked is az erőt. Még egy óránál a Loving Arms-szal lemez játszott, nem menjünk tovább.
1: Na hát Tibornak nem csak erdő, hanem mindenkinek jó zenék is jöjjenek, és na is persze jó hangulattal megfőszerezve. Kashmir és a Wild Ride-dal megyünk tovább a délutáni Live Mix második órájában. Jó hangulatban, jó zenékben. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.
2: Rádió egy Live.

0: A Fateless Bibi Rexa és a New Religion itt a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk 5-től egészen 7-ig. Csabi egy állandó hallgatunk, a múlt héten kifakadt nekünk, hogy a kedvenc táskája az exénél Rékánál maradt. Réka ezt tagadja, de Csabi látta egy fotón, hogy Réka használja is a táskáját, és ami segítségünket kérte, hogy Réka visszaadja a táskáját. Na, ezzel szeretem volna előmelegíteni a következő SMS-nek a terepet, mert hogy Csabi megint üzent. Sziasztok, András, a múltkor azt mondtad, hogy kérhetek bármit. Mivel a Réka táska projekt nem hozta a várt eredményt, és a táskám sem került vissza, ideje lezárni az ügyet, úgyhogy rendeltem egy másik táskát. Zárásként pedig szeretnék küldeni egy szuper számot mindenkinek, aki szereti. Hát, ha ettől még a régi táska is hazatalál, üdvözlettel, Csabi. Csabi, nem te estél ki, hanem Réka, jó?
1: Csabi, mit csinálsz, hogyha Réka visszaküldi a táskát, akkor lesz két táskád?
0: Add el mindenféleképpen azt, ami nem volt szerintem.
1: Ajánl fel akkor, mert most már ez egy híres táska, úgyhogy egyébként küldhetnél róla egy képet, hogy milyen táskáról van szó. Egyébként a múltkor elfelejtettem megjegyezni, hogy Geri egyébként ezekben az üzenetekben nagyon-nagyon tud segíteni, nagyon profin adja elő, úgyhogy ha Gerit megkéred, hogy Rékája szóljon rá, hogy adja vissza a táskát, akkor Geri úgy rá fog szólni Rékára, hogy már másnap visszaküldi.
0: Annak a srácnak szólj, Léci, aki ilyen rászólásokat vállal a TikTokon, nagyon szeretem, úristen, Balázsék is foglalkoztak. Na, ő úgy rá fog szólni Rékára, hogy olyan kicsire összemegy Réka, hogy olyan kicsinek te még nem látod csak.
1: Én is követem ezt a srácot egyébként, hogy adjunk neki egy kis reklámot, úgyhogy nagyon vicces, én is nagyon bírom, ahogy rászól itt emberekre. Úgyhogy hát mi is szóljunk rá jó zenékre, Geri?
0: Így van, menjünk tovább.
1: Menjünk tovább. Remélem, a fűszoknyáját mindenki felveszi, hiszen a következő dalhoz nagy szükség lesz rá, hiszen Zico Samba című feldolgozása vagy saját zenéje következik itt a Rádió 1-en, úgyhogy a délutáni Live Mixben, jó zenékben, jó hangulatban maradjatok.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition közkívánatra 2 órában egész nyáron. Közlekedési információk jönnek nagyon röviden. Balesetekről tudok, mind a 3 Budapesten történt, az egyik a Tököli úton, a Szitakötő utcánál, a másik a Hungária körúton, az Egressi út után az Árpád híd felé, a harmadik pedig az Andrássy úton a Kodály körönnél. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! 18-26-kor Robert a következőt írja, hú de jó ez te! Mi ez te? Kedves Robi, ez a dal ugye Hugh Girl újdonsága volt, a Moving to the Sun, aztán valaki más is írt még ezzel kapcsolatban. Szia Geri, a Moving to the Sun hány BPM-en szólt az előbb?
1: Várjál, megszámolom. 128 BPM-en szólt, de kíváncsi vagyok egyébként, hogy ez miért lényeg. Tulajdonképpen gondolom amiatt, mert volt már olyan, képzeld el, Geri, hogy 120, vagy gyorsabban játszottam az adott dalt, és azt kérdezték, hogy ez milyen remix. Hát tulajdonképpen semmilyen remix, csak gyorsabban játszottam egy picit az eredetinél. Én abszolút beleillik, én nagyon szeretek 128 BPM-en játszani.
0: És ez egy nagyon-nagyon jó dal volt, nagyon örülünk annak, hogy észrevettétek, hogy kihallottátok Hugh Girl Moving to the Sun, a jelenlegi Beatport listavezető, sőt a 200-as magyar Shazam chartot is vezeti. Újabb Hydration Break, nagyon rövid lesz, alig 3 perces, aztán jövünk még vissza, jó?
1: Oké, siessetek, ne menjetek messze.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
3: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió1 Szeged. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@Rádió1.hu. Ez a Rádió 1, a Szegedi

0: legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.

0: Summer Edition egész nyáron 2 órán át mixelünk öttől egészen hétig. Sziasztok, Andris mostanában nagyon nagyokat megy. Üzeni Csabi, és minden szabával egyetértek.
1: Főleg amióta jár futni. Látnád, hogy hogy megy ez a fiú. Nem csak megy, hanem fut is.
0: És ne feledjétek, Andrissal a Loving Arms-szal a World is Mine Radio Show-ban is találkozhattok mindig szombatonként. 9 és 10 között lendülünk tovább.
1: Hát jó zenéket ígértem nektek nagyon jó hangulattal, úgyhogy hát a jó hangulat már az ugye adott, ugye itt áll mellettem Geri, és most pedig ugye kénytelen vagyok jó zenéket is tenni nektek. Itt is van Sam Felt és a Heart Like Mine, ezzel megyünk tovább itt a délutáni Live Mixben. Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal maradjatok.

egyen. At the turntables now, Loving Arms. A Rádió

0: Rádió egy Live Mix Summer Edition. Mi is átálltunk nyári időszámításra, és egész nyáron két órán át mixelünk 5-től egészen 7-ig. Alle Farben, egy fantasztikus újdonság tőle, ez volt a Heroes of the Night. Kabai Andrési, a Loving MC, az Érdem fantasztikus volt az elmúlt két óra. Nagyon szépen köszönjük. Mi ugye találkozunk a World Is My Radio Show-ban szombaton este 9-től, azon kívül fellépések még a héten.
1: Így igaz, megyek a Ráckeve Fesztiválra csütörtökön és pénteken, szombaton pedig, pénteken egyébként születésnapon van, ezt szeretném
0: bizonyám,
1: kiemelni.
0: Bizonyám.
1: Úgyhogy, mit is akartam mondani? Hát ebben a korban már ezt is elfelejti az ember. Szombaton pedig ugye születésnapi buli van Debrecenben, úgyhogy nagyon sűrű a hét, nagyon imádom ezt a hetet, nagyon jó idő van, úgyhogy remélem, hogy Ráckevén pedig nagyon sokatokkal találkozunk a Rádió Stage-en.
0: Így van.
1: Addig is kitartás nektek ebben a nagy melegben. Hallgassatok nagyon sok rádió egyet, és Geritől kérjetek nagyon sok zenét.
0: Pontosan, ezt megtehetitek a következő egy órában. Kamrád, Be Mine, ezzel jövünk mindjárt. Innentől tehát ti válogatjátok a dalokat, a számunk 0620-311-111. Rögtön szól tovább a zene, ne menjetek sehová.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17:15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja. The Rádió 1 M-Show.

0: egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lover 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
3: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
5: Magyarországon gyártott Master Wall Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wall Glass.
0: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged.

0: kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Ha szeretnétek valakinek egy dalt, egy üzenetet vagy egy meglepetés hívást, este 8-ig szokás szerint állok rendelkezésetekre. Jászmin, milyen napod volt?
1: Nagyon jó, barátnőmikkel találkoztam.
0: És milyen dalt szeretnél kérni?
1: Lankaitól szeretnék kérni egy számot.
0: Oké, ki kapja?
1: Niki.
0: Ő az, akivel ma találkoztatok, meg csajoskodtatok?
1: Igen.
0: Na én akkor még sok ilyen szép közös napot kívánok nektek a nyárra. Joel Corey és a Gelenti zenéje ma este a tiétek itt a Rádió 1-en. Stay a little longer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Marian vagyok. Regálni is szeretnék kérni a legjobb barátnőmnek, Szabó Ágnesnek, és a páromnak, Lány Istvánnak.
0: Hol vannak ők, és mit üzensz nekik?
1: Hát már úton hazafelé, úgyhogy a barátnőm remélem hamarosan felveszi a telefon, mert ilyenkor szoktunk csacsogni. Tekerni van, úgyhogy addigra remélem, hogy hazaér.
0: Jól hallom, hogy teljesen kikészített a meleg? Esküszöm, hogy érződik a hangodon.
1: Nagyon, nagyon, nagyon. Hát igen, a klímás autóba is megfulladok a melegtől, így van.
0: Na hát annyi jó hírem van, hogy holnap jön egy hideg front, több helyen lesz felhőszakadás és jégeső, a Dunántúlon már egy kicsit elviselhető lesz a meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És akkor most zenével gyógyítunk itt a Rádió 1-en, jön Regál Lili és a Hilmi. Örültem, hogy beszéltünk, jó nyarat kíván!

0: Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, Aranka parancsolj!
1: Az Accentről szeretnék kérni egy számot.
0: Accent? Nagyon jó, kinek menjen?
1: Lacinek az Audi gyárba, és üzennénk neki a Hannával, hogy nagyon-nagyon szeretjük.
0: Akkor te vagy a párja, vagy a felesége, Hanna pedig a kicsitek?
1: Párja vagyok, és igen, a Hanna a kislányunk.
0: Accent, don't leave, ez ma este akkor a tiétek itt a Rádió 1-en. Szuper nyarat kívánok!
1: Köszönjük nektek is, minden jót!

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Kaigót kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Attila.
0: Na Attila, kinek menjen ez a dal?
1: Az egész harmonosztálynak és a rudacsifikának.
0: És pontosan mivel foglalkoztok?
1: Házfelújításra foglalkozunk. A Bandi, a Martin és a Jimmy.
0: A Bandi, a Martin és a Jimmy. Ez olyan, mint valami jó punk zenekar a 70-es évekből.
1: Hát, keményedek vagyunk a tör.
0: Nagy bulik lesznek nyáron így együtt?
1: Nagyon.
0: Mit üzensz a kollégáknak?
1: Hát, hogy kitartás mindenkinek, megcsináljuk, amit kell, és megyünk baj.
0: Ez a beszéd, kitartást kívánok nektek a munkához. A tiétek ma este Kaigo és a One Republic dalait a Rádió 1-en. Ez a Chasing Paradise.

A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Sziasztok, ez egy SMS, szeretnék üzenni a páromnak, Robinak, nagyon jól éreztem magam ma vele, és nagyon szeretem, tudom, hogy ez a sors keze. Írja nekünk Lilla. Tamás várakozik közben a vonalban, parancsolj!
1: Sziasztok, szeretnék kérni egy számot.
0: Na, akkor megkapott tőle a legújabbat, kinek menjen?
1: Családomnak szeretnénk küldeni.
0: Jól van, hogy telik a nyár?
1: Itt vagyunk lent a nyaralónkban, és itt hallgatom apámnak a kocsijába a Rádió 1-et, ha hallgatlak titeket.
0: De jó fejek vagytok, és hol nyaraltok?
1: Szentmártonon.
0: Taylor Swift akkor most nektek énekel itt a Rádió 1-en, ez a vadi új slágere, tökéletes, abszolút letisztult 2026-os popzene, ez az Opel IT a Rádió 1-en. Jó nyaralást kívánok!
1: Köszönjük szépen!

0: és Christopher terelgetem a lemezjátszót mögé. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n. Tengerből a tányérra. A metróban a friss lazacfilé kilója bruttó 4.990 forint. 5 kg vásárlása esetén pedig csak bruttó 4.490 forint augusztus 2-áig. Váltsd ki online gurmékártyádat, és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
4: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Reklámot hallottak.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.

is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1. Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, a Szeged.

0: közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. instagram.com/Rádió1 Szeged.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
4: Diszkósít!
5: A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez a rádió egy csak igazi mai sláger, meg indul a Diszkósít Rádió Show, a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
7: Nekem a kezem még mindig ez a svéd rohadt halszagú, de egyébként ladies and gentlemen, majd elmondom, Hermadan Mössé, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagyobb publikum. Jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
6: Menj már,
8: hello,
6: menj
8: hello. Már.

0: 80-as években vagy.
1: Igen, nem. Abszolút, a 80-asban
0: vagyunk egyébként.
1: Mi van, öregszik, öregszik, és azért minden most már 60-as.
0: Úristen,
1: viszont most
0: megint
1: napjaink zenéjével, igazi mai slágerekkel indulunk, a Diszkosít Rádiósok, Kátóval és a Turn the Lights Off-val, annak is DJ Julian remixével kívánunk.

0: júliusi. Mikor, hogy játszunk, ki, után
1: 22 órakor kezd a bárány, utána szerintem én folytatom, majd jössz te, vagy fordítva, az már teljesen mindegy. Ez lesz egyébként a line-up. Most viszont megyünk tovább itt a rádió, a báránynak a fejhallgatója az lekorgat.
0: Rogy.
1: Hát szerencsére csak a fejhallgatod, ez még fontos.
2: Mert csak a 60-as évek óta van itt.
1: Igen. Na ilyen volt nekem is, több mint másfél évet vártam rá, de nem lett új.
2: Nálam 3 nap egyébként a múltkor.
1: Jó, hát neked szerencséd van, te híres vagy. Na, menjünk tovább, Ricky Poverivel, ez Csáj Itáli, Csá Móre, DJ Junior van, ez kim van a YouTube csatornámon, és most meghallgatjuk itt a rádió, egyen az esti showban. Ez a diszkósi.

0: új az nincs. Felhallgatott
1: nincs. Új nincs.
2: Új nincs.
0: Hát de te nem magyarázom, a saját felhallgatodat elloptad.
2: Akkor most igazol a cuccal, amitől úgy jobb lesz.
0: Én nekem azt mondták, hogy az enyémét elloptam. És ezért nem kaptam másfél évig semmit, még a régit se újították föl.
2: Te mi alatt vagy ellopod a sajátodat?
0: Viszont én minden héten loptam itt a rádióba. Egy felhallgatok magamra, nem vittem haza, de tudtam mivel rádiózni, megoldottam. Cseppeliek azt megoldják. Na megyünk tovább. Hugh Geller, Imani Angel, meg Ultra Netével, Move It To The Sun, DJ Junior Remix, Swenson, itt a Disco Sheetben.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin színnölő diszkósik a Rádió Egyen Bárány Attila, a Hanvai PGS velem DJ Juniora, és akkor részt tesszük csütörtökön, Dunapart Fesztivál, ugye, ott leszünk mind a hárman, előttünk utánunk Rádió Egyes DJ-k, de mi egészen pontosan 10-kor kezdünk a Bárány, aztán vagy én, vagy a Hanvai, és egy órát pörgetünk majd, tehát Ráckevén találkozhatunk a Rádió Egy stage-en.
1: Én egy órán oda sem megyek, de most komolyan hétvégén és szombaton egy órát játszottam, és ilyen annyira hiányérzetem volt, egy óra.
2: Másoknak meg öröm, hát
0: ezt most értettem. Ezt
2: még nem mondott valami jót.

0: Én leszek a házigazda, műsorvezető, és persze zenélek a nagy színpadon is, utána pedig az egyik stage-en én indítom be a bulit, mint legutóbb a rádió egy szülőnapi fesztiválon, aztán Balaton lelére megyek, ahol idén nyáron először állok majd a lejátszók mögé. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Csütörtöki diszkosít aktivizáció, ugyebár Ráckeve sajnos csak egy óra, szombaton viszont 2,5 órás van, az összesen 3 órán, azt már imádom, Harkányban fogok kezdeni, utána pedig Ózdra érkezem majd.
2: Csütörtökön a srácokkal Ráckevén, aztán pénteken Balatonfűzfőn bobozok, és kiderült, hogy Sárvár és Balatonfűzfő az nagyon közel van egymáshoz, meg hogy elvileg nem lehet megcsinálni ezt a két bulit így, úgyhogy áttetettem egy másik dátumra ezt, szóval most oda nem érkezek, viszont szombaton a Kopaszi Gáton Klub Speedezünk délután 4-től este 10-ig Bakelitről, a folytatásban pedig az új sajáddal, amely július 10-én jelenik meg, mind a klip a YouTube csatornámon, mind pedig az új dal, ez a Day by Day, és DJ Junior a folytatásban itt a rádió.

0: Beli slágert, hiszen az egész hippi korszak ugye miről szólt? A vietnámi háború elleni lázadásról Amerikában. És ez a korszak, ez 1965-től 73-ig tartott, tehát 8 évet ölelt át. Na ebből a korszakból játszottam számokat, és mocskosul jól volt. Beöltöztünk, hát ha valakit érdekel, néhány színes kép van fönn rólam az interneten. Vicces.
1: Ez közösen szűrítnek meg egyébként a Klaudiával, vagy ez teljesen külön van?
0: Teljesen ki vagyok rekesztve.
1: Teljesen ki vagyok. Tehát magyarán ő kitalálja, te megvalósítod. Ennyi. És anyagilag is ugye ez fontos. Hogy a Puskin megmondta, hogy az anyagin az fontos. Na, megyünk tovább a diszkosít vadonatúj dalával, érkezik itt a Szória Rádió 1-en.

0: Ózdon és Harkályban várok mindenkit sok-sok szeretettel, de nem elfelejteni, hogy csütörtökön is találkozhatok a diszkosi teljes legénységével, Rászkevén. Szevasztok!
1: Így van, én ott kezdem majd a hetet, aztán pénteken Balatonfűzőn bobozunk egyet együtt este 8 és 10 között, szombaton pedig már délután 4-től ugye egy jófajta igazi daytime party, ami este 10-ig tart a Kopaszigáton, Club Speed Classic lesz és Vinyl Session, azaz bakelitről fogunk pörgetni a lemezeket. Otthon egyébként már összeraktam a bakelit cuccot és gyakorolok, elővettem a régi lemezeket, válogatom őket, úgyhogy nagyon várom ezt a bizonyos fellépést majd tehát szombaton délutántól. És mi másra zárhatnénk, még egy régi Club Speed-essel, ebből készült a DJ Junior remix, ezt játszom most itt a vége fele. Jens, Club Szent X-el búcsúzik a Diszkosit Radio Show, találkozunk holnap este 8-kor újra itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A rádió egy bemutatja. Dunapart Fest ezen a héten

0: csütörtökön a Loving Arms, Metzger Victoria és 22 órától Disco Shit Party. Kettőtől Christopher, pénteken Brick Lake, Newick, Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Yamina, Jauri és Purebee. Szombaton Collar, Bullmax, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Duna Part Fest ezen a héten Ráckevén. Budapesttől egy hívnyire vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
3: Július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, nagyon jól fogtok szórakozni, ha innentől minket hallgattok. Extra zenék, különlegességek, zenehírek, jó sok minden vár rátok. Mostantól Jauri a lemezjátszóknál. Hello Jauri, csapjunk bele!
1: Szép estét kívánok mindenkinek, szia Geri! Akkor elindulunk egy óriási nagy Rádió 1-es kedvenccel. Jön Hypatontól az Out of My Head, itt a World Is Mine Radio Show-ban.

0: A jelenlegi Beatport number one, ami nem mellesleg a magyarországi 200-as Shazam chartot is vezeti. Hugh Girl, Ultranate és Imael Angel. Ez volt a Move Into The Sun a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem 11-ig Jauri, aztán 11-től Christopher a lemezjátszói mögött. Mind a ketten ott lesznek természetesen a Dunapart Festen, ami holnap után indul csütörtöktől, tehát várunk titeket Ráckevén a Dunapart Festen a Rádió 1 stage-en. Reméljük, hogy jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk. Menjünk közben tovább.
1: Na és ha már itt a nyár, akkor menetrendszerűen érkeznek a Medúza slágerek. Most is jön tőlük az egyik legújabb, az I Don't Wanna Go Home. Itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Mellettem 11-ig a lemezjátszóknál Jauri.
1: Na és hogyha már országszerte, sőt Európa szerte ekkora hőség van, akkor jön egy igazán nyári dal. Ez Fidelis és Rivo közöse, az Into the Sun, itt a Rádió 1-en. Na let's go!

0: egyik Jauria lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mit teszünk rá erre.
1: Na és akkor, ahogy tőlem megszokhattátok, itt az óra második felében, vége felé jön egy kis tempónövelés, egészen a bouncy techno vagy trance világáig evezünk, nevezze bárki, akinek akarja, vagy aminek akarja, én nem vagyok a műfajrendőrség tagja sajnos, úgyhogy majd eldöntitek, hogy ezt épp hova skatuljázzuk be. A lényeg, hogy jön DJ Harsingtól a What Music Felt Like in 2007, és ezzel megyünk tovább itt a Rádió

0: Keddesténként bizony ilyen zenék is szólnak nálunk. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Jauri.
1: Na és itt az óra végén az utolsó két zene, az Überesttől a Disturbing Paradise volt, és Mislufftól a Call Me Babe. Úgyhogy ezzel zártam a keddesti első órát, de megyünk tovább egy rövid szünet után, és nagyjából hasonló tempóra lehet majd számítani, sok-sok igazi mai slágerrel karöltve. Úgyhogy gyertek vissza, egy rövid szünet, let's go!
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió Egy bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió Egy Encsó, a

0: mennyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Vagosi Brothers Company, Betonhofi, Harcon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
3: Július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, még mindig Joe Reeve mellettem a lemezjátszói mögött, indítjuk a mai második szettet, és ez is tele lesz olyan különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok még egyszer mindenkinek, és megyünk tovább egy igazi mai slágerrel. Jön Kato, és a Turn the Lights Off, itt a Rádió 1-en, a Birdies Man Radio.

0: Robin Schulz és Szigalá, AM to PM, tökéletes átmenet, tökéletes híd a rádiós és a klub hangzás között, mellettem Jauri a lemezjátszói mögött. Ha megnéznétek őt élőben is, ne feledjétek, találkozhattok vele Ráckevén, a Dunapart Festen, ami holnap után indul, és hát ne feledjétek, most szombaton a Sopron Festen Jauri fogja zárni szombaton a nagy színpadot a Prodigy után. Menjünk közben tovább!
1: Na és szép lassan elkezdtünk tempót növelni, ahogy ígértem, meg ahogy így kedd esténként talán megszokhatátok, de még velünk tart egy tényleg nagy-nagy kedvencetek, most már azért eléggé előkelő helyen szerepel mindenféle listán. Jön Bibi Rexha és a Faithless közöse, a New Religion, itt a World Is My Radio Show-ban, hol máshol, a Rádió 1-en. Na, let's go!

0: Jennifer Lopez és David Guetta hosszú-hosszú évtizedek óta ott vannak már a pályán, sőt ott vannak folyamatosan a csúcson, és 2026-ban készítették el a legelső közös zenéjüket. Hát reméljük nem ez volt az utolsó. Save Me Tonight, kedd este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jauri a lemezjátszóim mögött, nézzük, hogy mit teszünk rá erre.
1: Na és az óra második felében elkezdünk egy kicsit sötétebb vizekre elvezni. Jön Eden Beyer és tőle a DNA. Nyilván itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Keddenként bizony az ilyen zenékbe is belekóstolunk Jauri segítségével. Ő áll a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Christopher is jön még 11 és éjfél között. Na nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Na és ahogy itt a háttérben halljátok, már egészen magasra emeltük a tempót, ilyen 150 BPM környékére, mert jön Eli Oaks-tól az egyik nagy-nagy kedvenc, ez pedig a Breaking Dishes, amiben ugyanilyen Rihanna akapelle van átírva, úgyhogy ezzel folytatjuk a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Itt vissza tudjátok hallgatni, vagy magatokkal tudjátok vinni például a nyaralásra, edzőterembe, keressétek ezeket a szetteket a mixek.radio1.hu-n, vagy pedig az applikációnkban. Na milyen lesz neked a hét második fele?
1: Már csütörtökön jövök vissza ide a Rádió 1-be, és most megújultan 2 órán keresztül várunk titeket a Live Mixben Juhász Gerivel, úgyhogy 5-től 7-ig itt leszek, aztán pénteken Ráckevére megyek a Dunapart Festre, az is egy Rádió 1-es színpad, szombaton pedig én zárom majd a Sopron Fest nagy színpadát a The Prodigy után, úgyhogy ott találkozunk valamelyik helyszínen. Ha máshol nem, akkor csütörtökön itt az éterben. Na, sziasztok!
0: Ciao, Jauri, nagyon köszönjük neked ezt az elmúlt 2 órát, maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Christopher!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész magyar

0: starts now.
1: Hello mindenkinek, remélem, hogy bírjátok, még Christopher pörgeti nálunk tovább a kedvestét. Hello Christopher!
2: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao Geri! Induljunk is el Joel Corinak és Galantisnak az újdonságával, Stay a Little Longer, ezzel nyitom az órát a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál Christopher. Christopher. Every time that we freak, every time that we dance to the beat, every time I kick it, you need, every time that we rock to the beat.

0: utolsó Christopher a lemezjátszóknál.
1: Ami az imént volt hallható, az New Aspectnek volt a Mind Illusion-je. Nagyon kis kedvenc dalom mostanában, előszeretettel pörgetem itt a Rádió 1-en. Ami pedig szépen alattunk jön, az nem más, mint egy igazi klasszikusnak egy új dala. Tom Novitól érkezik az I Don't Wanna Know, egy zseniális kis tech house-ról van szó, igazi bulis dal, ezt a bulikba szoktam pörgetni, és fogom is, úgyhogy még egyszer Tom Novi, I Don't Wanna Know, Bird Is My Radio Show.

0: A Virgin is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Christopher a lemezjátszóknál.
1: Amiből szépen jövünk ki, az Bob Sinclairnek és Kietszának volt egy újdonság, az I Can't Wait, egy zseniális kis dal, ami pedig alattunk jön, az Frank Rizzalónak a Shinjuku dala, ami egyébként most letarolta a house listákat és a beatportot is, úgyhogy egy abszolút peak dologról van szó. Tehát még egyszer, Frank Rizzalo, Shinjuku, csak itt a Rádió 1-en, Virgin is Mine Radio Show.

0: Bizony, ez a mai adás, ez a mai három óra is tele van olyan különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol, ilyen volt ez is.
1: Caminónak szólt a Vertigo-ja, egy igazi amerikai tech house vonalról van szó, ami alig egy éve kezdett el kibontakozni. Én nagyon szerettem és hozom is a rádióba és a bulikba is egyaránt. Zseniális kis hangzásvilág, vannak benne érdekes effektek, történések, groove menet, úgyhogy zseniális. Ami pedig alattunk érkezik Sony Foderának és D.O.D.-nak a közöse Think About Us. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en. Where is my radio show?

0: Lepereg az időnk itt a World is Mine Radio Show-ban. Remélem tetszett a mai adás. Mind a három mai szettet vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Köszi mindenkinek a figyelmet! Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát! Szép álmokat! Ciao.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Garner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a buli pedig folytatódik a World Disney Radio Show után is. A mikrofonnál Kismárti, mixed műsorokról jut eszembe. Második héthez érkeztünk, amikor két órán át szólnak már a live mixben az igazi mai slágerek, és ez érvényes a Cookie Weekend Show-ra is. 5 és 7 óra között mixek. Summer Edition a Rádió 1 live mixben, és hétvégenként Cookie-nál a Before és az After Party Show-ban. Jó kis autózós zene az éjszakai műszakhoz. Ez a Wild Ride.
1: Nincs megállás. A Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, izmos DJ folytatásban Joel Corey, aki megtáncoltatta már a Rádió 1-eseket élőben a Budapest Parkban egy születésnapi fesztiválunkkal korábban, és hát mondtam, hogy régebben mindig vitte a fellépésekre az anyukáját, de most már a párját viszi magával. Na most megnyugodtam, mert hogy posztolt nem olyan rég egy fotót, hogy vidd az anyukádat a munkahelyedre, hét van, és az anyukája ott van vele a DJ-szetteken, de az új asszony is. Ez

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert Stenfeld például, aki a születésnapi fesztiválunkon nagyon sok mindenről mesélt nekünk a backstage-ben, például a környezetvédelmi alapítványáról, Heartfelt Foundation a nevük, és jelenleg épp azon dolgoznak, hogy...
1: Jelenleg egy tengerpart takarítási projektet csinálunk Tájföldön, ahol kifejezetten olyan nőknek segítünk, akiknek nincs munkájuk. Fizetünk nekik azért, hogy megtisztítsák a partot, és a műanyagot elvigyék egy olyan helyre, ahol feldolgozzák, és valami hasznos, tartós dologgá alakítják. Így van egy értelmes munkájuk, biztos jövedelmük, mi pedig megtisztítjuk a világot.
0: Tiszta bolygókapitány ez a Stenfeld. Heart Like Mine a Rosalinnel közös igazi mai slágert hozom már is.
2: Hey, what's up? This is Stenfeld. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.
3: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

Ez a Rádió 1 itt éjszaka, és hajnalban is csak igazi mai sláger megy. Nagyon meleg napok vannak, és hát az éjszakák sem tudnak annyira lehűlni. Ugye ez a 18-19 fokon alvás, ez abszolút veszett fejszennyele így a napokban. De találtam két jópofa praktikát, amit érdemes megfontolni elalvás előtt. Például vegyünk egy forró fürdőt, bármilyen hihetetlenül is hangzik. Segíthet lehűlni lefekvés előtt. A testhőmérsékletünk csökkenni fog, miután elhagyjuk a fürdőkádat. A másik pedig, ezt még sosem csináltam, de nagyon sokszor olvastam, elalvás előtt tegyük a párnahúzatot a fagyasztóba egy kis időre, és így tegyük a párnánkra. És végig gondoltam, nekem tele van a fagyasztóm bolonyaival, lefagyasztott bolonyaikkal, nem biztos, hogy elférne, de ha valaki ezt meg kipróbálta a Rádió 1-esek, és működik, írja meg 0620 311 111 a számunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Cruzi VIP koncertet adott az ott lakó szereplőknek, a Me, Myself and I-t és a Sad Girls David Guettával közös dalát is előadta. Mi most ezt szeretjük tőle nagyon. Bebe Rexha, Faithless és a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, most a szuper tehetséges brit énekesnő és dalszerző Ray. És az óriási slágere, hát egyben manifestációja is, mert hogy elképzeli a jövőbeli férjét, aki még nem létezik, még nem kérte meg a kezét, még keresi, where is my husband? És ez egy olyan dal, ami egyszerre megállja a helyét mondjuk a Monterey Jazz Fesztiválon, egy nagy színpadon, itt is előadta, és a Glastonbury Fesztiválon a Pyramid Stage-en. Na, ehhez aztán tényleg kell Isten adta tehetség. Ray, where is my husband?

Ez a Rádió 1. Itt éjszaka is csak igazi mai sláger megy, és nem csak éjszakázóknak fontos egészségügyi jó tanács, akik ugye túlnyomó részt nappal alszanak, de mindenkinek, hogy teljes sötétben aludjunk. Hogyha ez éjszaka nem jön össze, akkor nappal sötétítsünk be mindent. Hogyha felkapcsolva hagyunk akár egy picike fényt is, az nincs jó hatással a vércukorszintünkre, és hát a szív- és érrendszerünkre sem. Ez most egy friss kutatási eredmény, mindössze 20 fő bevonásával készült, 19-36 éves korosztályig bezárólag, és hát azzal együtt mutatták ezt az eredmények, hogy a résztvevők nem feltétlenül érezték kevésbé pihentetőnek a fény melletti alvást szúnyogállástól. Kapcsoljunk le mindent, hogyha már pihenni kell, hogyha pedig még kell az extra lendület, szólnak az igazi mai slágerek itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió
2: X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak így.